0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják jó, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel, akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, jaj, de jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. Nagyon örülök neked, színművészként is örülök neked, meg az Isaszeki Művelődési Ház is múzeum?
2: Így van, múzeumi kiállító hely.
1: Tér vagy hely igazgatóját. Úgyhogy abszolút a kultúra elkötelezettél lovasa vagy, és itt a helyed ebben a műsorban. Elképesztő csoda dolgokkal készültök ám.
2: Bizony, bizony. Először is hadd köszönjem meg, hogy itt lehetek. Köszönöm a
1: örülök
2: meghívást.
1: Örülök neked, de tényleg örülök.
2: Tényleg örülök, mert egyszerűen egy kicsit úgy érzem, hogy ezáltal picit teret tudunk adni, és figyelmet.
1: Hát mi boldogan adunk minden olyan kezdeményezésnek teret, ahol ebben az elgépiesedett világban, ahol már egyébként a barátok is bizony. Üzenetben tartják a kényelmi igen. szempontokból a kapcsolatot, ahol van közösségépítésre lehetőség. Már pedig egy művház, az még az én gyerekkoromban is az bizony. Volt, és valószínűleg az is marad.
2: És igyekszünk ezt tartani is tovább.
1: És én pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide téged, hogy azért egy nagyon komoly hídépítő vagy ebben a szerepben. A színészként is az vagy, meg voltál, de hát az igazgatói székben meg még inkább, mert a múltat kötöd össze a jelenlel, és építed a jövőt, mert ha te nem adsz teret ennek, vagy ti nem adtok teret, akkor hogyan?
2: Akkor ki?
1: Igen, hogyan találkoznak. De ez sok lábadra igaz egyébként, tehát amit igen. hozol a színészi elkötelezettségből, meg a misszióidból, az valahogy most mind találkozik egyszerre.
2: Igen, hál' Isten, így van. Azt gondolom, hogy most egy picit hivatalosan is más, amikor az ember civilként szervez, vagy saját cégében, most egy picit talán hivatalosabbá vált, mint intézményi szinten, vagy keretein belül tudom ezt folytatni. És azt gondolom, hogy most ez így egyre nagyobb és szélesebb körben teret is kap. Mondhatnám ugye, hogy én szeptember 1-ével léptem pozícióba, és kezdtem meg a vezetői pályát itt Isaszegen. Mindjárt, ahogy elindítottam szeptember 1-ével pozícionáltam a gyerekprogramokat, ami nagyon fontos számomra, hiszen mint kultúrház, ugye minél szélesebb körben közösségépítése a cél, nyilván is összefogjuk a fiatalokat és az időseket. És hát nyilván minél több programot és kultúrát szolgáltassunk. Úgyhogy hál' Isten, például ősszel már nagyon nagy sikerrel dupla teltházzal indítottunk gyermekszínházi bérletet.
1: Én nem is nagyon nagy sikere. Van ilyen?
2: Bizony.
1: De jó. Jó, hát nyilván a gyerekszínházaknál oké, de hogy pont egy művházban ilyet
2: bizony.
1: Lehet.
2: Igen.
1: De jó.
2: Hát ha dicsekedhetek vele, én így is kezdtem el, és ezzel kezdtem felépíteni, és kvázi összefogni így a gyerekeket különböző városban, ugye Mohácson indulva 2010-ben, mivel saját társulataink is vannak, ugye együtt uh-huh. dolgozunk Kovács Robival, a kölyök időből még ismerhető, a mi igen, generációnk igen, ide igen. ismeri, ugye több társulat, három társulattal is dolgozom, Szépernő Színház, Szinovágy Gyula, Apolló Színház, Heidinger Zoltán, és gyakorlatilag kitaláltam egy tantervre épülő programot, olyan anyagokat dolgoztunk fel, ami kötelező vagy ajánlott olvasmány. És ezt ugye színpadra vittük, és elindultunk Mohácson, aztán Bonyhádon, Százhalombattán, Gödöllőn, Dunakeszin, voltunk Pécsen, ott is volt egy időszak nevelési központban, és itt több városban is mondhatni, hogy nagyon nagy sikerrel, tehát dupla, tripla teltházakban.
1: Hát gondoljunk bele, mennyivel könnyebb így befogadniuk a
2: bizony,
1: kötelező bizony. Olvasmányt. Bizony.
2: Hát itt tényleg nagyon sok minden szerepelt, ha az alsósokról beszélünk, akkor bár ötödikes anyag a Kisherceg, de meg tudtuk csinálni ugye zenés feldolgozásban, mind a kicsiktől kezdve a nagyobbakig, Mátyás király ugye az igazságos, tehát itt olyan nagyon jó kis történeteket tudtunk feldolgozni, színpadra vinni, amit a mi generációnk még olvasott, tanult, láttuk, ebben nőttünk fel. Ezek a klasszikus, mert de hát mondhatnám a Ludas Matyit, Pinokkiót, tehát sorolhatnám. Mm-hmm. Nagyon sok volt olyan év, amikor konkrétan 50 gyerekanyagot tudtam mozgatni. Külön még elkezdtem ráépíteni az ifjúságot is, hogy megszólítsuk és behozzuk. Csináltam egy Csimota bérletet, ami a kicsiknek szólt, egy Grund bérletet, ami pedig a felsősöknek, középiskolásoknak. Ott pedig igazából már a két felvonásos anyagok és műzikerek szerepeltek, Tom Sawyer kalandjai, két Lotti, Huckleberry Finn kalandjai, tehát nagyon sok műzikelek, egri csillagok,
1: pálucék. Ilyenkor egy nagyon széles a, nagyon, azt látom, igen, a merítés.
2: Mondhatnám, mesélhetném.
1: Oké, okay, de hogy ilyenkor az osztályközösségek, vagy a csoport közösségek ezekből a csoportpénzekből állják a bérletárat?
2: Ezt én akkor annak idején úgy kezdtem el, hogy a Mohácson bementem, megkerestem azokat az intézményeket, ott egy picit előtt élveztem, hiszen én Mohácsi lévén, azért ismertem az ottani iskolákat, vezetőiket, és ugye megkerestem, és összeállítottam ugye még egy nagyon jó kis anyagot, négy előadásról, egy programot, és annak ugye volt egy bérletára, és mindenkivel leültem megbeszélni, a tankerület vezetővel is.
1: Aha.
2: És gyakorlatilag sikerült úgy.
1: Hát ez egy komoly összefogás.
2: Hogyne, hogyne. És koncentráltan bevittem őket ugye az ottani művelődési házba, a Kossuth Filmszínházba, és ugye innen indult el ez a történet.
1: De látod, ez működött Mohácson, most működik is a Szeged.
2: Erre alapoztam egyébként, hogy az idő folyamán most már 10 éve gyakorlatilag ez tényleg nagy sikerrel működött mindenhol. Tehát mindenhol.
1: Jól érzed magad most is a Szegen?
2: Nagyon, nagyon, nagyon. Azt érzem, hogy bár én a családdal amúgy is Gödöllőn telepettünk le, azt érzem, hogy egy olyan kis város, ahonnan én indultam. Mohács az egy jelenleg egy 18 ezres lélekszámú város, Isaszeg pedig 12. Tele van közvetlen emberekkel, hagyományőrző, hagyományukat ápoló emberekkel, ugye Mohács is, ha mondhatom azt, hogy sokszínű, sok nemzetiségű város. Igen. Sorolhatnám a busajárástól, sokat szoktam, stb. Tehát, hogy ugyanez megtalálható. Hihetetlen az, ahogy az ember közlekedik, azt már eleve nagyon szeretem, hogy egy zöld övezetbe, zöld környezetbe vagyok. Hogy mindenki közvetlen. Ahonnan én jöttem, ez olyan természetes. Uh-huh. Én ebben nőttem fel.
1: Na, de hogy az is természetes, hogy nyitottak a kultúrára?
2: A nyitottság megvan, azt kell tudni, hogy Isaszegnél egy picit alvó város. Meg kell mozgatni. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi években, bár én ott nem tevékenykedtem előtte, hogy, de így köszöntöttek, hogy egy picit nehéz őket kimozdítani. Én azt gondolom, hogy most, ahogy megyünk és csinálunk azért rendezvényeket, nagyon sokan jelzik, hogy nagyon jók a programok, hogy tök színvonalas is, és tetszik nekik. Még nehezebben indulnak és mozdulnak ki. Tehát, hogy
1: úgy ez érzem, a feladat.
2: Persze, ez most egy feladat, de ugyanígy jártam Bonyháddal. Tehát amikor Mohács után léptem Bonyhádra, olyan érdekes, hogy hasonlóan, szintén most Bonyhád is egy 12 ezres város, hogy amikor elindítottam a gyerekbérlet, az jól működött, mert nekem az intézményi rendszert nagyon jó volt, egyszerű volt összefogni. Egyébként ott volt a kulcsa, ha már beszélünk róla, hogy egy intézményt megszólítani, megfogni, ahol a nevelő nekem nagyon sokat segít, összefogja a gyerekeket, és akár iskolai vagy évfolyami szinten, ha felsős vagy alsós, összeszedték a pénzt, kvázi megvették ugye a bérleteket, összefogták, elhozták és hazavitték a gyereket. Innentől kezdve nyilván ez még érdekesebb volt, ha délelőtt volt előadás, és én ezt igyekeztem úgy összeállítani, hogy a kicsiknek, főleg ha óvodát is, mert az óvodát is sikerült összefogni. Az óvodát ugye még délelőtt, mondjuk 10 órakor, hiszen délben ők esznek, délután alvás van, tehát igen, őket igen, már nem igen. tudod mozdítani, de hogy utána már ráépíteni még a délelőtt is a korai délutánra az alsósokat, vagy akár a felsősöket. És nyilván a gyermek, hogy ne iskolába legyen, hát természetesen azért ezzel motiválni lehetett. Az még egy plusz dolog volt, hogy tényleg próbáltunk iskolai anyagra építeni. Uh-huh. Tehát olyan anyagokat elhozni, megmutatni nekik, ami én azt gondolom, hogy előnyükre válik.
1: Na de mi lesz a felnőttekkel?
2: Mohácson ez is elindult, tehát 2012-ben elindítottam ott is a felnőtt, nem is elindítottam, inkább úgy mondom, hogy átvettem, és hál' Isten az gyakorlatilag most már több éve teltházzal működik, tehát elfogyott a tavasszal, vagy lement a bérlet, kiadtuk a következő évadot, és nyára már megvásárolták. Én onnan ezt egyébként tovább vittem Bonyhádra, ott 6-7 éve indítottunk el Vörösmarty bérletet, és hál' Isten most ott tartunk, hogy nem egy, hanem még ráindítottunk egy mini bérletet tavalyjal, és tavalyi évaddal, és az is elfogyott.
1: Az is.
2: Tehát szokták mondani erre, hogy táblásház.
1: De jó.
2: Úgyhogy nagyon jól működik. Én ezt nagyon szeretném mind átemelni, áthozni ide is a Szegre. Úgy gondolom, hogy gyerekszekcióval már nagyon jól nyitottunk, és tényleg dupla teltházzal működünk is. Igyekszem bevonni a környéket is, Pécelt, Dányt, akár Kistarcsát, Nagytarcsát.
1: Ezt akartam pont kérdezni, azért hogyne. Sok minden van a
2: hogyne.
1: Környezetben.
2: Van. Itt egy, ami nehézség, van olyan része, ahol nehezen tudják megoldani az utazást, pláne, bár nincs nagy messzeség, vagy távolság, de azért buszokkal kell megoldani. Nem mindig tudják megoldani azt, hogy közvetlen olyan járat jöjjön, bérelni kell akkor buszt. Ugye az megint drágítja, de nagyon jól működik a kommunikáció Péccel, a polgármester asszonnyal, tehát leültünk, beszéltünk vele is.
1: Tehát teszel érte ez a lényeg.
2: Hogyne, hogyne.
1: Az, hogy milyen a program, az befolyásolja?
2: Hát hogyne, persze.
1: Tehát nem akármit vesznek meg a bérlettel, hanem konkrét előadásokat. Igen,
2: konkrét előadásokat. Tehát ugye a gyerekbérletnél most itt a Mátyás király, a dzsungelkönyve, ezek általában nyilván a korosztálynak megfelelő egy órás, 50 perces zenés mesejátékok. Csinálunk óvodai előadást is, tehát külön rányítottam az óvodásokra is, hogy legyen egy-egy báb előadás, ugye nagyon szeretik, és ott azért egy 30-40 perces bábos előadásokat láthatnak. Most elindítottunk egy ifjúságit, őt még nem mertem kifejezetten bérletre emelni a dolgot, mert azt gondolom, hogy picit meg kell mutatni, fel kell mérni azt, hogy milyen igény van, de például tavasszal a Koldus és Királyfival nyitottunk, és ősszel pedig a Tom Sawyer kalandjai lesz, ugye ezek két felvonásos előadások. Én bízom benne, hogy őket is meg tudjuk szólítani, de ősszel, amikor én elkezdtem, akkor azért a gyerek mellett az ifjúságot is próbálkoztunk és megszólítottuk, és hál' Isten ki tudtuk azért úgy hozni az előadást. Egyébként a Karinti tanár úr kérem volt. Ezt egy 70 perces ifjúsági előadást csináltunk, és estében pedig egy két felvonásos nagyszínházi előadást csináltunk a felnőtteknek.
1: De kikkel?
2: Ez az Apollo Színház volt, amit már említettem is, ugye, hogy gyerek és nagyobb előadásokat is csinálunk. Heidinger Zoltán a társulat vezetője. Visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos, így van, hogy milyen előadásokat és milyen színvonalú előadásokat csinálunk. Azért nálunk, hál' Isten, akikkel dolgozom, sajnos nincsen töménytelen pénz, nem áll rendelkezésre, de nagyon erős, nagyon jó feldolgozású darabokat csinálunk, díszlettel, jelmezzel, és nagyon sok esetben zenés. Ami azért fontos, mert valljuk be, ha nem jól nyúlnak egy-egy darabhoz, az lehet unalmas. A gyerek unja. Ott túl 50 perc.
1: Meg az sok pénzért is lehet unalmas.
2: Hát, ez így van.
1: Nagy
2: így
1: költségből.
2: Van. Volt már precedens, úgyhogy. És ezeket, hál' Isten, már nagyon jó bevált az évek, évtizedek alatt, hogy végig zongoráztuk, azért én látom, tudom azt, hogy mihez kell, vagy mihez érdemes nyúlni.
1: Na, ez egy jó téma. Pont ezen gondolkodtam, hogy lehet biztosra menni? Tehát ami egyszer bizonyított máshol...
2: Jó a kérdés.
1: Ha egyszer... helyekre gondolok, meg amikről pont beszélgettünk, amíg nem éltek a mikrofonok, tehát ami egyszer tényleg valahol, akár egy másik országban bejött, az,

0: tanács, hogy ahol nagy siker van, és a gyerekek azért ovációval fogadják, nagy tapsal tényleg, tehát örömmel jönnek utána akárki hozzánk, sőt, még azt mondom, hogy a kicsik is még autogramért, tehát itt is a szegenes egy csoda, hogyne.
1: Tehát hogy nem selfie, hanem autogram?
0: Például igen, és a szegen is. Pont ma reggel voltam benne a városüzemeltetésnél, és ott az egyik kolléganő mondta, hogy hát neki van autogramja, és ott ültem, mert beszélgettünk pár szót, és így csodálkozó, hogy hallgattam, hogy mi lesz belőle, és mondta, hogy hát tőlem van autogram, mert a Dzsungel könyvében ugye játszom a Sirkánt, és gyakorlatilag szeretettel Szilasi Balázs, ugye aláírtam, és mondta, hogy hát megvan az autogram. Igen, a kicsiknek ez még élmény. Ez egy csoda.
1: És neked színészként milyen átállni?
0: Hát ez egy örömjáték.
1: Az?
0: Hát persze. Persze. Egyre kevesebbet van időm módom, ugye az, hogy most azért egy intézményben vagyok, hát hál' Isten lekopogom, hogy nagyon-nagyon jó a vezetés, a városi vezetés. Nagyon rugalmasan állnak hozzá, és így is indítottuk, hogy én nem vagyok az a kifejezetten irodai ember, aki leül, és akkor bent ülök.
1: Én tulajdonképpen most erre kérdeztem, hogy hogy bírod az alkotói szabadságot. Persze ez is nyilvánvalóan alkotás, mert valamennyi szabadságot csak van vezetőként.
0: De úgy, hogy mellette tudok játszani is.
1: Tehát nem megy akkor egyik sem a másik rovására?
0: Nem, hál' Isten nem. Mert
1: vagy támogatja is?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy most, hogy én ebben is dolgozhatom, mind a kettőnek teret tudok adni. Hiszen én még benn vagyok egy picit a szakmába, és nem léptem ki belőle, ezáltal rálátok, látom, hogy mit érdemes, honnan érdemes meríteni, és nyilván kapcsolatok által azért teljesen más áron is tudok esetleg pozícionálni, vagy hozni.
1: Abszolút, tehát biztos vagyok benne, hogy ez neki jól jár. Hát, ezzel.
0: Hát ha
1: is a Szegen.
0: Így van.
1: Is.
0: Így van.
1: Na, de hogy te például is a Szegen mikor álltál színpadra? Színészként.
0: Ősszel, amikor kezdtem.
1: Egyből?
0: Nem. Ennek azért van egy kis előélete, ugye amikor én ezt elkezdtem is a Szegen szeptember 1-jel, akkor ugye pozícionáltam a gyerekelőadást, az ifjúságit is, a tanárként, mind a kettőben játszom, vagy a gyereknél is több előadásban, viszont ebből pontosan amiatt, mert abban a helyzetben vagyok, és ott ülök, ahol én ebből így ki akartam húzni, legalábbis is a Szegen úgy voltam vele, hogy
1: ott ne.
0: Igen, tehát, hogy akkor ott azért ne, viszont nagyon rendes volt a polgármester úr, dr. Budaházi Árpád, aki abszolút támogatott abban, hogy nekünk, azaz nekik azért ez egy fontos dolog és egy nagy dolog, és ők erre büszkék, és ők szeretnék, hogyha én szerepet is vállalnék, tehát hogyha ugyanúgy színpadon lennék.
1: Hát akkor megvan.
0: Úgyhogy ilyen szempontból tényleg, és ezért is válás vagyok nekik.
2: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel. Az Issaszeki Művelődési Ház és Múzeum?
2: Így van, múzeumi kiállító hely.
1: Tér vagy hely igazgatóját. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát most lényegében az, hogy Bonyhád vagy Issaszeg számít, vagy Gödöllő, bármit mondhatnék, nagy színpadokat is.
2: Ha én elmondanám neked, hogy hol és milyen helyeken játszottunk már, akkor ugye csodálkozni. Okay. Volt, hogy egy busz végállomás, mert ott volt egy rendezvény, és oda hívtak, vagy vásároltak meg minket a nyári melegbe, ahol Ludas Matyit játszottam a kucsmában, meg a nem tudom, tehát mindenemről folyt a víz, és hadd ne mondjam, hogy közben a kocsmából kijött az úr egy csöre, tehát, hogy amikor az ember azt érzi, hogy na hát nem ez volt az álmom, de hát nincs, nem teszünk különbséget. Feladat van, mint ahogy, ha emlékszel, erről már beszéltünk, hogy nincs kis szerep, nagy szerep, szerep van, amit el kell játszani. Ez a dolgunk. És ha öt ember, vagy öt gyerek ül bent, és látom a csillogást a szemében, akkor már értelme volt. Akkor adtam valamit.
1: Meddig látod a jövőt? Tehát vezetőként már megvan a következő évad, vagy hogy?
2: Az évad meg, tehát a gyereket már kiadtuk, hogy ne, tehát ahogy zártam, ugyanazt emelem át, hogy említettem is, ami nagyon jól működött, és azért hál' Isten egy 15 év tapasztalat van ebben, hogy hogyan miként tudom összefogni és biztosítani azt, hogy igenis fel kell készítsem a nevelőket is. Hiszen ha ők partnerek, és segítenek abban, hogy a gyerekeket összefogják, elhozzák, akkor az én kötelességem az, hogy időben felkészítem őket is, megmutatom és bemutatom azt, hogy mi lenne a következő évad, és ez így is történt most már tavasszal gyakorlatilag az utolsó előadáson, akkor készülök, kimegyek, megköszönöm a részvételüket a gyerekeknek, a nevelőknek, az intézményvezetőknek a munkáját, és elmondom, hogy mi várható a következő évadban, és ezt ki is adom, át is küldöm nekik e-mailen, hogy ha lehet, és ha működik, akkor tudjanak vele dolgozni, be tudják építeni az adott tantervbe. És ez nagyon jól működik.
1: Na, de akkor ez most a gyerekbérletekre vonatkozik. A többi?
2: A többi a nagyszínázó, vagy a felnőtt. Alakul. Tehát én most azon vagyok, Issaszegen, ilyen szempontból, ahogy említettem, most törjük az utat. Sajnos nagy költségvetésünk nincsen, úgyhogy nekem most az a dolgom, hogy szépen lassan bontogassam a szárnyainkat, minél több programot, és ha lehet olyan programot próbáljak elindítani, ami egy kicsit profitorientált, vagy megáll a saját lábán. Hiszen
1: tudjatok,
2: így van. Én azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz majd az önkormányzatoknak is az egyéb ilyen területen való finanszírozása. Ha én arra készülök most fel, és az ugyanúgy, ahogy említettem, hogy Bonyhádon is 2-3 év volt, még eljutottam oda, és ezt még gyorsan csak közbeszúrom, hogy úgy kezdtük el, hogy 50 bérletet vittek el a 331 férőhelyen. Tehát folyt rólunk a víz. Hál' Isten ott jegyértékesítésben tudtunk kompenzálni, de ez idő volt. Az első évben emlékszem, hogy konkrétan ilyen 100-110, 50 bérlet és 100-110 jegy fogyott el. Tehát ezt építettük, és nem volt rögtön pluszos vagy nullás. Ebbe energia kell.
1: Na, nyárról is kell, hogy beszéljünk,
2: bizony,
1: hiszen itt
2: hiszen
1: van.
2: Azért is jöttem fel.
1: Tudom, igen. Az aktualitás, csak hát nézd, de nekem nem vagy itt minden nap.
2: Ez így van. De szívesen jövök, ha hívsz, akkor jövök.
1: Mindenképp, mert izgalmas, meg abszolút ideillő minden, amit csinálsz. Szóval mit fog történni most a nyáron?
2: Na, amivel most igyekszünk előrukkolni, és tele vagyok energiával, június 27-ével indítjuk az Issaszegi nyári fesztiválunkat. Ahogy említettem, hogy egy nagy büdzsével nem rendelkezünk, ebből adódóan egy kis mini fesztiválban gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy 27-ével indítunk a csatangoló hagyományőrző néptánc együttessel. Neki lesz a 20 éves jubileumi gála műsora. Ez egy ingyenes gála lesz majd, este 7 órakor, tehát 19 órakor a Gábor Dénes középiskola udvarán. Ez egy ugye szabadtéri fesztivál lesz majd. Innentől kezdve mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. Lesz majd természetesen büfé, Tehát minden megtalálható, ami szükséges. Viszont itt nem áll meg majd az este, mert a jubileumi műsor után pedig lesz majd egy Szent Iváni tűzugrásunk. Ez egyébként szintén hagyományokra épülő Issaszegen, úgyhogy a gála után ez lesz, és még egy kis ráadás az este folyamán tűz zsonglőrrel zárjuk a 27-ét. Úgyhogy ez így néz ki. Aztán másnap 28-án folytatjuk a programot, nagyon jó kis musicalt hoztunk el, ez pedig a Kaposvári Rock Színház előadása lesz, a Hair. Uh-huh. Este 8:30-kor
1: nem
2: kezdődik.
1: Akármilyen
2: nem, bizony.
1: Előadást kapnak az Issaszegiek.
2: A Hair. Hétfőn tartunk egy kis szünetet, és kedden pedig folytatjuk és zárjuk még egy én azt gondolom, hogy rendkívül nagyon jó és egy nagy siker darabbal, a Pál utcai fiúkkal, szintén a Kaposvári Rock Színház előadása lesz, és este 8:30-kor. Úgyhogy így néz ki.
1: Érdemes is a Szegre menni. Egyébként most van az a lélektani pont, mondd is el, hogy hol, ha most bárki elfelejteni, hol találják meg a pontos-fontos időpontokat.
2: Jó. Megtalálják nálunk az Issaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely honlapján, weboldalán. Egyébként jegyeket online is lehet vásárolni, és nálunk is a jegyirodában, tehát Issaszegen, a Művelődési Házban, ezeken az oldalakon.
1: Megoldom közösségi oldalakon.
2: Közösségi Facebookon is megtalálható, tehát ha bekövetik az Issaszegi Művelődési Házat, akkor abszolút minden megtalálható, és igyekszünk folyamatosan reklámozni is.
1: No, most kérdezem előbb az igazgatót, aztán majd a színész is érdekel, hogy igazgatóként ezt hogy képzeljük a hallgatókkal? Itt az történik, hogy zsákszámra, vagy hát volt ez régen, amíg leveleket kaptak, de mondjuk az e-maileket az dögivel kapod mindenféle önjelölt művésztől, hogy szeretnék fellépni is a Szegen?
2: Az az igazság, hogy valóban nagyon sok jön, de hál' Isten van egy nagyon kedves kolléginám.
1: Ja, ő a hárító?
2: Igen. Bevallom, hogy ebben még fejlődnem kell. De egyébként egy mentségem van, hogy valóban nem az a klasszikus értelemben bennülök az irodában, hanem azért itt kim vagyok, intézkedj. Jövök, megyek, így van, tehát folyamatosan intézek, megbeszélés van, ezeket kevésbé. Viszont a kollégina mindenről tájékoztat, tehát minden, ami olyan fontos, akár bármiféle produktum megkeresés van, és hoznának bármit, ezekről mind tudok, csak kvázi ezt kolléganő segít és kezeli.
1: No, Szilasi Balázs, mint színész, ugyanúgy működik, és ugyanúgy téged társulatot, tehát gondolom, te persze. Nem tartozol társulathoz.
2: Persze.
1: Hanem produkciókra kérnek fel.
2: Én szabadúszóként dolgoztam már az elején is, amikor még kezdtem, 2000-ben, akkor Tatabányán, Dunaiváros, tehát szabadúszóként. Így egy picit meg tudtam azt tartani, azt az önállóságot, és ebből tudott kinőni az, amit el is indítottam, hogy abszolút mai napig is azért szólnak, vagy ha megkeresnek. Ez nyilván az idő függvénye, hogy mit tudok, vagy mi az, ami belefér abba az időbe. Olyan szinten nem tudok nyilván elköteleződni, hogy azt mondom, hogy akkor most van egy próba folyamat, 2 hónap is, akkor én ott vagyok ilyen nappal, mert ez a fő munkahely, és én szerettem és imádom ezt csinálni. Hál' Isten, nagyon jól is érzem magam, jók a kollégák, tehát hogy tényleg nagyon jó csapatom van. Én megtaláltam itt azért most a helyemet, de a könnyebb és a kisebb darabokban azért egyszerűbb. Tehát, hogy említettem, hogy a kis társulatokkal dolgozom, azért nálunk egy-egy produkciót összetenni 5-6-8 alkalommal maximum. Összeugrunk, és mi pár órá próbálással összetesszük azért az előadásokat, a kisgyerek anyagokat.
1: Egyébként te korábban jártál ebben a művházban színészként?
2: Nem.
1: Tehát ezt ide már igazgatóként.
2: Nem voltam én a Nemzetiben, voltam. Igen. Itt nem voltam.
1: Oké. Na, csak hogy képzeljék a hallgatók, milyen a művház? Tehát például a nézőtér az ilyen emelt, vagy?
2: Nem.
1: Tehát minden egy szinten
2: azt
1: van.
2: Azt kell elképzelni, hogy ezt most így nehéz leírni, ez egy egyszer műfáz. Azt kell tudni, hogy régen a régi rendszerben összefogással kezdték el építeni, aztán bővíteni. Uh-huh. Ez mindig egy kicsit bővíteve lett, foltozva, hozzátéve, tehát maga az ember belép az aulába, egyébként nagyon szép hangulata van, kicsit sötét, de tényleg szép hangulata van, de ez egy régi épület. Uh-huh. nagyon sok sebből vérzünk, nagyon bízom benne, és a polgármesterünk is azért lobbizik, hogy nyilván ezt az idő folyamán egy új épületet sikerüljön esetleg felhúzni. Azt gondolom, hogy itt ezt az épületet már nagyon újraépíteni nem lehet.
1: Nincs értelme.
2: Viszont a székek meg ugye pontosan amiatt, mert mint a régi kultúrházak, ha emlékeztek még rá, mikor ugye ott a színpad, van a függöny, és akár táncházakat is csináltak, igen, ugye onnan évő például, ott azért arról szólt, hogy Schwab bál, egyéb német vagy német bálok, és gyakorlatilag ott akkor táncolni is lehetett, tehát egy parkettért kell elképzelni, egyébként ablakokkal, és sötétítőkkel, és bepakoljuk a székeket, tehát az üléshez. Körülbelül egy 280 széket.
1: Jó, van bája.
2: Van. Tehát lehet kibe pakolni, ez egy jó kis közösségi munka, de hát ez nem teher, mert megvan, hogy miért csináljuk.
1: Mennyi program van egyébként havi szinten? Minden héten van valami?
2: Mindig van valami. Az, hogy maga színházi vagy
1: azt értem, ilyen kultúrán, vagy, gyerek, vagy kiállítás, de egyébként igen, mert tehát, ugye még arról nem is beszéltünk, a kiállító térről vannak mindig aktuálisan kiállítások?
2: Mindig. Van időszaki, igen, időszaki kiállításaink is vannak, ugye a múzeumban is, sőt most nálunk pont a Klapka György általános iskola állított ki, és kint vannak a rajzaik, tárgyakat állítottak ki, sőt, ugye vannak, kicsit puskázok, akkor de gyorsan elmondom, hogy van saját csoportunk is, ugye van a Baba-Mama klubunk, és a Szegi Fotós Egylet, tehát ugye itt egy egyletre kell gondolni, vannak 13-an, 4-en, 5-en, és gyakorlatilag fotóznak, kiállításokat csinálnak nekünk, gyakorlatilag feldíszítik a színháztermünket.
1: Óriási.
2: Van egy nagyon jó kis Isaszegi asszonykórusunk, temető csoportunk, Tánc Meridián Torna, ők az idősebb korosztály, nagyon aranyosak, imádom őket. Van egy bája, jönnek, mozognak, együtt vannak, összetartanak, sok esetben azt látják, hogy dolgozunk, vagy irodába ülünk, akkor beinvitálnak, vagy berángatnak minket, aha, és akkor kicsit megmozgatnak minket is. De ott van a Gaudium Carminis női kamarakórus gyakorlatilag, és van egy nagyon jó kis csoportunk, a Csata Tánc Együttes. Úgyhogy...
1: Tényleg mindig nagyon van valami.
2: Igen.
1: Nálatok. No, hát ugye igazgató vagy, na ná, hogy csörög a telefonod folyamatosan. Igen, hát ez megszokja az ember?
2: Meg ezért veszem némára. Ugye elviselhetőbb.
1: Okay. De tényleg, amíg az ember színészkedik, kevesebbet csörög?
2: Igen, akkor nincs nálam.
1: Lényeg.
2: Meg az óra sincs rajtam, tudod. Okay, tehát, hogy bevallom őszintén, hogy az utóbbi időben, amikor volt olyan évadunk, amikor közel 250 programot vittem színre, és amikor az ember folyamatosan pörög és színpadon is van, akkor egy idő után azt kezdtem el érezni, hogy idegesít, zavar. Uh-huh. Zavar a telefon hangja, magon csörög. És egyszer a frác jött rám mindig, hogy most akkor kihív meg, mi van, és így némából, hogy jobb, ránézek az órámra, oké, felveszem, vagy éppen visszahívom.
1: Meg viszi a fókuszt, persze, arra nem igen, is beszélve. Folyamatosan tele. Igen. Nagyon örültem neked. Úgyhogy sok csillogó szempárt kívánok ott a helyiekkel, mert akkor nagy baj nem lesz. Egyébként még nincs messze Pesttől.
2: Nem. Meglepő, mert gyakorlatilag azt mondom, hogy nyilván nem a nagy dugóba, de egy ilyen 30 perc alatt be lehet egyébként érni Pestre. Úgyhogy
1: én valami házibuliban voltam ott egyszer, kb. Igen, még arra is emlékszem, hogy bográcsoztunk itt ilyen kertben. Igen, slambucot ettünk.
2: Slambuc, bizony.
1: Na, de az meg bizony. A Debrecen a hajdúságból jön, nem? Vagy nem igen, tudom pontosan, de ott ettünk pécel.
2: Slambuc meg
1: pécelen, majdnem tótok, pécel, is a szegen.
2: Hogy igen.
1: Tótok
2: igen,
1: és?
2: Szerintem igen.
1: Na jó, minden. Ott tettem először, úgyhogy innen ezzel társítom, úgyhogy jó élményem van, úgyhogy biztos, hogy ki fogok menni hozzátok. Na,
2: szívesen látunk egyébként, ha már itt tartunk, akkor ha van kedvetek, nézzetek el, látogassatok.
1: Hát ezt a hallgatóknak is mondom, hogy nincs messze, tehát a nyári fesztivált, azt mindenféleképpen ajánlom, és akkor az Isaszegi Művelődési Ház weboldalát
2: így van, kövessék, nézzenek rá, igen.
1: Nézzék meg a pontos
2: és minden megtalálható. És ha megengeded, még így zárásként muszáj, hogy elmondjam, és megköszönjem, egy, hogy itt lehetek, és egy picit nagyobb teret biztosítottatok számunkra, meg a Gábor Dénes középiskola vezetőinek a támogatását, segítségét, az Isaszegi önkormányzatnak támogatását, nyilván azoknak a szolgáltatóknak, itt a városüzemeltetésnek, az FM Sound, aki biztosítja majd a technikát, uh-huh. és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon jó áron. Tehát nem jött volna, vagy jöhetett volna.
1: Tehát ez egy összefogás.
2: Ez igen. Okay. És a kollégáimnak, tehát akik nagy erővel dolgoznak rajta mind a héten.
1: Innen ölelünk mindenkit. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szilasi Balást ajánlom a figyelmükbe, téged is megtalálunk a közösségi oldalon?
2: Persze.
1: Úgyhogy színészként is egyébként, meg hát most ezzel nem azt akarom mondani, hogy megint mindenki rád jöjjön és ajánljon mindenféle szuper kulturális programokat.
2: Állok elébe.
1: De van ott elég ötlet szerintem.
2: Van
1: bőven. Meg amit még meg kell valósítani.
2: Van. Lesz is.
1: Úgyhogy találkozunk is a Szeged.
2: Köszönöm még egyszer, hogy
1: itt voltál. Balástól most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.
3: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szilasi Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit értékelte a miniszterelnök. Otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában. Augusztus 1-től emelkednek a taxis tarifák Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit értékelte vasárnap közösségi oldalán Magyar Péter. A kormányfő azt írta, büszke az eddig elért eredményekre, és közölte, több tucat vállalásukat már teljesítették. Kiemelte a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról szóló megállapodást, az infláció csökkentését és a forint erősödését. Beszámolt a korrupció ellenes intézkedésekről, a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyon visszavételéről, valamint a politikusi bérek mérsékléséről is. A miniszterelnök szerint megkezdődött a korábbi rendszer működésének átvilágítása, emellett új minisztériumok jöttek létre, és több reform előkészítése is folyamatban van. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országban rend, béke és biztonság van, és a magyarok többsége szerint jó irányba haladnak a folyamatok. A közszférában otthoni munkavégzést rendeltek el hétfőtől, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót, közölte vasárnap Magyar Péter miniszterelnök. Facebook oldalán azt írta, a hőség tetőzik, így mindenhol óvatosságra van szükség. Javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását is, ahol ez megoldható. Augusztus 1-től emelkednek a taxitarifák Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés elfogadta az erre vonatkozó rendeletmódosítást. Az új szabályok szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A döntést a közgyűlés 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett hagyta jóvá. A tarifa legutóbb 2023 márciusában változott, a mostani emelést a taxis érdekképviseletek az elmúlt évek inflációjával indokolták. A számítások szerint egy átlagos 5 kilométeres útdíja augusztustól 4290 forintra emelkedik, a jelenlegi 3630 forintról. A városvezetés szerint a módosítás hozzájárulhat a taxis szolgáltatás stabil működéséhez és a kapacitások fenntartásához. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki baján elment a vízbe, majd elmerült. A forróságban sokan a vízpartot választják, de a szakemberek kérik, hogy ismeretlen folyószakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogyha az idei rendezvényen nem alkalmaznának deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Ráadásul a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Még szerdáig marad a forró nyári idő, ma 40 fokos hőségre készüljenek erős napsütéssel. Mindenki vigyen magával elegendő folyadékot és próbálják kerülni a tűző napot. A hőmérséklet estére is csak 32 fokig csökken, holnaptól pedig újra befűtenek, akár 41 fok is lehet majd. Szerdán zivatarokkal hűlhet le a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

és a régi nyár. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben került bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Home office-t rendelt el a miniszterelnök a nagy hőség miatt. Továbbra is veszélyben a vízellátás Veresegyházán. Leváltották a Momentum éléről Rózsa András zuglói polgármestert. Jó reggelt kívánok, Szendő Tibori vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendeltek el hétfőtől, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót, közölte vasárnap Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Azt írta, a hőség tetőzik, így mindenhol óvatosságra van szükség. Javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását is, ahol ez megoldható. A tartós hőség miatt a sürgősségi osztályok tehermentesítésére kérte a lakosságot Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Közösségi oldalán azt írta, a sürgősségi ellátás csak valóban indokolt, halaszthatatlan esetben vegyék igénybe, mert az esti és éjszakai órákban a kisebb létszámú személyzet miatt hosszabb várakozás alakulhat ki. Hangsúlyozta, hogy életveszélyes tünetek, például mellkasi fájdalom, nehéz légzés, ájulás vagy hőgutagyanúja esetén azonnali orvosi segítséget kell kérni. Egyéb panaszok esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as egészségügyi tanácsadó vonalat javasolja. A tárcavezető arra is figyelmeztetett, hogy a hőhullám fokozza a rosszullétek és balesetek kockázatát, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, a tűzőnap kerülése és az idősek, valamint a betegek fokozott védelme. Továbbra is veszélyben a vízellátás Veresegyházán. A polgármester közölte, az egyes fokú vízkorlátozás elrendelése ellenére az ivóvízfogyasztás nem csökkent a szükséges mértékben. A tartós hőség és a rendkívül magas vízigény miatt a vízellátó rendszer továbbra is rendkívül leterhelt. A helyzet egyre súlyosabb, ezért ismételten kérték a lakosságot, hogy mellőzzék az ivóvíz nem létfontosságú célú felhasználását. Főleg a locsolást, az autómosást és a medencék feltöltését. Korábban egyes fokú vízkorlátozást rendeltek el Veresegyház mellett Erdőkertes, Szada és Őrbottyán területén is. Őrbottyánban és Erdőkertesen tilos az ivóvízhálózatról történő locsolás 6 és 23 óra között, valamint a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, az autómosás és az úszómedencék feltöltése. Leváltották a Momentum éléről Rózsa András zuglói polgármestert. A Momentum mozgalom a hétvégén tartotta tisztújító kongresszusát, ahol a mozgalom tagjai Szilas Kincsőt, a párt kispesti önkormányzati képviselőjét, a Momentum nőügyi érdekképviseleti csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a párt új elnökének, írta a párt közleményében. A tisztséget eddig Rózsa András, zuglói polgármester töltötte be. Az új elnök azt mondta, nem fogadják el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ezek a szélsőséges politikai pártok szerinte nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára, és a Momentum lesz az ország konstruktív ellenzéki pártja. Módosul mától a rend a pesti alsó rakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben. Ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos, kerékpáros látogatta a rakpartot. Tetőzik a hőség, a legmagasabb fokú figyelmeztetés van érvényben, mivel a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakul, a legmelegebb órákban pedig 40 fokot is mérhetünk. Mindezt perzselő napsütés és erős UV-sugárzás kíséri. Csapadék ma biztosan nem lesz. Enyhülést egy szerdán érkező hideg front hozhat majd.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit értékelte a miniszterelnök. Otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában. Augusztus 1-től emelkednek a taxis tarifák Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit értékelte vasárnap közösségi oldalán Magyar Péter. A kormányfő azt írta, büszke az eddig elért eredményekre, és közölte, több tucat vállalásukat már teljesítették. Kiemelte a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról szóló megállapodást, az infláció csökkentését és a forint erősödését. Beszámolt a korrupció ellenes intézkedésekről, a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyon visszavételéről, valamint a politikusi bérek mérsékléséről is. A miniszterelnök szerint megkezdődött a korábbi rendszer működésének átvilágítása, emellett új minisztériumok jöttek létre, és több reform előkészítése is folyamatban van. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országban rend, béke és biztonság van, és a magyarok többsége szerint jó irányba haladnak a folyamatok. A közszférában otthoni munkavégzést rendeltek el hétfőtől, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót, közölte vasárnap Magyar Péter miniszterelnök. Facebook oldalán azt írta, a hőség tetőzik, így mindenhol óvatosságra van szükség. Javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását is, ahol ez megoldható. Augusztus 1-től emelkednek a taxitarifák Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés elfogadta az erre vonatkozó rendeletmódosítást. Az új szabályok szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A döntést a közgyűlés 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett hagyta jóvá. A tarifa legutóbb 2023 márciusában változott, a mostani emelést a taxis érdekképviseletek az elmúlt évek inflációjával indokolták. A számítások szerint egy átlagos 5 kilométeres útdíja augusztustól 4290 forintra emelkedik, a jelenlegi 3630 forintról. A városvezetés szerint a módosítás hozzájárulhat a taxis szolgáltatás stabil működéséhez és a kapacitások fenntartásához. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A forróságban sokan a vízpartot választják, de a szakemberek kérik, hogy ismeretlen folyószakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogyha az idei rendezvényen nem alkalmaznának deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Ráadásul a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Még szerdáig marad a forró nyári idő, ma 40 fokos hőségre készüljenek erős napsütéssel. Mindenki vigyen magával elegendő folyadékot és próbálják kerülni a tűző napot. A hőmérséklet estére is csak 32 fokig csökken, holnaptól pedig újra befűtenek, akár 41 fok is lehet majd. Szerdán zivatarokkal hűlhet le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is kezdünk. Róna Jorsit és Berkesi Alexet köszöntöm nagy szeretettel. Mindig örülök, amikor megtelik a stúdió. Élettel meg emberekkel természetesen. Hát annak még mindig örülök, amikor egy olyan páros érkezik, aki nem csak a magánéletben, de a szakmában is tud társa lenni a másiknak, mert ez ritka. Szerintem. Örülök nektek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük szépen, itt lehet.
1: Még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, most az egyszerre megtörténik. Milyen jó ez a műsor ilyenekre is egyébként. No, hát mérföldkővel érkeztetek, és én mindig örülök annak, amikor mérföldkövek vannak az alkotás terén. Milyen a lelki állapototok most?
2: Hát amikor ilyesmiről beszélgethetünk, az mindig felemelő, mert ilyenkor eszébe jut az embernek olyan dolog is, ami már olyan megszokottá vált, vagy már olyan emlék, ami nem jön elő minden nap, és ilyenkor mindig eszünkbe jut az, hogy érdemes csinálni. Mert
1: ezek az igazi igazolások? Vagy ezért érdemes tényleg?
2: Konkrétan az, amit el fogunk mesélni, az mindenképpen, bár az az igazság, most itt én dumálok, de én most már másodhegedűs vagyok, mert azért itt...
1: Nem mertem mondani, hogy persze van egy főhős, de hát
2: igen.
1: Tulajdonképpen
2: az Orsi az, igen.
1: Mind a ketten azok vagytok. Szerintem az én szememben mindenképp.
3: Én is így gondolom.
1: No, beszélünk a mérföldkőről?
3: Beszéljünk.
2: Meséld el.
3: Oké. Okay. Honnan kezdjem igazából?
2: Tehát az elejéről, a kedden, amikor
1: megértsék a
3: miről van itt szó.
1: Egy kuriózum, ezt a hallgatóknak elmondom.
3: Jó, tehát igazából itt akkor belevágok a sűrűjébe vagy a közepébe, tehát itt arról van szó, hogy mi kaptunk egy meghívást április 1-én, nem vicc.
2: És nem volt vicc.
3: Nem volt vicc, okay. Igen, április 1-én mi egy zenei előadást tartottunk a Berkeley Egyetemen, Bostonban. És ott a hát világzenei előadás, illetve extrém vokál technikáról szólt ez az előadás.
2: Esetleg a hallgatóknak, akik, mert nem feltétlen kell, hogy tisztában legyenek vele, hogy mi is ez a Berkeley. A Berkeley gyakorlatilag a világ első számú zeneművészeti egyeteme. Igen. 7000 hallgatóval és sok száz tanárral. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy városrészt elfoglal gyakorlatilag az épületeivel, és szakonként akár több ezer hallgató is járhat oda.
3: Még a tanárok sem ismerik egymást konkrétan. Ilyen mennyiségben.
1: Ezért mondtam, hogy örülök, hogy jöttetek, tulajdonképpen megoldottok mindent helyettem.
3: Igen.
1: Elmondjátok, de hát ez a jó.
3: Igen.
1: Ez a jó, hogy a hallgatók tényleg értsék, hogy miről van szó. Mert én már olyan kérdésekkel jöttem, hogy ugye ha már kuriózumot említettünk, hogy ez a vokális jelenség, téma, lélektan, bármi, amivel kapcsolatba tudjuk hozni. Nem is biztos, hogy tudják a hallgatók azt sem egyébként, hogy ez miért fontos. Annak a technikája. Uh-huh. Mert azt akárki nem tudja.
3: Igen. Tehát, hogyha erre gondolsz, akkor mi nagyon sokan a mai napig is azt gondolják, hogy az énekesek születnek. És hogy aki valakinek van tehetsége, akkor az vele született.
1: Hát és erről mi egyébként napi szinten beszélgetünk itt testénként. Azért hallgatok ilyen nagyokat, hogy várom, hogy majd mikor tudjak csatlakozni rá. Én mindig kérdezem itt a nagyévű énekeseket, akik tényleg tudnak nagy magasságokat, néha mélységeket is megjárni, hogy az hogy van, mondják már el. Tehát aki kimegy egy koncertre, és már az elején a nagyot énekel, az tényleg olyan, mint nekünk egy boci-boci tarka, vagy azért tréningezni kell?
3: Hát ez bizony tréningezni kell. Nyilván van adottság, de van, aki egyébként egy adottsággal ugye születik, de az önmagában nem viszi el őt egy profi szintre. Tehát, hogy attól van nekem egy tehetségem, az nem azt jelenti, hogy én akkor onnantól kezdve mindent tudok. Tehát én egész konkrétan számoljak, hány éves is vagyok, azt hagyjuk, a közel 30 éve énekelek.
1: Uh-huh. És gondoltam, hogy a beletett
3: igen, tehát én is 30 éve énekelek, és több mint 20 éve tanítok, tehát hangképzéssel foglalkozom, és annak minden csinyával, és a mai napig tanulok és fejlődöm, és nem azért, mert esetleg, tehát mert még mindig nem tudok eleget, hanem mert mindig van hova fejlődni, mindig lehet mélyebbre ásni, mindig lehet újdonságokat felfedezni, és ez nagyon egy izgalmas téma, legalábbis nekem az, úgyhogy azért is vagyunk itt, és hát így kerültünk egyébként ki a Berkeley-re, mert tavaly januárban kezdtem el tanulni online a Berkeley-n, és a második szemeszterem végén sikerült egy olyat, nem tudom, egy olyat ezek szerint villantani, hogy az a ottani tanár azt mondta, hogy ezt mindenkinek kéne kint hallania, és akkor ő azt mondta, hogy akkor...
1: Tehát mindezt online sikerült villantani?
3: Igen.
1: Nem is tudtam.
3: Igen. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy akkor most én veszek egy kurzust, és akkor azt majd megcsinálom, amikor egyszer úgy van kedvem, vagy úgy van időm, hanem minden héten ugye beadandók vannak. Tehát, hogy... hogy volt, igen, tehát egy szemeszter az 3 hónap, és akkor minden héten vannak beadandók. Nyilván ez bizonyos tematika, tehát én világzenével kezdtem, aztán mentünk át a populáris stílusra, mentünk át poprockra, és most vagyok az R&B-nek a végén konkrétan, jövő héten fogom befejezni. Úgyhogy nagyon izgalmas és elképesztő út. Ez az út volt ez az egész, még most
1: hát
3: is
1: azért az. Azért jöttetek, hogy ezt az utat elmeséljétek.
3: Igen.
1: És mindez úgy történt, hogy itthon megmentek a fellépések mellette?
2: Ez úgy kell elképzelni, Orsi egy énekiskolát alapított és vezet, neki teljesen kitölti ez az életét.
1: Jaj, azt hittem, hogy jártok ti ketten is.
3: Nem.
1: Vagy Alexnek van az alma, ezt mondjuk igen. el a hallgatóknak. Igen. Méltán népszerű.
2: A méltán népszerű alma együttes, igen. Meg több más zenekar.
1: Tudom, sok tehát egyéb projekt, ezt hozzátettem volna én is.
2: Nekem kifejezetten a színpadi munkáim vannak, igen. Orsinak pedig az oktatás, és volt már közös fellépésünk, de az egy kifejezett kérés volt, aminek eleget tettünk, illetve az idén indul be egy új projekt, amit már együtt csinálunk, a legjobb tanítványaival, illetve a hangszeres részt produkálom én, tehát nekem zenész barátaimmal egy karácsonyi brutál műsor, de majd azt majd akkor elmeséljük később.
1: Okay.
2: Az lesz az első, hogy mi rendszeresen együtt lépünk fel, vagy egy szinten lépünk fel.
1: Akkor módosítom a kérdést. Mind a ketten olyan alkotói tevékenységet folytattok, ami közösséget épít. Mi pedig nagyon üdvözlünk minden olyan a mai nem egyszerű online világban, ahol már ugye üzenetekben tartják egymással az emberek a kapcsolatot, ahol lehet találkozni, lehet kapcsolódni azonos érdeklődésű embereknek. Ez mind a kettőtök területén nagyon fontos. Tehát akkor még egyszer, tehát tartottad itthon az énekórákat,
3: tanítottad
1: a tanítványokat, és közben megtanultam. Látszreakció ez.
3: Hát igen, azért nem unatkoztam, maradjunk annyiba. És igen, a második szemeszteremnek a végén ez a tanárnéni professzor asszony mondta, hogy ő akkor mit szólnék egy ilyenhez, hogyha kimennénk, és akkor ott ezt a mind a világzenét, illetve hát ugye, mert egyébként a második szemeszteremnek a végén is világzenét énekeltem. Tehát volt egy Ferőer, meg volt egy kazak dal, ezt énekeltem, és abban mutattam be különféle extrém vokáltechnikát is, tehát hogy itt ilyen nem kifejezetten a hörgésre kell gondolni, de az extrém vokáltechnikában minden benne van, ami alapvetően nem tiszta ének, hanem mondjuk a torok énekléstől kezdve egészen az extrém metálig benne van minden.
1: Nekem fogalmam nincs ezekről a szavakról, hogy most mi az a torok éneklés.
3: Torok ének.
2: Hát ez a mongol népzenében tipikusan fellelhető dolog, ez nagyon jellegzetes. Más népzenékre is vonatkozik, de...
1: Ez csak a műfaj? Sajátossága?
2: Ez egy technika,
3: ez
2: nem?
3: Ez egy technika.
1: Technika, aha, oké. Okay.
3: Megmutassam? Vagy...
1: Hát azt megköszönöm.
3: Ez a...
1: Oké.
3: Nem tudtam, mennyire kell messze mennem a mikrofontól. Igen. Na ez a toroki, konkrétan ez a toroki éneklés alapja, fogalmazunk így, és akkor ennek különböző technikáit így ötvöztem ebbe a dalba, ezekbe a dalokba, és akkor ennek fel, vagy erre felbuzdulva hívott meg a tanárnéni.
1: Érdekelnek a részletek is, megint hadd kérdezzek szakmait.
3: Igen.
1: És azért kérdezek ilyet, mert nem találkozunk minden nap olyan emberekkel, akiktől ezt meg tudom kérdezni. De a múlt héten például egy híres stúdióstól kérdeztem, meg egy producertől, hogy mondjam már meg, hogy egy énekelni nem tudó emberből is lehet úgy énekest faragni a mai akár AI, akár a stúdió technikával, hogy az tényleg jól fog szólni, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez nem így van feltétlenül, hogy egy énekelni nem tudó ember oda megy, össze-vissza kornyikál, és abból lesz egy jó dal. Én azt gondoltam, hogy az AI-jal ma már mindent meg lehet oldani, ő azt mondta, hogy nem. Na, akkor majd mindjárt Alex, te is jössz, hagyd kérdezze meg a tanárt. Szóval, ha én nem tudok énekelni, akkor mi van?
3: Nyugodtan, akik ezt
2: szeretném. Nem, mondja csak, mert én inkább majd általánosságban, hiszen én hangszeres is vagyok, reagálnék erre.
3: Én azt gondolom, hogy ez összetett. Tehát, hogy itt egy olyan kérdést tennék fel, egy olyan filozófiai kérdést, hogy mitől énekes egy énekes, vagy mitől lesz jó énekes egy énekes. Tehát az önmagában, hogy valakinek mondjuk a hangját csiszolják, illetve technikát megtanul, szerintem attól még nem lesz ő énekes.
1: Oké, tudom, hogy ez ennyi dolog, kisugárzás, attitűd, mit tudom én, mindenfajta
3: beleszámít.
1: Hát, közönséggel való kommunikáció. Na, de valahogy akkor is csak kell énekelnie, nem?
3: Igen, azt gondolom. Én is azt gondolom, hogy az, hogy valaki kihúzigálja a stúdióba a hangot tisztára, az attól még nem fog jól szólni.
1: Na, de ha hozzád elmegy egy olyan? Na, tud mindenki énekelni? Akkor így kérdezem.
3: Mindenki nem, de bárki igen. Aha. Na, ezt egyébként te mondtad.
2: Igen.
3: És ez egy nagyon-nagyon jó mondás, ezt elmondom, mit jelent. Igazából ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy ki mennyi időt szár rá, ki milyen céllal jön. Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, én tényleg nem tud semmit, de az egész életét rászánja, akkor lehet, hogy egész élet alatt gyakorlatilag eljut oda, hogy mondjuk tud intonálni, tehát tisztán énekelni.
1: Tehát a szorgalommal ki lehet váltani.
3: Így van. De ha valaki azt mondja, hogy mit tudom, mint tessék, van egy évem, akkor már nem biztos. Tehát, hogy nem kell mindenkinek egyébként énekelni, ez tény, de igen, de az, hogyha mondjuk, mert én is azt mondom, hogy én amikor elkezdtem énekelni, nekem annyi volt, hogy volt egy nagy hangom és egy szenvedélyem. De én se tartom magamat született énekesnek.
1: Mit jelent, hogy nagy hang?
3: Hogy lehetett vele mit kezdeni, tehát lehetett vele dolgozni alapvetően, tehát hogy ki tudtam engedni a hangomat, meg egy nagyon nagy, meg hát én szerelmes voltam, meg vagyok a zenébe. Tehát, hogy nekem az éneklés az mindig is egy ilyen safe place, tehát ez a mencsvárom volt, ahova mindig mentem, akár szomorú, akár vidám, akár meg akartam valamit élni, mindig az énekléshez fordultam. Tehát engem nem érdekelt, hogy hangzik, nekem jól esett az, hogy énekelek, nekem ez egy gyógyító hely volt alapvetően. És innentől kezdve én elkezdtem, és nyilván engem is, amikor a szüleim észrevették, hogy egyébként szeretek, ők rögtön ilyenkor az ember mit gondol, hát akkor énekelni kell. És akkor nyilván elkezdtem járni, énekelni, tanulni nagyon hamar, és jó is volt, de ez egy nagyon hosszú út volt, tehát 16 évesen kezdtem el tanárhoz, igen. És gyakorlatilag azt mondom, hogy még mindig van mit tanulni. Tehát, hogyha én azt mondtam volna, hogy...
1: Tanulsz, persze, hogy van.
3: Hát igen. De hogyha azt mondtam volna, hogy mit tudom én, 16-tól eljutottam 18-ig, vagy 20 éves koromig, akkor már 4 évet tanultam folyamatosan, de hogy az ott szerintem még nem lett volna elég. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy 4 év alatt, én nekem annyi elég volt, köszönöm szépen, hogy 4 évig tanulok, ez nagyon jó, de hogy még mindig lett volna ezt csiszolni, azt csiszolni, amaz csiszolni, tehát én teljesen másképp szólok most.
1: Világos.
3: Értelemszerűen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
1: Alex, Orsin kívül te is szerelmes vagy vagy Orsi mellett, bocsánat, Orsi mellett te is szerelmes vagy a zenébe?
2: Mindenképpen. Nekem abból a szempontból könnyű dolgom volt, vagy inkább azt mondom, hogy nem volt választásom, hogy csecsemőkorom óta. Tehát gyakorlatilag én beleszülettem a zenei környezetbe.
1: Eldöntődött, hogy...
2: Igen. Ezt mindig el szoktam mondani, és nagyon sokan nevetnek rajta, hogy jaj, de cuki, de én ezt egy felvétellel bizonyítani is tudom, hogy 2 éves korom óta tanulok zeneelméletet, ugyanis az apukám nem kérdezte meg, hát meg egy 2 éves gyerek, nem hiszem, hogy tud erre válaszolni, hogy akarja vagy nem. Nem is tudom, a zsipzsukkenderzsupot, vagy mit szomizáltam 2 évesen, és az van felvéve. Úgyhogy a szószoros
1: az alapok.
2: Igen, a szószoros értelmében csecsemő korom óta ebben a közegben vagyok, és érdekes módon nincsenek olyan emlékeim, hogy engem zenei pályára szántak volna mindenképpen.
1: Nem erőltették.
2: Nem. Uh-huh. A zenélést azt igen, a zenetanulást azt igen, de nem volt az, hogy, mert az én első hangszerem a hegedű volt. A zeneiskolában azt tanultam, általános iskolával párhuzamosan, ami szintén ilyen zenei tagozatos általános iskola volt, de soha nem mondták, hogy én hegedű művész legyek. Csak kellett választanom egy hangszert, mert az ugye kötelező volt a zenei tagozaton, és azt végig kellett vinnem a zeneiskolába, hogyha már elkezdtem, de szó nem volt arról, hogy én nem lehetek valami más. Hát aztán nem lettem, de az abszolút az én döntésem múlt, amikor felnőttem, és a basszusgitárra relatív ehhez képest későn kezdtem el foglalkozni, 19 éves koromban.
1: De úgy, nem váltad meg, hogy
2: így alakult? Nem.
1: Ez a lényeg.
3: Igen.
1: Ő mehetne a Berkeley-re tanulni? Kérdezem a
3: szerintem tanítani.
1: Orsit.
3: Szerintem tanítani mehetne.
1: Ott tart egyébként?
3: De még jó.
2: Ez egy érdekes dolog ez, mert én ilyet nem vennék a számra, de...
1: Más mondhatja. De, mondhatja.
2: De való igaz, hogy olyankor, amikor... Tehát addig, amíg az ember hallomásból tud valamit, uh-huh. akár mondjuk akkor maradjunk a Berkeley-nél, az egy ilyen szinte megfoghatatlan, misztikus dolog, hiszen olyan emberek kerültek ki onnan, vagy akár járnak visszatanítani, akiknek a lemezeit veszem meg. Na, a
1: tehát
2: bóban.
1: A művész éles színe java.
3: Igen.
1: És akkor
3: igen.
1: A művész itt nagy betűkkel írjuk.
2: A legnagyobb.
1: De nem
2: a
1: legnagyobb
3: művész. Igen, ez így van.
2: Bár igazából még ha úgy veszük, akkor
1: ott ez nem felebeki. Most ez nem feltétlenül szitok szó.
2: Nem.
1: Mint idehaza.
2: Nem. Igen, hát sajnos. A Orsi egyik tanára a Pinknek a vokalistája.
3: A vokalistája, akinek egyébként ma tartok órát.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Meséljetek már, hogy mi volt kint.
3: Hát ez valami fantasztikus út volt.
2: Egy rohanás volt.
3: Négy napot voltunk
2: utazással. Tehát csak ezért mentünk ki.
3: Aha. De kimerek jelenteni, egy abszolút áldott út volt, mert olyan, minden olyan simán ment, és olyan jól ment. Olyan
1: és szeretettel fogadtak?
3: Elképesztő. Tehát amit ott tényleg kaptunk, azt itthon tanítani kéne. És ez tényleg egyébként arról is. Azért is szeretnénk egyébként erről mesélni, mert nem úgy szeretnénk erről mondani, hogy na, vegyetek már példát, hanem azt, hogy itt
2: meg
3: is
2: hogy
3: terjedjen. Nem, hanem hogy itt is terjedjen már el ez hogy ennyire nyitottan és szeretettel is felnézünk a másikra, és nem azt nézzük, hogy innen fölöntről lefele. Tehát, hogy ez annyira egy újdonság volt, és nagyon jól esett nekünk.
1: Igen, pozitívak, és ugye sokan nem is tudnak elők mit kezdeni nálunk, akik ugye nem ismerjük alapból ezt az ösztönös
3: hát már az önmagában egyébként, bocsánat, hogy ez a tanár, ez a egyik Berkeley professzor, aki egyébként tavaly decemberben volt, vagy tavaly ősszel volt a Berkeley professzor, őtől tanultam a pop-rock dolgokat, illetve hát kiegészítőként. Az, hogy ő azt mondta, hogy ő szeretne tőlem órát venni, ez már önmagában elmondja azt, hogy hát, ha van valaki, akinek nem kéne, az lehet, hogy ő. Uh-huh. És mégis azt érzi, hogy tudok ezek szerint olyat, amit ő nem. És ez egy fantasztikus dolog. Igen, tehát, hogy itt se arra akartam kiukadni, hogy na figyeljetek, milyen menő vagyok, hanem az, hogy úristen, ez mennyire nagy dolog. Hogy itt van egy professzor, aki gyakorlatilag a világ első számú zenei egyetemén tanít, és ő kért, jött hozzám a tanítványához egyébként, hogy akkor valamit tanítsak, mert nyilván itt az extrém vokál technikáról beszélgettünk, mert ugye ez is egy izgalmas dolog, nyilván, hogyha a rock éneklésről van szó, és ez ott annyira nem elterjedt.
2: Uh-huh. Mondjuk vele amúgy is egy ilyen közelebbi vagy aktívabb kapcsolat alakult ki, mert miután hazajöttünk, pár napra rá már tartott,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Home office-t rendelt el a miniszterelnök a nagy hőség miatt. Továbbra is veszélyben a vízellátás Veresegyházán. Leváltották a Momentum éléről Rózsa András zuglói polgármestert. Jó reggelt kívánok, Szendő Tibori vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendeltek el hétfőtől, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót, közölte vasárnap Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Azt írta, a hőség tetőzik, így mindenhol óvatosságra van szükség. Javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását is, ahol ez megoldható. A tartós hőség miatt a sürgősségi osztályok tehermentesítésére kérte a lakosságot Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Közösségi oldalán azt írta, a sürgősségi ellátás csak valóban indokolt, halaszthatatlan esetben vegyék igénybe, mert az esti és éjszakai órákban a kisebb létszámú személyzet miatt hosszabb várakozás alakulhat ki. Hangsúlyozta, hogy életveszélyes tünetek, például mellkasi fájdalom, nehéz légzés, ájulás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali orvosi segítséget kell kérni. Egyéb panaszok esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 18

0: 8.30-as egészségügyi tanácsadóvonalat javasolja. A tárcavezető arra is figyelmeztetett, hogy a hőhullám fokozza a rosszullétek és balesetek kockázatát, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, a tűzőnap kerülése és az idősek, valamint a betegek fokozott védelme. Továbbra is veszélyben a vízellátás Veresegyházán. A polgármester közölte, az egyes fokú vízkorlátozás elrendelése ellenére az ivóvízfogyasztás nem csökkent a szükséges mértékben. A tartós hőség és a rendkívül magas vízigény miatt a vízellátó rendszer továbbra is rendkívül leterhelt. A helyzet egyre súlyosabb, ezért ismételten kérték a lakosságot, hogy mellőzzék az ivóvíz nem létfontosságú célú felhasználását. Főleg a locsolást, az autómosást és a medencék feltöltését. Korábban egyes fokú vízkorlátozást rendeltek el Veresegyház mellett Erdőkertes, Szada és Őrbottyán területén is. Őrbottyánban és Erdőkertesen tilos az ivóvízhálózatról történő locsolás 6 és 23 óra között, valamint a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, az autómosás és az úszómedencék feltöltése. Leváltották a Momentum éléről Rózsa András zuglói polgármestert. A Momentum mozgalom a hétvégén tartotta tisztújító kongresszusát, ahol a mozgalom tagjai Szilas Kincsőt, a párt kispesti önkormányzati képviselőjét, a Momentum nőügyi érdekképviseleti csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a párt új elnökének, írta a párt közleményében. A tisztséget eddig Rózsa András zuglói polgármester töltötte be. Az új elnök azt mondta, nem fogadják el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ezek a szélsőséges politikai pártok szerinte nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára, és a Momentum lesz az ország konstruktív ellenzéki pártja. Módosul mától a rend a pesti alsó rakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben. Ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos, kerékpáros látogatta a rakpartot. Tetőzik a hőség, a legmagasabb fokú figyelmeztetés van érvényben, mivel a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakul, a legmelegebb órákban pedig 40 fokot is mérhetünk. Mindezt perzselő napsütés és erős UV-sugárzás kíséri. Csapadék ma biztosan nem lesz. Enyhülést egy szerdán érkező hideg front hozhat majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, annak még inkább, hogy Róna Jorsi, a tanárok tanára. A világ első számú amerikai egyetemén.
2: Köszönöm szépen.
1: Tanít és tanul, és hát a zenészek zenésze. Az Alma Együttes, egyebek közt az Alma Együttes szupersztárja. Perkesi Alex is itt van, és örülök, hogy végre beszélgethetünk itt az éterben. Kellő időtartamban egyébként, meg mélységben arról, amit ti képviseltek. Én távolról figyelem csak, amit csináltok, a nagybetűs minőség.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen. Ez.
1: No, de hát ez egyszerre gondolom átok és áldás. Vagy nem?
2: Ezt mondjuk fel is ki, mert nem tudom, mi lehet ebben átok.
4: Egyébként én értem, vagy érzem a kérdést.
2: Na de jó,
4: és pont most, én nem is tudom, hogy melyik nap gondoltam ebbe bele, hogy én nem is tudom már, hogy hol voltam, milyen szituba, de egyszer csak egy olyan közben most iszonyatosan sok dolog történik velünk, költözés, ideiglenes helyre, házvásárlás, felújítás, stb.
1: Benne és akkor az őrületekben, a hétköznapok őrületekben.
4: Jön a nyár, nyaralás, gyerekek, most fejezte be az iskolát, jaj, de büszkék vagyunk, szülinapja van mindenkinek a rokonságban, tehát iszonyatosan sok dolog, és két út között, éppen lehet, hogy egy busszal vittem ki a cuccokat a házba, vagy már nem tudom, bekerültem egy olyan állapotba, hogy láttam hétköznapi embereket, a hétköznapi munkájukat végezvén, és a nem tudom, talán egy zenefoszlányt kihallottam egy kocsiból, vagy tehát egy ilyen komplex érzés fogott el, és belegondoltam abba, hogy én miért nem tudtam egy ilyen egyszerű
1: civil
4: születni. Okay. Ahol csak úgy szépen aztán hazamegyek, és akkor otthon vagyok, reggel elmegyek, délután vissza, és ennyi.
1: És kb. Két nap múlva halálosan unnád.
2: Igen.
1: Csak mondom. Valószínűleg ugye.
4: Úgyhogy tulajdonképpen az átok vagy áldás, az meg is fordítható, és innentől kezdve már az a része, ami mondjuk egy olyan embernek, hogy hát én ezt nem tudnám csinálni, átok, az is áldássá válik, mert azáltal érti meg az ember, hogy mekkora ajándékot, vagy hány talentumot kapott.
1: Na de ti naponta kaptok ajándékot? Tehát te a zené, a színpadi lábad kapcsán, Orsi meg a tanítás
2: abszolút
1: kapcsán.
2: Mindenképpen. Minden nap.
4: Ezt ki lehet jelenteni.
2: Igen, nem
4: is kell feltétlen színpadon lenni, és nem is kell feltétlen éppen órát tartani. Erről meg vagyok győződve, mert az, ami mondjuk a színpadon kvázi sikerélmény, vagy visszacsatolás, az az érzés, az elfoghatja az embert akkor, hogyha gyakorolt egy jót, és kijött valami egyel gyorsabban.
1: Most ez megvan. Az a fajta érzés, amit mondjuk egy taps orkánad?
4: Persze. Vagy egy ötlet, ami kipattan a fejéből, és megvalósítja.
2: Abszolút.
4: Vagy van egy új zenét, és az inspirálja. Úgyhogy aki ebben él, de biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a zenére vonatkozik.
1: Abszolút.
4: Aki ebben él, tehát van egy meditációs tevékenység az életében rendszeresen, amiben maximálisan jelen van. Erre mindig egy érdekes idézet jut eszembe. Én tanultam nyugati meg keleti filozófiát is a buddhista főiskolán, és nyugati filozófiából tanultunk egy Schleiermacher nevű református lelkészt, akit mellesleg filozófia téren említettek meg, és neki volt egy nagyon érdekes mondása, ami úgy hangzott, hogy vallásból cselekedni annyi, mint maximálisan jelen lenni a cselekedetben.
1: Aha.
4: És én erre gondolok ilyenkor. Megértettem. Tehát ez a kertészkedés is lehet, vagy a főzés is, hogyha valaki képes a tevékenység közben kizárni az egyéb dolgokat, igen, akkor biztos vagyok.
1: Tehát
4: benne.
1: A jelenben lenni, és arra fókuszálni, igen, amivel éppen.
4: Hogy bármi megadja ezt a flasht.
1: Ez így van az énekkel is?
2: Igen, abszolút.
1: Tehát ott kell lenni fejben.
2: Fejben nem, inkább szívben, meg lélekben.
1: Na, látod.
2: Igen.
1: Milyen jó, hogy ezeket így helyre teszed.
2: Igen. Hát ez az éneklés, meg a zene alapvetően, de bár szerintem a művészetnek bármilyen ágazata, azt merem mondani, hogy egy a bennünk, a lelkünknek a kifejeződése. Uh-huh. Tehát amit kéneklünk, az mind belülről jön.
1: Neked egy picit pszichológusnak is kell lenned?
2: Igen.
4: Fú, neki nem is picit.
2: Nem is picit, igen.
4: Pedig becsukja mindig az ajtót, amikor tanít, de azért kiszűrődik. Neki nagyon sokszor a szószoros értelmében.
1: Na, mert csak hogy gondoljanak bele a hallgatók, azért nem kell ahhoz feltétlenül híresnek lenni a művész vénához, de hát a művészeknek az az egyik ismérvük, hogy nagyon intenzívek az érzései.
2: Ez így van, így van. Érzékenyek.
1: Érzékenyebbek.
2: Igen, igen, ez így
1: az átlagnál.
2: Így van. Ráadásul én nem is csak a technikára fókuszálok, ugye aki jön hozzám, azt tudja nagyon jól, hogy ez nem csak egy szimpla énekóra. Tehát, hogy ott az a mentálisan, érzelmileg is minden összefügg gyakorlatilag. Tehát ilyenkor az egész embert nézzük, nem csak a hangját.
1: Hogy jöttetek haza Amerikából? Ha már a lelki állapotot nézzük, milyen lelkülettel?
2: Hát szerintem magasan repkedtünk, tehát nagyon.
1: És az tart még?
2: Nekem mondom,
4: abszolút.
2: Igen.
4: Ez megváltoztatta teljesen a hozzáállásunkat dolgokhoz. És nem csak olyan formán, hogy mi most már máshogy csinálunk valamit, hanem itt órákról beszélünk, amit ott kvázi hasznosan töltöttünk, hiszen, mint említettem, utazással együtt tartott 4 napig a dolog, tehát egy rohanás volt. Ráadásul az első, tehát 2 aktív napot töltöttünk ott, Pét és felett, és ebből az első, az a civil dolgokkal telt el, tehát nekem egy nagyon régi kolléganőm és barátnőm él ott, és vele találkoztunk, akkor kicsit szétnéztünk a városba, és gyakorlatilag a második nap, meg a harmadik napnak a fele, amíg nem mentünk ki a repcsitérre, az telt el a suliba. És az összes élményünk, amit hazahoztunk, az ez alatt, az idő alatt telt, és annyi, hogy egyszerűen...
2: Elfogni nem lehetett.
4: Nem tud elfogyni.
1: De téged azért engedtek be, úgyhogy nem jársz oda, meg nem tanítasz ott, mert a párja vagy a...
2: Én ragaszkodtam hozzá,
4: kísértem az előadáson, tehát én is játszottam.
1: Értem, oké.
2: Igen, természetesen, igen.
4: Én a szószoros és átvitt értelmében én is kísérő voltam.
1: Oké.
2: Igen, tehát engem hívtak alapvetően, de nekem föl sem merült az, hogy nélküle megyek.
1: Világos.
2: Tehát, hogy ez...
1: És tényleg más dimenzió az ott kint?
4: Teljesen.
2: Más, igen, azt kell mondjam.
4: Nekem egy dolgot hadd említsek meg az elején, mert ez általánosan az egész iskolára vonatkozott, és egyébként nem egy hókusz-pókusz, tehát ez gyakorlatilag hozzáállás kérdése, és az egész világon működhetne így. Ott, mert ugye órákat is látogattunk. Az előadás az este volt, és előtte vittek minket, mint
1: hát a... ezért kérdeztem, hogy...
2: Igen, mindjárt elmeghat, akkor meséljük is.
1: Okay, nem bolgálsz.
4: Csak úgy csapongunk össze.
1: Nem igen, baj,
4: csapongunk.
1: De értjük.
4: Mert annyi mindent akarunk mondani.
1: Igen.
4: Tehát órákat látogattunk, és mindegyiken azt éreztük, hogy maximálisan motiválva vannak a diákok, és mindenki abba az irányba van szinte már erőltetve, amiben jó. Nincsen szabvány, nincsen sablon, amit mindenkinek meg kell tanulni, hanem, de még ugyanabban ugyanazon tantárgyon belül sem.
1: De azt ki mondja meg, hogy miben jó? Tudják magukról, vagy...
4: A tanár azért...
2: Szerintem azért a tanár segít, főleg az
4: órán.
2: Úristen, az volt.
4: Voltunk egy zeneszerzés órán.
2: Igen, az ilyen zeneszerző, meg ilyen social, nem tudom ezt jobban mondani, az volt a lényege, hogy nem csak arról volt szó, hogy zenét írjanak.
4: Inkább dalírás, nem is zeneszerzés,
2: igen,
4: mert
2: igen,
4: egyszerűbb dolgokat csináltak.
2: És gyakorlatilag ez a megélésük, a világ megéléseivel kapcsolatos dolgokkal, és ott éppen akkor mi volt, azt mondom, a háború, meg ezekről.
4: Igen, szöveget is kellett írniuk, meg egy dalt is hozzá.
2: Igen.
4: Mindenkinek olyat, amilyen sikerült. És ami belőle jön. Tehát semmi konkrétum nem volt megadva, és a ilyen francia chanson hangulatú daltól Minecraft zenéig minden volt.
1: És tudtak élni francia chansont?
2: Hát a stílusban, a stílusban,
1: én imádom,
2: igen.
1: Egyébként a chansonot.
4: Az jött belőle. Az például egy fiatal lány.
2: Várj, azért azt mondjuk el, tehát hogy ugye itt az volt az érdekes ebbe az osztályban, hogy a napnak az első felét, azt mi az eredet, az originál, vagy mondjam eredetinek épületben, Berkeley épületben voltunk, ez egy régies, nagyon szép épület, és ez az óra, ez egy másik, ez egy új, egy ilyen modernebb épületben volt. Tehát ott már, az már sokkal olyan tele volt, még több ember volt, olyan más volt a hangulata. És mentünk be az osztályba, és megláttunk ilyen, nem tudom, ilyen 7-8, igen, nagyon, úgy néztek ki, mint az osztály kirekesztettjei, konkrétan. És így megláttuk őket, és mondom, hú, itt mondom, kicsit más a vibe.
4: Ebből mi lesz?
2: Ebből mi lesz?
4: És így, ott ültek, és ott néztek
2: minket. És tényleg ilyen...
4: Beléptünk az ötös, sajnos ezt most a hallgatók nem látják, de hát nagyon zavaró.
2: Nem tudtuk, hogy ebből mi lesz, és akkor mindegyik megmutatta igazából a dalát, mindenkinek el kellett játszani a dalát, amit írt.
4: Tehát egyiknek se kellett viszont könyörögni, tehát ez úgy néztek ki, mint aki megszólalni sem mer.
2: Igen,
4: és ahogy kérte a tanár,
1: és hogy... És jó dalokat írtak, legyen?
2: Na, erről
4: háromszor bőgtem el magamat
2: konkrétan. Az
4: most is
2: ráz a hideg, ha rá gondolok. Olyan volt az az óra, hogy így elkezdtek mindent tényleg. Volt egy srác, aki zongorán is kísérték magukat néhányan, az első akkordnál, mondom, figyelj, az első akkordnál konkrétan elsírtam magam, még se szólalt, de magából abból az akkordból is olyan érzelem jött.
4: Olyan önazonos volt mindegyik.
2: Elképesztő volt tényleg.
4: Volt ott egy sztereotípia, semmilyen előítélet nincs abban, amit most mondok. Volt ott egy srác, aki úgy nézett ki, hogy első látása valószínűleg autista volt. Úgy nézett ki, mint egy autista viking. Egy hosszú szőke haj, szakál, tehát így, amit mondok, még akár lehetne volna félelmet, és szépen hogy rázogatta a lábát, és így nézett le.
1: Készült.
2: Igen.
4: De hát akkor még ezt nem tudtuk, hogy ez készülés.
2: Igen.
4: Na, ő írta például a Minecraftos zenét, egy ilyen kis, ilyen kis Commodore 64 ilyen szinti zenet, meghallottuk, és akkor is néztük, te jó Isten, ez a Berkeley, itt ilyeneket kell írni, és utána ugyanilyen hangon, mint ahogy kinézett, meg mint amilyen a zene volt, beleénekelgetett ilyen kis cuki dallammal egy olyan szöveget.
2: Úristen.
4: Hogy az, most már igen, rendesen ráz a hideg, hogy nem az volt, hogy mekkora kontraszt, hanem tehát nem az volt az érzésünk, vagy az első gondolatunk, hanem az, hogy ez egy akkora, ilyen irdatlan boxkesztyűvel pofánverő érzés volt, hogy még jobban felőrésített, hogy a cuki zenéből mit vártunk, és megkaptuk az irdatlan igazságot a világról.
1: Ez elképesztő ereje van a zenének.
2: Igen, elképesztő.
1: Csak hogy a hallgatóknak is próbáljuk át, ugye én sokat beszélek erről, meg sokat írok is erről, hogy miért sírunk általában egy filmben, amikor a zene elkezdődik.
2: Igen.
1: Nem, az teszi alá az igazi érzelmi reakciót. De nem ennyi, egy temetésen is akkor kezd el mindenki igazán bőgni, amikor elindul az a rettenetes zene egyébként.
4: Ami nem volna feltétlen rettenetes, szükséges, hogy rettenetes.
1: Igen, de hogy felerősít dolg, érzelmeket.
2: Igen.
1: Tehát amiről most és azért, hogy tényleg imádjátok ezt a hivatást mind a ketten, amit műveltek, mert egyébként akkor nem lennének ilyen reakciók.
2: Igen. Igen. Ezért mondom, hogy ez már megéri, tehát amikor kérdezted ezt.
1: Nincs olyan sok időnk, ezért mondjátok, hogy akkor mivel megyünk tovább itt Magyarországon, mivel mentek tovább, mi várható most? Igen. Hazajöttetek egy elképesztő élmény, meg hatás cunamival.
4: És azzal az érzéssel, hogy lehet profin csinálni bármit, és lehet nagyot gondolni, függetlenül attól, hogy a környezete kisebbeket gondol, mint az emberné, mint amit szeretne. Ezért...
2: Egyébként, bocsánat, ezt én is kiemelném, és ezt mindig el szoktam mondani, és ezt nagyon, erről nagyon szeretek beszélni, hogy én is egy olyan helyről jöttem, hogy egy teljesen egyszerű életből, nem zenész családból, tehát gyakorlatilag az, hogy el lehet jutni olyan magasságokba is, hogy gyakorlatilag csak teszel a dolgodat, hogy dolgozol, és hiszel, és van egy célod, és mész ebbe az irányba. Tehát az, hogy nincs mögötted pénz, nincs mögötted támogató, nincs mögötted szponzor, és mégis el lehet ide jutni. Tehát ezt mindenképpen kiemelném.
1: Ez milyen szép.
4: És nem is eresztjük akkor bőlére, egy adventi műsorral készülünk, ami így első hangzásra
1: még
4: nem
1: odéban.
4: Egyrészt, másrészt meg nem tűnik egy nagy szabású dolognak, de az lesz. Az lesz, illetve az a neve, hogy Metal Christmas, bár a zenei stílusra inkább azt mondanám, hogy Rock Christmas, igen, csak a Metal Christmas jobban hangzik. Úgy kell elképzelni, mint egy felturbózott gospel műsor. Orsi legjobb tanítványai, tehát az iskolájának a kréme fogsz...
1: Hol lesz?
4: több helyszínen is, ugyanis ezt egy hosszú távú dolognak tervezzük.
1: Gyertek majd vissza, aztán beszélünk róla.
2: Mindenképpen.
1: Részletesen.
4: Mindenképpen, köszönjük szépen.
1: Na, tehát már most egyébként, tehát tényleg csak az érdekesség kedvéért készülni kell egy adventi műsor?
4: Igen, mert ez egy nagyszabású dolog lesz. Hát eleve több szólamú...
1: Nagyszabásúsága miatt.
4: Igen. Tehát nagyon sok munka kell, hogy megelőzze, plusz egy 0 kilométeres produkcióból kell brendet csinálnunk őszre, amire elkezdjük jegyeket árusítani.
1: Megértettem.
4: Úgyhogy... social médián fönt lesz majd, akit érdekel, az keressen rá. Budapesten is lesz legalább egy előadás, illetve Budapest vonzás körzetébe tervezzük. Szuper. Most még egy olyan 4-5 az adventi időszakban.
1: Ahhoz szól a sláger.
2: Igen.
1: No, hol érünk el és találunk meg benneteket? Itt most az a lélektani pont jött el, hogy szabad elmondani minden?
2: Hogyne.
4: Hát köszönjük szépen. Igazából a social media felületeken a Phoenix Vokál Stúdió megtalálható, mint énekiskola. Uh-huh. Engem, hogyha nem az Alma Együttes, az a legegyszerűbb, akkor nyilván Berkesi Alex néven minden zenekarom van közvetve, és hát ezen a Metal Christmas produkción keresztül pedig mindkettőnket együtt.
1: Oké. Róna Jós és Berkesi Alex szett hallották az elmúlt, hát elég sok időben. Örültem nektek tényleg.
4: Nagyon szépen köszönjük.
1: Vissza. Köszönjük szépen. Sok csillogó szempár, tanítványok és a közönség szintjén, és akkor nagy baj nem lesz. A tiétek is csillogni fog. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Orsiéktól elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rónai Orsinak és Berkesi Alexnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit értékelte a miniszterelnök. Otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában. Augusztus 1-től emelkednek a taxis tarifák Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit értékelte vasárnap közösségi oldalán Magyar Péter. A kormányfő azt írta, büszke az eddig elért eredményekre, és közölte, több tucat vállalásukat már teljesítették. Kiemelte a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról szóló megállapodást, az infláció csökkentését és a forint erősödését. Beszámolt a korrupció ellenes intézkedésekről, a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyon visszavételéről, valamint a politikusi bérek mérsékléséről is. A miniszterelnök szerint megkezdődött a korábbi rendszer működésének átvilágítása, emellett új minisztériumok jöttek létre, és több reform előkészítése is folyamatban van. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országban rend, béke és biztonság van, és a magyarok többsége szerint jó irányba haladnak a folyamatok. A közszférában otthoni munkavégzést rendeltek el hétfőtől, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót, közölte vasárnap Magyar Péter miniszterelnök. Facebook oldalán azt írta, a hőség tetőzik, így mindenhol óvatosságra van szükség. Javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását is, ahol ez megoldható. Augusztus 1-től emelkednek a taxitarifák Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés elfogadta az erre vonatkozó rendeletmódosítást. Az új szabályok szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A döntést a közgyűlés 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett hagyta jóvá. A tarifa legutóbb 2023 márciusában változott, a mostani emelést a taxis érdekképviseletek az elmúlt évek inflációjával indokolták. A számítások szerint egy átlagos 5 kilométeres útdíja augusztustól 4290 forintra emelkedik, a jelenlegi 3630 forintról. A városvezetés szerint a módosítás hozzájárulhat a taxis szolgáltatás stabil működéséhez és a kapacitások fenntartásához. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A forróságban sokan a vízpartot választják, de a szakemberek kérik, hogy ismeretlen folyószakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogyha az idei rendezvényen nem alkalmaznának deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Ráadásul a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Még szerdáig marad a forró nyári idő, ma 40 fokos hőségre készüljenek erős napsütéssel. Mindenki vigyen magával elegendő folyadékot és próbálják kerülni a tűző napot. A hőmérséklet estére is csak 32 fokig csökken, holnaptól pedig újra befűtenek, akár 41 fok is lehet majd. Szerdán zivatarokkal hűlhet le a levegő. Bori, nagyon szépen köszönjük, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Baleset miatt a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Tököli útnál csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Mától hétköznapokon 17 órától, másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Itt van velem Járai Máté, mert hogy Somogyi Zoli még egy picit szabadságon van. Milyen volt a közlekedés? Te gyalog jöttél?
3: Hát figyelj, iszonyú közel lakom, úgyhogy pikpak 3 perc alatt.
2: Nem mondod komolyan. De. Jó, akkor te semmi fennakadásról nem tudsz beszámolni. Oké, mondok még néhányat. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában. Ezért mától lezárják a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Korán kelők, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van Járai Máté, és én Zoli, ahogy említettem, szabadságon.
3: Így van, és én ennek mindig nagyon örülök, mert akkor jöhetek hozzá.
2: Várjuk az üzeneteket, ki van itt velünk ébren, jó reggelt, 6 óra múlt 5 perccel, már is jön Avicii.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, hogy már ilyen korán reggel itt vannak velünk. Szóval Somogyi Zoli szabadságon van, de mi itt vagyunk Mátéval, várunk mindenkit szeretettel. A múlt hét az zseniális volt, ugye Cilla és Mautner Zsófi elvitték, képzeld el, a hallgatóinkat rengeteg csodálatos helyre, finom ételeket készítettek, úgyhogy szerintem azt mindenki imádta.
2: Bizony, én meg azt imádom, hogy itt vagyok vele.
1: Én is nagyon örülök neki, a hallgatóink is örülnek. Jó reggelt, jó rádiózást, ezt Attila 64 írja, aztán Roni Izraelből a következőt írja. Sziasztok, jó reggelt, bár nekem lassan már dél körül van, de csak azért, mert 3 órával ezelőtt keltem, kellemes hetet és hűvös napokat nektek. Nálunk egyébként ma Izraelben csak 32 fok lesz. Az milyen kemény, hogy nálunk melegebb van, mint Izraelben.
2: Az is nagyon durva, hogy én most egy picit majd el fogok tudni menni nyaralni a Török Rivierára, és ott is hűvösebb van, mint nálunk. Ez trópus.
1: Rozár üzenete, jó reggelt, Petra és Máté vagyok, várom a vidám reggelt, küldjetek egy kis hűvöset. Aztán John Lennon is itt van velünk, good morning, melegen van, hát szerintem mindenkinek melege van, jöhetnek még az üzenetek, várjuk, hogy ki van itt ilyen korán reggel, 6 óra 13-kor.
2: Hát,
1: drága Máté, a Sláger FM Facebook oldalára már kitettem a közös képünket, ahol ugye gratulálunk is neked ahhoz, hogy mióta mi nem találkoztunk, te azóta a játékszínben a közönség kedvenc színésze lettél. És én ennek azért örültem, amikor olvastam az oldaladon, egyrészt, mert amikor legutóbb beszéltünk, azért elmondtad, hogy milyen brutál tempóban vagy most, és hogy mennyire sokat fogsz dolgozni, ezt majd meséld el pontosan, hogy ez hány nap. A másik, hogy végre fővárosi színházban is megkaptad azt a méltó kitüntetést a közönségtől, amire szerintem régóta vágytál. Mert hogy én azt gondolom, hogy a közönségtől kapott díj az sokkal többet ér egy színművésznek, nem?
2: Igen, mert én sokszor mondom azt, tudod, vagy biztos a hallgatók is, hogy én nem a szakmának, tehát hogyha a szakmának játszanék, akkor nem sokan ülnének a nézőtéren, mert az nem feltétlenül nézzük igen. Már annyira egymást, mert mindenki ezer felé van. Tehát azért elsősorban a közönségnek játszunk, és az kell, hogy ők bejöjjenek és szeressenek bennünket. Úgyhogy nekem ez egy elképesztő nagy öröm volt, hogy egy fővárosi színházban egy évad után, mert ugye én szeptember óta játszom ott, a közönség úgy gondolta, és úgy van írva, és elfelejtettem neked elhozni, pedig el akartam megmutatni magát a díjat, hogy az van rajta, hogy ennek az évadnak a legkedveltebb művésze.
1: És azért ez nagy,
2: igen, és hát ott fantasztikus színészek játszanak, szóval azért Hernádi Judittól kezdve, most tényleg Szerenyei Bélánán, tehát fantasztikus színészek vannak ott a játékszínben, és ez külön nagy öröm volt, hogy innen 3 darabot is játszottam ott, és hát nem bírom ki, hogy ne dicsekedjek egy kicsit, de remélem, hogy ezen feldobom mindenkinek a hétfő reggelét, hogy azt talán a hallgatók kevésbé tudják, hogy a színházi évad az nagyon hasonlít a tanévhez. Tehát ez nem úgy van, hogy januártól decemberig, hanem hogy szeptembertől dolgozunk, mi május végéig, júniusig. És ez alatt a 10 hónap alatt nagyjából 300 este van, ami rendelkezésre arra, hogy színházat válasszunk. Na most én ebből 288-at álltam.
1: Na várjál. 288 igen. Napot. Az igen. Nagyon sok.
2: Igen, és az nem is napban ennyi, hanem előadás számban, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat dupláztam. Tehát hétvégente ezek duplák. Voltak egy-egy szabad napjaim, de erre még a vezetőim is azt mondták, hogy ez tényleg egy ilyen színházi kísérlet arra, hogy egy színész meddig bír dolgozni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy miért csináltad ezt? Arra voltál kíváncsi, hogy te magad hogy bírod, vagy egyszerűen egyikre sem akartál nemet mondani, mert mindegyik a szíved csücske volt valahol.
2: Az utóbbi, tehát egyszerűen olyan lehetőségek jöttek, amire nem lehetett nemet mondani. És nyilván persze a környezetem azért aggódik, mert volt ebből már baj 19-ben, nekem már egy kicsit túlvállaltam magam, de valahogy most olyan sok-sok új impulzus és öröm ér, amitől nyilván akár ez a játékszínbeli játék, de egyébként tényleg azt még, és most már akkor legyen ez a dicsekvés bejelentkezése, de hogy Kecskeméten is az évad színészének választottak, és ez mindig azért nagyon jó, mert azoknak, akiknek csinálják, és ez különösen nagy öröm nekem.
1: Azt mondd meg, hogy kire ezt hogy viselte, hogy bírta. Mert figyelj, ő egy nagyon támogató közeg neked, de azért nem biztos, hogy ha egy színésznek azért ennyire sokat kell dolgoznia, lehet, hogy ott otthon előjön az őrület, nem? Vagy a rigója, mert hogy nyilván ott tudod kiadni annak, akit a legjobban ismert téged, aki a legjobban szeret téged, és ott azért nem kell megjátszani az embernek magát. Jó, fáradt vagyok, kész, most nincs kedvem beszélgetni.
2: 27 éve vagyunk együtt, és sokan, akik engem kedvelnek. Igen, 27 éve, és sokan, akik kedvelnek, azt szokták mondani, hogy jó, te biztos mindig minden jó kedvű vagy, meg nem is, aki azt látja belőlem, hogy hazamegyek éjjel az előadás után, és így elájulok mellette a kanapén. Eddig, és ez általában a hosszú házasságokban így van, kire mindig azt kérdezte, hogy mikor jössz. Most már mindig azt kérdezi, hogy mikor mész. Tehát ez változott a 27 év alatt, hogy már megszokta, hogy nem vagyok. És elképesztően sok mindent csinált, egy sporttól, mentálhigiénész szakemberként dolgozik, igen. Viszi a vendégházunkat, tehát egy csomó dologgal foglalkozik ő. Emiatt aztán úgy vagy kialakított egy életet, amiben én nem feltétlenül vagyok otthon, és úgy meg is lepődik, mi van, ma nem játszol, hogy ma itthon vagy. És akkor úgy bemutatkozunk egymásnak, hogy hello, egyébként én a férjed vagyok.
1: Van most egy olyan darabod is a játékszínbe, a Séf, ami az azért az nagyon menő, tehát az a te darabod, nem?
2: De olyannyira, hogy Szente Vajka kiírta és rendezte az előadást, kifejezetten tudta, hogy kire írja, tehát mely színészekre.
1: Jó, hogy ez, így, hogy ez tényleg így jött a darabod.
2: A játékszín megrendelésére készült ez a sév, és azt mondták neki, hogy ők fognak benne játszani. Úgyhogy egy brilliáns szerepet írt nekem, és mindenki, aki megnézi rögtön, azt mondja, te ezt a szöveget hogy tudtad megtanulni, ugyanis francia halandzsa van benne, de olyan
1: nem
2: azért,
1: komolyan.
2: De és az le van írva szó szerint, tehát én nem Isten. Improvizálom, hanem hát elképesztő. És olyanok, amiket nyilván, tehát a voulez-vous coucher avec moi, ezt nyilván senkinek nem kell mondani, mit jelent, és tele van olyannal, amit azért mi is értünk.
1: Figyelj, mennyivel nehezebb megtanulni mondjuk a francia halandzsát, mintha franciául kellett volna megtanulnod?
2: Nekem azért lett volna egyel könnyebb franciául megtanulni, mert én 4 évig tanultam a gimnáziumban, ráadásul halálosan oda voltam a francia tanárnőért, úgyhogy azt hiszem, hogy az egy kicsit, de nagyon sokat segített a szerephez, hogy tudok valamennyit francia.
1: Marion Cotillard is nagy kedvenced, azt tudom, mert abszolút, azt múltkor megbeszéltük, igen, tudom, abszolút. Akkor most már értem a francia nyelv iránti vonzódást is.
2: Igen, így van, és a dalokat is nagyon szeretem, amik franciák, az egész francia kultúrát nagyon szeretem, szóval közel áll hozzám, úgyhogy ezért aztán a francia sév szerepébe bújni, mit nem mondjak, nagy öröm.
1: Alig várom, hogy lássam. Hát, Évi is itt van velünk, sziasztok, én is itt izzadok veletek, köszönjük szépen, aztán jó reggelt, örülök nektek, Zoli is hiányzik, de jó pihenést kívánunk neki, mi is azt kívánjuk. Sziasztok, de jó hallani Petra a hangod, nélküled el sem tudom képzelni a Sláger FM-et. Te és Zoli vagytok a legjobb, a kitartást ebben a hőségben mindenkinek. Niki Zuglóból jöhetnek még az üzenetek, köszönjük szépen, azért ez inspirál minket is, hogy ilyen korán reggel ilyen sokan itt vannak velünk, és itt van velünk Lady Gaga és Bruno Mars is. Mit szólsz hozzá?
2: Nagyon jó.
1: Szeretjük őket, nagyon csodálatosak. Ők annyira passzolnak egymáshoz, hogy az a... hát mint mi most így reggel, nem?

0: Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Imádom ezt a nőt. Hogy vagy Dua Lipával?
2: Figyelj, én képzeld, nem annyira követem a munkásságát, de te, hogy így felhívtad rám, de viszont jó, tök jó szám volt.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Meg annyira, annyira energikus ez a csaj. Láttam a Szigeten akkor, amikor még csak egy-két dala volt világsláger, és itt járt nálunk. Hát azóta meg, hát mindenki szétszedi. És férjhez ment, úgyhogy sok boldogságot kívánunk neki innen is. Dua Lipa

0: És ez volt az én típusom, de hogy így tényleg. Tehát, hogy
1: hát, ez... gyerekkoromban én őrült rajongója, először Dollyról rajongó voltam, aha, amikor kicsi voltam, és utána pedig Neoton Familia lettem, tehát a 300 éves a jó-jó, azt én már 6 évesen nyomtam.
0: Aha, igen, igen. A rajongásról is fogunk ma beszélni, úgyhogy ha van olyan, aki írt rajonganak, akkor akár a Sláger FM Facebook oldalán is írhatják nekünk, vagy SMS-ben a 06303030958-ra, mert azért a rajongásnak is van az a szintje, ami még nem túlzás, de azért van, aki túlzásba viszi, majd hozunk egy ilyen hölgyet is. Aztán a vita kultúráról is szó lesz, mert azt gondoltuk Mátéval, hogy nagyon sokan nem tudunk vitázni, vagy kétségbe esünk, hogyha vitázni kell valakivel, úgyhogy ebben is próbálunk majd segíteni szakértő segítségével, és a fiatalság titkát is próbáljuk megfejteni, mit szólsz hozzá.
1: Hát Jön egy
0: csodálatos koreográfus, tánctanár, és minden gyakorlatilag, aki segíteni fog nekünk ebben, mert hogy van egy idős bácsi, aki 100 éves kora felett is még táncot oktat. Uh-huh. Nagyon cuki. Úgyhogy a fiatalság titka, azt hiszem, hogy ebben is rejlik talán, hogy sokat mozogjunk.
1: Fú, akkor én remélem 100 évig fogok élni.
0: Hát te, amennyit mozogsz, most csak 288 előadással, az nagyon kemény. Szóval, hamarosan ezzel folytatjuk, addig pedig érkezzék a Small Town Boy.
1: Jöhet.
0: Azért ez, ahogy indul, hát 1984-es, és még mindig ez a kis pütymörgés, bárki meghallja, szerintem tudja, hogy miről van szó. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Máté, a helyzet az, hogy nagyon melegre kell készülnünk.
2: Nagyon, 41 fok vagy 40, ez nagyon durva.
1: Figyelj, ez brutál. Azt mondja, hogy most egyelőre még 30 fokos, nem lehet 30 fokos a reggelünk, hát ez egy butaság. Na várjál, hát, már is nézem, hogy mi a...
2: És simán nem tudom képzelni, hogy 40...
1: Nem, jó, még csak 28 fokot mérünk.
2: Ó,
1: 9 órakor lesz kérlek szépen 33 fok, aztán utána megmegyünk a 38-ra, az úgy jó, nem?
2: Ez mondjuk azért tényleg brutál. Én tegnap este játszottam szabadtéren, hát az nagyon kemény volt.
1: Hogy bírtad?
2: Hát figyelj, a nézőkkel együtt nagyon nehezen bírtuk, de ugye rajtunk még a lámpák
1: hát
2: is rajtunk
1: az...
2: voltak, és táncoltunk.
1: Smink, lámpa, na,
2: az,
1: minden.
2: Igen, nagyon kemény. Igen.
1: Jó, jönnek a közlekedési infók. Azt mondja, hogy baleset történt a pesti alsórakparton a Lánchídnál, tart a műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, csak a belső sáv járható torlódás alakult ki a Mogyoródi úttól. Aztán a H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Örsvezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Ó, ennyi baleset ilyen korán reggel. Élénk a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a Szerencs utca előtt. Aztán csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben is, az Akadémia utcában mától pedig lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedés és infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630-30-30-95-8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Pontosan 6 óra múlt 42 perccel, vagy 3:45 lesz 3 perc múlva. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na és akkor csapjunk a lecsóba, hogy miért beszélgetünk a rajongásról. Mert hogy van egy hölgy, egy brazil nő, kapaszkodj, 133-szor csengetett be a BTS egyik világsztárjának az otthonába. Ugye ők azok a koreai srácok, akiket az egész világ imád, tehát nem csak otthon, hanem tényleg mindenhol szeretik őket. Egyébként mi is szoktunk tőlük játszani dalt, méghozzá Coldplay-jel közöset. És a srácot úgy hívják, itt közben Mátéval megnéztük, hogy helyesen ejtsük ki. Kérlek, hogy hívják?
2: Jungkook. Ja igen, mert több is igen. Van. Jungkook.
1: Igen, valahogy így. Igen. Tehát a hölgy annyira oda volt, hogy becsengetett az otthonába, a bíróság egyébként felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, és ugye azt is előjegyezték, hogyha ezt tovább folytatja, akkor kitiltják majd Dél-Koreából. Bevallom őszintén, én azt nem annyira azt értem, hogy valaki valakiért rajong. Tehát mondom, nekem volt ez a Ricky Martin őrületem, oké. Meg azt is értem, hogyha mondjuk egy filmszínészért, vagy azért jár színházba valaki, ezt majd mindjárt megerősíted, hogy vannak olyan színházba járók biztos, akik azért mennek, hogy akár 6-7-szer lássanak egy darabban egy kedvencet, de hogy azért az, hogy az otthonához elmenj és becsöngess és ott szobrozz, azért ez egy kicsit beteg.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz határ, hogy mi az, ami már beteges, vagy mi az, ami már... Hát én olyan, nekem volt olyan kollégám, akinek a rajongója gyakorlatilag felgyújtotta az autóját, szóval...
1: Mi?
2: Mert ugyanis árulta a kocsiját, ugye ki volt rá írva, és mondta, hogy ő segít neki eladni, és mondta, hogy köszönöm szépen, ezt majd én megoldom, és azt mondja, igen, és oda ment, lelocsolta, felgyújtotta, szóval, hogy van ilyen teljes tétboly, tehát tényleg az őrületig való... Hát én annó gyerekkoromban, mondjuk a Csepregi Évát megláttam valahol, akkor gyakorlatilag elájultam. Ah. Tehát, hogy tényleg. És van a rajongásnak az a része, amit mai napig nagyon szeretek. Most nyilván, hogy már lehet instázni, meg Facebook, és lehet követni. Sőt, én, hogyha megnézek egy filmet, még olyan is van, hogy annyira tudok rajongani, hogy ráírok egy-egy világsztárra.
1: Ráírsz egy világsztárra? Hát jó, mondjuk példát, kire írtál
2: jó,
1: rá?
2: Hát várjál, kérlek szépen, voltak sorozatok, olyan Netflixes sorozatok, amikben mondjuk én láttam valakit, és tudtam, hogy még valószínűleg aha, nem annyira, tehát mondjuk nem a Jennifer Lopezre írok aha, rá, hanem mondjuk egy ilyen kisebb,
1: aki
2: nagy
1: lehet, sztárra. Aki lehet, hogy még ő maga ír igen, vissza, nem valaki, aki
2: így
1: a
2: abszolút, és volt olyan egyébként, hogy már kaptam választ, sőt, volt egy argentin srác, aki egy magyarított sorozatban az ő szerepét játszottam, és írtam neki, hogy képzeld el, hogy a te karakteredet játszom egy magyar sorozatban, és akkor azt mondta, hogy fú, örülök, és nagyon sok sikert, és ugye hát végig Járainak hívott, mert hogy ugye náluk fordítva van, igen, tehát azt hitte, hogy az a keresztnevem, hogy Járai, de ez nekem nagyon tetszett, hogy így, hogy visszaírt nekem, és ez jó volt, jó érzés.
1: Van olyan, amikor te úgy érzed, hogy a rajongás az irányodba egy picit sok, tehát például mondjuk, nem tudom, ültök valahol, vacsoráztok, és oda megy hozzád valaki, és azt mondja, hogy elnézést, művész úr, bocsánat, én szeretnék egy közös képet. Tehát ilyenkor te hogy reagálsz? Mert szerintem van az a típus, aki azt mondja, köszönöm szépen, ne haragudjon, hát ez a privát szférám, meg van az, aki azt mondja, persze, oké, hát lehet, hogy ez neki a legfontosabb pillanat. Én mindig abba gondolok bele, amikor mondjuk velem kér valaki egy képet, még hogyha mondjuk buliban voltunk a csajokkal, és ez a mosdóban történt meg, tehát konkrétan volt ilyen eset, egy ilyen félrészek kislány jött oda, hogy Pedro, úgy szeretlek, csináltunk közös képet. Tudom, mondom, persze, oké, csináljuk, de hát gondolhatod, milyen lett az a kép, hagyjuk is az egészet, tehát lehet, hogy a kislány se annyira látszódott rajta, de én valahogy mindig úgy érzem, hogy ez neki abban a pillanatban valamiért fontos, és megpróbálok megfelelni annak, hogy ő ezt szeretné, és akkor miért te tegyem meg?
2: Nekem pont egy ilyen nagyon jó leső rajongótáborom van, tehát azok, akik engem kedvelnek, az már nem inkább őrültek, egy olyan korosztály, igen, akik, igen. De volt már olyan egyébként, hogy vacsoráztam valakivel, és oda pattantak egy közös képért, ami mindig azért nagyon nehéz, mert ezzel egy picit tiszteletlen vagyok azzal, akivel együtt eszem, vagy éppen mondat közben én felpattanok, és azt mondom, hogy nem tudom, igen, hogy csináljunk egy képet, hogy a csirkecomblók kifélig a számból. De igen, én azon típus, vagy azon kevés típusú színészek közé tartozom, akik ezt élvezik és szeretik, tehát soha nem
1: volt terhes.
2: Nem. Inkább mondjuk olyan volt, hogy vitatkoztunk a Kírával egy pláza közepén, tehát éppen folytogattuk egymást a buxus mögött, amikor egyszer csak odaugrott valaki, hogy egy közös képet szeretne, az egy picit nehéz, ha olyan a helyzet, hogy nem tudja, hogy mibe tenyerel bele éppen az illető. De az, hogy előadás után megvárnak, az csak akkor terhes egyébként egy picit, hogy én nagyon el tudok fáradni, ami nyilván érthető, és mondjuk dupláztam, vagy nem tudom, és akkor jönnek, és akkor látom, hogy 10-12-en várnak mondjuk, mert olyan is van egy sikeresebb előadás után, akkor tudom, hogy mindenkihez lesz egy kedves szavam, az alsó hangon egy negyed óra, fél óra, mire el fogok tudni indulni haza. És akkor kicsit mindig úgy vagyok vele, hogy meg annak is nagyon örülök mindig, hogyha kapok valamit, vagy nem tudom én micsoda, csak mindig arra gondolok, hogy te jó égő, mennyit dolgozott vele, hogy mondjuk csinál nekem egy festményt, igen, vagy tudod, valami elképesztő, mert a vesz egy csokit, az nagyon jó, mert akkor azt megeszem, és az szuper. De hogyha mondjuk nagyon készülök, mindig azt érzem, hogy tudom ezt viszonozni. Tehát érted? Persze örülök neki, de hát ő órákat foglalkozott vele.
1: Mit gondolsz arról, amikor mondjuk nézzük az ilyen régi felvételeket, hogy a Beatles időszakában, vagy Elvis Presleynél, tehát hogy ott a nők konkrétan sikoltoztak, elájultak, amikor meglátták őket, tehát hogy ott olyan őrület volt, hogy én ezt el sem tudom képzelni. Akkor most megnéztem az Elvis filmet, és ugye azt is szuperül megmutatták, egyébként csodálatos volt benne a főszereplő, hogy volt, hogy oda ment, lecsókolta a nőket, ott volt a felesége, mert neki ez kellett, tehát őt az éltette, hogy érezze a közönség szeretetét.
2: Én azt hiszem, hogy ez is nagyon sokat változott, hogy most már a sztárok nem annyira elérhetetlenek, bármennyire furcsa. Naponta láttunk róluk képeket, ők maguk osztanak meg olyan képeket, hogy reggel felkelnek és kávéznak a teraszon, tehát mert nem egy ilyen idealizált valami. Annó képzeld el, hogy a Töröcsik nagyanyám mesélte, hogy amikor Karádi Katalin keresztül ment a falun, a falu hetekig készült. Lobogóval, hogy itt van Karádi Katalin. Lobogóval, dalokkal készültek, ott állt a kislányokat, felöltöztették ünneplőbe, és ennyi volt, hogy és átment a falun ezennel Karádi Katalin. Szóval, hogy meg se állt. Tehát, hogy azt mondom, hogy nagyon más volt az, amikor megadtuk ennek, tehát színészeket láttunk címlapon, nem lehetett rájuk inni, hogy hey, te egy közös fotót csináljunk.
1: Azt tetszik jobban, vagy szereted azt, hogy itt most már lehet azért közvetlenül?
2: Én azt hiszem, hogy nekem a 60-as években kellett volna színésznek.
1: Mondjuk amúgy is az a típus vagy. Én is néha úgy érzem magamon, hogy egy öregebb lélek vagyok, meg hogy egy kicsit így más korszakban talán.
2: Igen, meg valószínűleg mi pont az a generáció vagyunk, aki, vagy nem te jóval fiatalabb vagy nálam, de nem. Ja jó, akkor ennek most az egy újabb örömhír. Na, de ugye az a lényeg, hogy minket pont elkapott még a social, de annyira már nem, mint amennyire természetes azonnak, akik most 20 évesek. Tehát, hogy
1: rajongás témában várjuk az üzeneteket, hogyha esetleg van olyan színész, énekes, sportoló, most jöhetnek a focisták is, akikért rajonganak, vagy rajongtak annak idején, akkor tessék velünk megosztani 0630 30 30 95 8, itt is lehet, meg persze a Sláger FM Facebook oldalán. Lújza például azt írja, hogy én annak örülök mindig nagyon, amikor beolvassátok az üziket, amiket írok. Mert hogy neki ez a rajongás egyik formája. De tényleg jöhetnek olyanok, akinek mondjuk autogram gyűjteménye van. Én azt imádom, amikor régen tudod, hogy aláíratták a fotókat. Szóval különleges rajongást várunk, addig pedig érkezzék Edwin Collins, akiért szerintem annak idején azért igen, csak rajongtak a nők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Sláger FM.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
12: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Home office-t rendelt el a miniszterelnök a nagy hőség miatt. Továbbra is veszélyben a vízellátás Veresegyházán. Leváltották a Momentum éléről Rózsa András zuglói polgármestert. Jó reggelt kívánok, Szendő Tibori vagyok. A közszférában otthoni munkavégzést rendeltek el hétfőtől, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót, közölte vasárnap Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Azt írta, a hőség tetőzik, így mindenhol óvatosságra van szükség. Javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását is, ahol ez megoldható. A tartós hőség miatt a sürgősségi osztályok tehermentesítésére kérte a lakosságot Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Közösségi oldalán azt írta, a sürgősségi ellátás csak valóban indokolt, halaszthatatlan esetben vegyék igénybe, mert az esti és éjszakai órákban a kisebb létszámú személyzet miatt hosszabb várakozás alakulhat ki. Hangsúlyozta, hogy életveszélyes tünetek, például mellkasi fájdalom, nehéz légzés, ájulás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali orvosi segítséget kell kérni. Egyéb panaszok esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as egészségügyi tanácsadó vonalat javasolja. A tárcavezető arra is figyelmeztetett, hogy a hőhullám fokozza a rosszul létek és balesetek kockázatát, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, a tűzőnap kerülése és az idősek, valamint a betegek fokozott védelme. Továbbra is veszélyben a vízellátás Veresegyházán. A polgármester közölte, az egyes fokú vízkorlátozás elrendelése ellenére az ivóvízfogyasztás nem csökkent a szükséges mértékben. A tartós hőség és a rendkívül magas vízigény miatt a vízellátó rendszer továbbra is rendkívül leterhelt. A helyzet egyre súlyosabb, ezért ismételten kérték a lakosságot, hogy mellőzzék az ivóvíz nem létfontosságú célú felhasználását. Főleg a locsolást, az autómosást és a medencék feltöltését. Korábban egyes fokú vízkorlátozást rendeltek el Veresegyház mellett Erdőkertes, Szada és Őrbottyán területén is. Őrbottyánban és Erdőkertesen tilos az ivóvízhálózatról történő locsolás 6 és 23 óra között, valamint a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, az autómosás és az úszómedencék feltöltése. Leváltották a Momentum éléről Rózsa András zuglói polgármestert. A Momentum mozgalom a hétvégén tartotta tisztújító kongresszusát, ahol a mozgalom tagjai Szilas Kincsőt, a párt kispesti önkormányzati képviselőjét, a Momentum nőügyi érdekképviseleti csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a párt új elnökének, írta a párt közleményében. A tisztséget eddig Rózsa András zuglói polgármester töltötte be. Az új elnök azt mondta, nem fogadják el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ezek a szélsőséges politikai pártok szerinte nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára, és a Momentum lesz az ország konstruktív ellenzéki pártja. Módosul mától a rend a pesti alsó rakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben. Ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos, kerékpáros látogatta a rakpartot. Tetőzik a hőség, a legmagasabb fokú figyelmeztetés van érvényben, mivel a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakul, a legmelegebb órákban pedig 40 fokot is mérhetünk. Mindezt perzselő napsütés és erős UV-sugárzás kíséri. Csapadék ma biztosan nem lesz. Enyhülést egy szerdán érkező hideg front hozhat majd.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Bori, nagyon szépen köszönjük, na nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Sajnos már korábban beszámoltam arról, hogy több baleset is volt. Igen, még mindig tart a baleset miatti közlekedési káosz a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as Hév, Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Aztán élénk a forgalom, hát ahogy ezt már megszokhattuk, a Budaörsi úton befelé, a Sasadi úttól a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt is. Aztán mától hétköznapokon 17 órától, másnap hajnali 5-ig, valamint a hétvégékre is lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ott elég jó bulik szoktak ilyenkor lenni, úgyhogy bosszankodás helyett lehet, hogy jobb, hogyha abban vesz. Részt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 7 óra múlt 5 perccel, Járai Mártéval mindenkit várunk szeretettel.
15: Bizony, és itt van Pordán Petra természetesen, mint minden reggel.
14: És jöhetnek a rajongó üzenetek. Például, aki érted rajong, tessék a Máté rajongóknak telefonálni 0 30 30 30 95 8.

0: Sláger reggel.
1: 4:08 lesz, 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A rajongásról beszélgettünk egy brazil nő kapcsán, aki 133-szor csengetett be ahhoz a fiúhoz, akiért nagyon oda van, a BTS egyik tagjáért. Mondd ki a nevét.
2: De csak segíts, hogy kell mondani. Jungkook.
1: Elnézést mindenkitől, aki tud koreaiul, hogyha esetleg nem jól ejtettük. Szóval a rajongás a témánk, és itt van velünk Évi, aki nagy rajongója, kinek. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt! Itt vagyok, Évi vagyok. Mondj. Király Gábornak vagyok a nagy rajongója.
1: Ja,
3: hát soha nem csöngettem be hozzá, azt sem tudom, hogy hol lakik.
1: Na hát jó, hát azért persze, idáig nem fajul az ember, de azért ő egy szuper jó kapus. Mikor szeretted meg? Őt a munkássága miatt szereted, vagy azért,
3: igen,
1: mert a futballrajongó vagy?
3: Tehát én nem vagyok egy nagy foci rajongó, tehát nem voltam soha meccsen, tehát nem láttam élőben soha őt, de a volt férjem, ő nagyon nagy foci rajongó, és én mindig néztem ugye vele a meccseket, hát főleg a válogatott meccseket, és megállapítottam, hogy a szürke melegítő az éretalon.
1: Itt is tényleg.
3: És hát ő nagyon jó képű, tehát hogy így valahogy emiatt így nagy rajongója lettem, úgyhogy így még most is követem a munkásságát, egyébként azt hiszem, hogy edzősködik, tehát hogy így nagyon ügyes. Úgyhogy nekem ő az etalon rajongó.
2: Képzeljétek el, hogy nekem volt...
3: Sok mindenkit szeretek. Ava Max-et például a zenében például, tehát azért van sok mindenki. De Király Gábor ő etalon.
2: Képzeljétek el, hogy nekem volt egy osztálytársam a gimnáziumban, akit Király Gábornak hívtak, de nem, szia, puszi. És képzeljétek el, hogy őt annyira imádták a csajok, de csak azért, mert ugyanúgy hívták, mint a kapust.
1: De menő.
2: Tehát, hogy ő elég volt, hogy a neve ugyanaz. Igen, abszolút.
3: És szia Máté, különben érted is rajongok.
1: Tessék!
2: Még ez is.
1: Igen, ezt kértem, hogy a Máté rajongók jelentkezzenek, úgyhogy Évikém.
2: Igen, szegény Évi.
3: Igen, én egy műsorban láttam őt, én nem vagyok egy nagy színházba járó sem.
1: Azt pótolnod kell, Évikém.
3: És ott nagyon szimpatikus volt.
2: De jó, nagyon
3: mondtam,
2: köszönöm.
3: Egy igazi jó ember.
2: Ó, tehát, jól indult a reggelem,
1: na,
2: nagyon
1: látod,
2: köszönöm.
1: Ennyi. Köszönjük, Évi, szép örülök, napot neked. Szia,
2: köszönjük,
1: szia.
2: Minden jót, szia, Évi.
1: Hello.
3: Oké, köszönöm nektek, és puszillak, és jó műsorszórát.
1: Köszi. Te voltál valaha sportoló rajongó? Tehát mondjuk Cristiano Ronaldoért rengetegen oda vannak. Én bevallom őszintén, hogy az ő munkásságát imádom, barom jó képű, tehát azt is látom. Viszont azokat a videókat, amiket kitesznek a social felületekre, hogy ő minden gyerek, aki oda megy hozzá, ő nem elzavarja őket, hanem fotózkodik velük, tehát hogy a rajongókra mennyire odafigyel, az szerintem egy nagyon szép gesztus.
2: Képzeld el, hogy a Kira nagyon-nagyon kedveli a Beckhamet, de igazából nem a foci tudása miatt, hanem ahogy a családban élt, csirkéket nevelget, meg minden. Igen, és az Instán lehet látni, hogy kapott csirkét, meg nem tudom én miket, és egy tyúkokhoz beszél, meg nevük van, meg hogy társashoznak, tehát a Kira imádja az egész családot, hogy élnek, meg mindent, persze nyilván, amit megmutatnak a szósorban, tehát nem tudjuk pontosan, és ezért aztán én is néha nézek, és akkor mindig mutatja, hogy nézd, de aranyos, hogy legózik, meg nem tudom, hogy legóznak ott a családilag, meg ha sport, akkor inkább én az ilyen korcsolyat, tehát ami egy picit közelebb áll az előadó művészethez, tehát hogy nem labdajáték feltétlenül, vagy nem tudom én micsoda, de én is megállapítom mondjuk valakiről, hogy ez de jól néz ki, vagy de ügyes, vagy de bárcsak ilyen alakom lenne, vagy stb. Vagy például a toronyugrást nagyon-nagyon szeretem,
1: hát az
2: nézni.
1: Gyűrű, az igen. Tehát akkor te most nem nézed a VB meccseket azért, annyira nem követed.
2: Nem, és
1: nagyon játszol, tehát,
2: igen, de nagyon ez... szoktunk röhögni, amikor a kollégáim, akik nagy foci rajongók, mondják nekem, hogy figyelj, tudod, milyen meccs lesz ma jár, mondom, fogalmam sincs, de jobb, hogyha nem is avattok be.
1: De figyelj, és akkor előadás közben van olyan, hogy ők kiszaladnak, amikor mondjuk nincs jelenetük, és azonnal nézik, mert hogy nektek most ez
2: persze,
1: nekik,
2: és van,
1: ez nagyon nehéz időszak.
2: Az öltözőbe ott hagyják nekem, érted, és ott örjöngve megy a meccs, meg minden, én, aki nem nézem, ők viszont ott hagyják, és mondom, hogy fiam, nem lehetne, hogy lenémítod, amíg tudom, hogy ez nagyon nagy szentségtörés, de nem, valóban nem, de vannak fanatikus, persze, fanatikus focira.
1: Azt írta egy kedves hallgatónk, hogy szuper jó voltál tegnap a Városmajorban.
2: Köszönöm.
1: A 40 fokban együtt izzadtatok, úgy tűnik.
2: Így van, abszolút.
1: Aztán egy másik üzenet, sziasztok, én László Attilát nagyon szeretem, fiatal, tehetséges énekes, de nem nagyon lehet hallani, sokan szeretik egyébként őt. Andi azt írja, hogy sziasztok, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Aztán Gábor üzenete, sziasztok, jó reggelt kívánok. Én nagy rajongója vagyok a Petrának és az Orsinak, szuperek a csajok, köszönjük szépen. Aztán Géza azt írja, hogy Robert De Niro, Robert De Niro rajongó, illetve hogy emlékszünk-e arra a filmre, pont rajongó volt a címe, amiben Wesley Snipes-szal szerepelnek közösen. Én nem láttam azt a filmet, de állítólag az nagyon beteg.
2: Igen, én azt nem láttam, egy durva film.
1: Egy elég durva film.
2: Igen.
1: Máté, hogy vagy te azzal, amikor mondjuk valaki a rajongását úgy szeretné kifejezni, hogy főz, vagy kedveskedik neked valamivel? Mert képzeld el, hogy nekünk a hallgatóink szoktak küldeni sütiket, nagyon cukik egyébként, kedvesek, vagy amikor volt a slágeroázisunk és bejöhettek hozzánk, akkor is rengeteg mindent hoztak, amiket ők készítettek. Sőt, van egy hallgatónk, aki képzeld el, mivel mondtam, hogy a nagymamám régen csipkebogyó lekvárt főzött, és azóta nem ettem, hozott be a rádióba. Figyelj, ez nekem annyira megható volt.
2: Azt hiszem, hogy az egyik legmeghatóbb, amikor valami olyannal készülnek, amin órákig dolgoznak. Az legyen az egy festmény vagy valami. De a Kira nagyon sokszor kérdezi, amikor éjjel megyek, az, hogy hoztál valamit, amit lehet enni. És tudják a rajongók, hogy iszonyú édesszájú vagyok, és azon belül is, hogy miket szeretek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különleges dolgokat
1: viszik be
2: szoktam.
1: Neked a színházba?
2: Abszolút.
1: De jó dolgod van.
2: Képzeld el, hogy tegnap a Majorba úgy vártak meg, hogy hűtőtáskában 40 fokban ne ott már. Volt a citromos tiramisu.
1: De édesek.
2: Úgyhogy nagyon menő. És ezért nagyon meghat mindig.
1: 0630 30 30 95 8, ide tessék nekünk írni, a továbbiakban is jöhetnek a rajongó üzenetek, és hát itt van egy úriember, akiért szerintem nagyon sokak rajonganak, mert hát olyan régóta itt van velünk, és olyan régóta mutatja meg a tehetségét, ő Geszti. Mindenki legyen rohadt gazdag, ezt kívánjuk mi is mindenkinek, nem Máté?
2: Így van, így hétfőre.
1: Legyen így, ámen.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Egyszerűen ez a szöveg valami zseniális. 9 perc múlva lesz 7:30, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt van velünk Viki, aki szintén rajong valakiért. Na de kiért? Szia Vikikém!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
3: Jó reggelt!
2: Én Fehérvári Gábor Alfréd Szedélyet rajongok nagyon.
1: Ja, hát akkor az előbb örültél, hogy itt volt az újdonsága, a Pain and Glory.
2: Mindig túl hangerőn hallgatom, állandóan.
1: Meg tudjuk érteni.
2: Amikor megtúlalnálatok.
1: Figyelj, és ez miben nyilvánul meg? Rengeteget jársz a koncertjére, van közös képetek, esetleg azt tudom, hogy nekik van fagyizójuk, szoktál-e oda is menni?
2: Hát ez egy kicsit Fehérvártól messze van.
1: Ah.
2: De a hamarosan új nyíló fagyizójába mindenképp elmegyek.
1: Aha. Te koncertekre jársz?
2: Mindenféleképpen. Aha. A márciusi koncertjére már novemberben megvettem a jegyet.
1: Ó, ez igen.
2: Fehérváron.
1: Aha.
2: Elsők között. Tényleg onnantól kezdve követem, illetve rajongok érte, hogy meghallottam a tévében a hangját.
1: Fú, hát ez nagyon erőteljes volt az a kezdés, én emlékszem arra, amikor ő bekerült ugye a tehetségkutatóba. Igen. Képzeld, hogy olyan mázlista vagyok, hogy amikor ő neki a Mary Jo nagy slágere volt, és én még egy másik rádióban dolgoztam, akkor ő élőben elénekelte nálunk, és a férjem azt a meglepetést hozta az esküvőnkre, hogy ő énekelt, a Fehérvári Gábor Alfréd, és az én férjem nem nagyon tud énekelni, ám de úgy csinált, mintha ő énekelni az Impossible-t, elkezdte mondani Jézusom itt az egész NASZ nép előtt, és besétált a Freddy mögüle, és olyan szuper mini koncertet tartott, oh. És ott is maradt még velünk bulizni, nagyon jól érezte magát, úgyhogy ez jó Márom, volt.
2: Egyszerűen egy fantasztikus ember.
1: Igen, nagyon jó ember, és nagyon jó lelkű.
3: Hát és minden adottsága megvan ahhoz, hogy szupersztár legyen, mert nagyon jól néz ki.
1: Pont Lotfi Begi nyilatkozta vele kapcsolatban, hogyha ő nem Magyarországra születik ezzel a hanggal, ezzel a fizimiskával, világsztár. Akkor biztos, hogy világsztár lett volna. Köszönjük szépen!
2: Talán ezzel az új számával.
1: Igen,
2: talán.
1: Igen, drukkolunk neki is, meg Kálainak is.
2: Amit szeretnék mondani még, hogy az első közös képre én 2 évet vártam.
1: Micsoda, az első közös képre?
2: Igen.
1: 2 évet?
2: Hetet.
1: Úristen! A szép! Köszi Vikikém!
3: Nagyon
1: szép napot
3: köszönöm.
1: Neked! Szia, szia!
3: Köszönjük szépen!
1: Hello. Azért az, hogy valaki ennyit vár arra, hogy valakivel csak egy közös képe legyen?
3: Én 30-at, hogy a Csepregévával legyen közös képem, csak ennyit mondok, mert ugye gyerekkoromban rajongtam érte, és utána fel gyerekkoromban nem sikerült soha.
1: Hát egy figyelj, jó kis polaroiddal, tudod.
3: Igen, hát vagy még előtte, tudod, ilyen tekerős fényképezőgéppel akkor nem, és aztán végül most, hogy már, és akkor nagyon, nagyon cuki volt, mert már ő is ismert engem a tévéből, és akkor csináltunk egy közös képet.
1: És elmondtad, hogy ő neked mit jelent, mennyire
3: tudom,
1: fontos.
3: Csak tudod, ilyenkor az ember mindig azt mondja, hogy mindenki ezt mondja, hát én teljesen. Hát a jobb lábamat a bal fülemmel keverem,
1: jó,
3: ha ott van.
1: Vagy. Abszolút. 0-30-30-30-95-8. Itt már a jelentkezéseket várjuk a hablat játékunkba, mert hogy nagyon értékes nyereményeink vannak. Például valaki páros belépőt nyerhet a Csík zenekar koncertjére a Budapest Parkba, aztán van 2 fő részére szóló belépőnk Karamell mesemondó koncertjére is, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk 0-30-30-30-95-8. Ide csak annyit küldjenek, hogy hablagy. Köszönjük szépen!
4: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Ez a Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Igen, emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobát, és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
6: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarírtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
7: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A bölcsödéket és óvodákat is külön intézkedésre kérik a hőségriadó miatt. Elindult a túlbetonozva kampány Budapesten. Júliusban megrendezik a libegő éjszakáját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az extrém hőhullám miatt fokozott óvatosságra kérte a bölcsödéket és óvodákat Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca ajánlásokat küldött valamennyi intézménynek, annak érdekében, hogy a gyermekek és a dolgozók biztonságát a kánikula idején is garantálni tudják. A javaslat szerint a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, a megfelelő árnyékolásról és a hűsítési lehetőségekről. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és dajkák munkájának támogatása kiemelten fontos ezekben a napokban. Az intézményvezetőket arra kérik, biztosítsanak elegendő pihenőidőt és megfelelő munkakörülményeket a dolgozók számára. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pest vármegyei Pátyon, miután a hétvégén rekordot jelentő több mint 2500 köbméter víz fogyott a településen.

0: A szennyvíztelepre mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett, tehát az elhasznált víz jelentős része locsolásra, illetve más nem feltétlenül szükséges célokra ment el. Ezért a Daköv Kft. Javaslatára elsőfokú vízkorlátozás lép életbe, ami nappali locsolási tilalmat jelent reggel 6 és este 10 óra között. Továbbá az úttest locsolása, az autómosás és a medencék feltöltése is tilos. A pátyi önkormányzat palackos ásványvízzel is segíti a rászoruló lakókat. A túlzott betonozás visszaszorítására és a városi zöldfelületek növelésére hívja fel a figyelmet a túlbetonozva kampány Budapesten. A főváros két évvel ezelőtt indított programjában a lakosok 882 olyan helyszínt jelöltek meg, amelyeket szerintük feleslegesen burkoltak le. A fővárosi szakemberek ezek közül 150 területet tartanak alkalmasnak arra, hogy helyükön zöldfelületek jöjjenek létre. Eddig 10 helyszínen bontották fel a burkolatot és alakítottak ki növényzettel beültetett területet. A Blahalújza téren új fákat és zöld felületeket alakítottak ki, a Jane Henning rakparton pedig jelentősen nőtt a közösségi zöld tér aránya. A Rottenbiller és a Damjanich utca sarkán egy korábban leburkolt terület helyén hoztak létre növényekkel beültetett zöld szigetet. A szakemberek szerint ezek a területek csökkentik a városi hősziget hatást és élhetőbbé teszik a sűrűn beépített városrészeket. Július 11-én ismét megrendezik a Libegők éjszakáját Budapesten. A Zugligeti Libegő este 7 órától másnap hajnali 1 óráig várja a látogatókat rendkívüli nyitvatartással. Az esti programot élőzene is színesíti, miközben a résztvevők a kivilágított főváros panorámájában gyönyörködhetnek. A helyszín tömegközlekedéssel és Ikarusz különjáratokkal is megközelíthető.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, forróságra készüljenek, piros figyelmeztetés van, hőségre vigyázzanak magukra nagyon, délután akár 38 fok is lehet, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjanak kint a napon, ha pedig mindenképpen ki kell menniük, akkor vigyenek magukkal folyadékot. És hogy mi a helyzet, hogyha vonattal szeretnénk közlekedni, már is mondja nekünk Kis Horváth Levente, jó reggelt!
2: Szerusetra, köszöntöm a hallgatókat. Gödöllő belvárosában baleset történt, a H8-as hévek Mogyoród és Gödöllő között ritkábban közlekednek. A fennakadás a volánjáratok közlekedését is érinti, melyek ezért terelve hosszabb menetidővel a szökőkút érintése nélkül közlekednek. A vonattal útrakelőknek azonban jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a reggeli vonatforgalom. A csepeli gyorsvasúton jövő hétfőig tart a karbantartása, a H7-es hévek helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. Javasoljuk, indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról a mavinform.hu, valamint javasoljuk, hogy utazásukat mindig elegendő mennyiségű szomjoltó folyadékkal kezdjék meg. Jó utazást kívánok!
1: Nagyon szépen köszönjük, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Még az utakon baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton, a Lánchídnál, illetve akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán, és vezessenek óvatosan, és ha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Fyyselebben. On fyyselebben. Kiita hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Televízióban egy riportot készítettek, egy afrikai újságíró nálunk tanul, kiment a keleti elé, így a riport kitűnően sikerült, nem lehet leadni. Elmondanám, bent láttam, így, azt mondja. Jó napot kívánok, mondja az újságíró. Jó napot kívánok, elnézést kell a zavarásért. Én azt akarom kérdezni magától, hogy az ön véleménye szerint Magyarországon van-e fagyi kérdés? Mondja az kuncsaft. Hát kérem, alasson. Van, kérem, van. Van, merem állítani, ugye? Van, fagyi az van. Van, nagyon jó a kiszolgálás is, szóval. Tényleg mindig hideg és szóval.
3: Jaj, jaj.
2: Azt mondja, félre tetszett engem érteni. Én azt akartam kérdezni, hogy az ön véleménye szerint Magyarországon van egy fagyi megkülönböztetés. Van, kérem, vanília, málna, csokoládé.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Attilával játszunk, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó rádiózást kívánok, így hétfő hajnalban.
1: Mi? Hajnal? Hol van a hajnal? Most ébredtél?
2: Hát 3:30-kor ébredtem.
1: Ja, hát akkor ez neked már délután. Figyelj csak, mivel telt a hétvége? Pihenéssel vagy munkával?
2: Hát azzal telt a hétvége, hogy dolgoztunk a kertben, egy kicsit pihentünk, meg ejtőztünk, mert elég húzós időszak volt az életünkben.
1: Na helyes.
2: Úgyhogy jól
1: kell
2: vagyunk.
1: A pihenés.
2: Meg vagyunk.
1: Kell a pihenés. Na figyelj, felkészültél Cilla agymenésére?
2: Hát igen, ha fel lehet egyáltalán készülni, igen, felkészültem.
1: Na hajrá, akkor figyelj.

0: annyit, jó, vagy Cilla.
1: Annyit szeretnék segíteni, hogy ugye most van a koncertélmények nyara nálunk itt a Sláger FM-en, de nem csak itt, hanem a fővárosban. Tehát a legnagyobb sztárok érkeznek ide, mi pedig a koncertjeikre adunk jegyet, és annyit még segítek, hogy hát ez már volt.
2: Lehet, de egy kicsikét illúzió romboló leszek.
1: Na.
2: Mert nekem első körben egy kis Frank Sinatra jutott eszembe.
1: Hát az is nagyon jó lenne, de nem Frank Sinatra sajnos.
2: Most tehát ez a mai időszakban inkább ez Metallica lenne, ez a...
1: Az nagyon jó, a Metallica az nagyon jó, igen.
2: A Nothing Else Matters.
1: Nothing Else Matters, igen. Figyelj. Ó, de jó vagy! Csak nem ott voltál a 150 ezer ember között, mert ugye 275 ezer emberrel töltötték meg, amivel egyébként a Puskás Aréna gyakorlatilag rekordot döntött.
2: Ott sajnos nem voltam, mert olyan leterheltség van az életünkben, nem tudtunk elmenni.
1: Viszont
2: pedig
1: tudod, hova mész? Na figyelj, tudod, hova mész? Na, elmondom, hogy hova mész. A Csíkzenekar koncertjére a Budapest Parkba július 5-én, illetve két fő részére szóló belépő még a tietek július 14-ére, Karamell Mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval. Gratulálok!
2: Köszönjük szépen a Margit Szigeti szabadtéri színpadot. Amúgy is szeretjük, hogy régebben dolgoztam is.
1: Hát kicsi akkor
2: a világ.
1: Ennyi.
2: Köszönöm szépen,
1: szép
2: és akkor jó rádiózást.
1: Köszi, szia.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
4: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit-szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Akáció!
10: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
11: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Gázolt a HÉV Gödöllőnél. Ezen a héten is ülésezik az országgyűlés. Szerdától csak mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A hajnali órákban Gödöllőn a Szabadság téren egy Gödöllőre tartó HÉV elütött egy embert, ezért fennakadások vannak a közlekedésben. A szerelvények Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányba az Ős vezértere felé tartó vágányon járnak, közölte a MÁV csoport. A közlemény szerint Mogyoród és Gödöllő között 30 percenként ingavonat közlekedik az Ős vezértere irányú vágányon. Az Ős vezértere és Mogyoród között ritkább közlekedés, módosuló időpontok előfordulhatnak. Gödöllőn a volán járatok a fennakadás végéig a Táncsics Mihály út, Kossuth Lajos utca terelő úton közlekednek, nem érintik a Szökők út megállóhelyet. Ezen a héten is ülésezik az országgyűlés. Ma a kétnapos ülés első napján a kuláküldözés áldozataira emlékeznek, majd napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök, beszédére reagálhatnak a frakciók is. A parlament lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok jelentéseinek és összegző módosító javaslatainak vitáját. A közszférában otthoni munkavégzést rendeltek el hétfőtől, és lehetőség szerint erre kérnek minden munkáltatót, közölte vasárnap Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Azt írta, a hőség a napokban tetőzik, így mindenhol óvatosságra van szükség. Javasolják a kinti munkavégzés elhalasztását, ahol ez megoldható. Szerdától jelentősen átalakul a budapesti parkolási rendszer, megszűnik az utcai parkoló automaták használata, így a várakozási díjat ezentúl kizárólag mobiltelefonon lehet rendezni. A fizetés mobil alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással történhet. A változással egy időben emelkednek a parkolási díjak is. Az egyes zónákban óránként 300 és 800 forint közötti összegeket kell fizetni. A fővárosi közgyűlés még 2024-ben döntött az automaták kivezetéséről, amelytől a rendszer működési költségeinek csökkenését várják. A kerületek tájékoztató táblákat helyeznek ki az új fizetési lehetőségekről. Július 1-től emellett változik a BKK éjszakai közlekedési hálózata is, amely a tervek szerint gyorsabb és szélesebb körű eljutást biztosít majd az utasoknak. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében eltűnt fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Baján elment a vízbe, majd elmerült. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Még szerdáig marad a forró nyári idő, ma 40 fokos hőségre készüljenek erős napsütéssel. Mindenki vigyen magával elegendő folyadékot és próbálják kerülni a tűző napot. A hőmérséklet estére is csak 32 fokig csökken, holnap pedig újra 41 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
9: Bori, nagyon szépen köszönjük, az 56-os, az 56-osa és a 61-es villamos helyett a Budagyöngye és Hűvösvölgy között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé, a Sasadi úttól a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál is. Lassú a haladás a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton. Aztán csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerület Óhegy utcát és a Szlávi utcánál, valamint a Márga utca felől Zsák utca lett. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: 8 óra múlt 6 perccel Járai Mátéval várunk mindenkit szeretettel, és azt kutatjuk, hogy mi a hosszú élettitka. Te tudod erre a választ?
13: Hát ha tudnám, akkor milliárdos lennék, úgyhogy nem tudom.
9: Ez jó válasz, de ezt kutatjuk. Írják meg önök is!

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Pontosan 4:09 lesz, 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hoztam egy csodálatos történetet egy 100 éves bácsiról, aki azt mondja, hogy szerinte a hosszú élet titka az az, hogy az embernek mozognia kell, mert az a szellemét is abszolút frissen tartja, nem csak a testét. Mit gondolsz erről?
2: Én azt gondolom egyébként, hogy nekem nagy mázlim van, hogy nem ülő munkát végzek egyébként, hanem színészként rengeteg feladatom van, ami zenés, meg táncos, meg minden. De azt gondolom, hogy a kék zónában például, amit most nagyon kutatnak, és nagyon divatos kutatni, hogy a kék zónában, ahol hosszabban élnek az emberek, hogy mit csinálnak. Egyik idős ember sem ül le, hanem mindenki mozog, ameddig csak bír. Egyrészt magaslaton laknak, tehát föl kell menni a lépcsőn, és a feleségemnek volt, képzeljétek el, egy nagyon távoli rokona Franciaországban, aki a harmadikon lakott, egy francia bácsi, aki 97 éves koráig élt, és ő hiszi, hogy az volt a hosszú életének a titka, hogy föl kellett mindig menni a harmadikra. Tehát egyszerűen nem az volt, hogy tudod, leült testbetetévet, hanem mozgott folyamatosan.
1: Bernard Gilbert, akinek a történetét egy picit emlegettem már, ő képzeld el, hogy 16 éves korában megsérült, rögbi sérülése volt, és azt mondták, hogy jó, akkor nem sportolhat, de hogy álljon neki táncolni, mert hogy az majd milyen jó lesz. Hát ő annyira beleszeretett a táncba, hogy ő 100 éves kora fölött is, kérlek szépen, tánc oktató videókat készít, és arra gondoltunk Mátéval, hogy nekünk kell egy profi, aki segít megérteni, hogy a tánc miért segíthet. Úgyhogy Pap Timi van itt velünk, jó reggelt, táncművész, koreográfus, movement director, movement coach, remélem, hogy jól mondtam ezeket. Rengeteg mindenben láthattuk a te munkádat, egyrészt nagyon sok tévés produkcióban is, illetve az America's Got Talent-ben, a Britain's Got Talent-ben is a hallgatóink találkozhattak a videókkal, és hát azért mondjuk azt el, hogy te sztárokkal is dolgozol együtt, szóval azt hiszem, hogy van rálátásod arra, hogy például, ha mondjuk Amerikában, Japánban vagy Hollandiában, ahol mindenhol megfordultál, ott a hosszú élet titkát kutatjuk, akkor ott a mozgás az abszolút benne van.
3: Mozgásban azon túl, hogy tényleg a hosszú élet titka, a minőségi élet titka is egyben, és végül is erre törekszünk, nem feltétlenül a hosszúság, hanem az, hogy ezt tényleg úgy éljük meg, és valóban népenként ez változik, és országonként ez változhat. Gyerekektől felnőttekig, sztároktól, amatőrökig foglalkoztam emberekkel, táncot tanítottam. És hát ez inkább a személyiség, mint hogy...
1: Mit gondolsz, Timi, hogy a tánc miben segíthet nekünk? Tehát azért, mert egy picit összetettebben is tudunk gondolkodni, koreográfiát kell megtanulnunk. Mi az, ami miatt a tánc ennyire fontos lehet abban, hogy mondjuk sokáig tudjunk élni?
3: Igen, a tánc, egy picit tegyük annyira helyre az egészet, mert a tánc az nem csak az, hogy megtanulunk egy koreográfiát, hanem ösztönös tánc, tehát tényleg a rituáléktól kezdődően, az őskortól, aztán jöttek a társasági táncok, és azután jöttek a professzionális színpadi táncok. Aztán ezek mindegyütt is léteznek. Tehát örömünkben táncolunk ösztönösen, vagy egy megtanult séma alapján. És ugye az idegrendszert, a lelkünket köti össze gyakorlatilag a testünkkel, és az idegrendszert és az izmokat és mindent tréningezünk ezáltal. Úgyhogy milyen mélységig megyünk bele a táncba, ez ettől függ. Tehát az a legmagasabb foka, ha tényleg egy klasszikus balett, vagy akár a nagyon komoly társas tánc technika az, amikor mindennel képben vagy, a mozdulattal, a kivitelezéssel, a lelki mondandónak az átadásával, megéléssel, és hát nagyon komoly kapcsolódás a lelki-szellemi világgal, mert ez annál jóval túlmutat, hogy csak a testről beszéljünk.
1: Máté, te mit érzel akkor, amikor táncolsz?
2: Én azt hiszem egyébként... Én azt hiszem, hogy...
1: Mert én igen.
2: Hát egyrészt az a jó, ha felszabadultságot érzel egyébként, mert az azt jelenti, hogy akkor nem azzal foglalkozol. Nyilván hát, persze nekem, akinek koreográfusok mutatják meg, tehát én nem azt táncolok általában, amit akarok, de azt hiszem, hogy ha a három dolgot, tehát hogy próza, éneklés és tánc, akkor ebből a legközelebb hozzám a tánc áll, és még akkor is, amikor prózai darabot játszom, akkor is a mozdulatokon keresztül fogom meg az adott karaktert. Tehát engem a szüleim nem véletlenül balettozni akartak tanítani, mert nagyon jó adottságaim voltak gyerekkoromban, csak én nagyon megijedtem attól, hogy azt azért már tudtam gyerekként is, hogy ez abból a szempontból egy rövid pálya, hogyha utána az emberből nem lesz koreográfus, vagy valaki, aki tanítja, akkor gyakorlatilag 35, de 40 évesen már biztosan vége van a pályának, és akkor nagyon izgultam azon, hogy akkor majd ez hogy lesz, de nem csak ezért, hanem féltem attól, hogy nem vagyok elég jó, vagy nem vagyok elég hajlékony, és aztán színész lettem, de nagyon örülök örülök, hogy rengeteget táncolok tényleg.
1: Timi, mit éreznek az emberek tánc közben? Megkérdezted már őket, akiket tanítottál? Mert szerintem tök sokféle érzést kavaroghat ilyenkor
3: igen,
1: bennünk.
3: Igen, számtalan érzés, sőt ugyanabban az emberben különböző életszakaszában más és más ajándékot kap ettől a dologtól, hogy ő táncol. Visszatérve, hogy a táncnak nem csak feltétlenül a szakmai és a profi szintje kell, tehát nem kell mindenkinek a szakmája legyen.
1: Persze.
3: És ez tök fontos, mert tudni kell azt is, hogy csodálatos dolog hobbiként, vagy egy rendszeres dologként beépíteni az életünkbe, és minél több stílust megtanulni, hiszen nem is tudjuk, hogy melyik passzol igazán hozzánk, és ismételten melyik életszakaszunkban. Úgyhogy nagyon nagy örömöt tud nekünk adni, és pont ez a lényeg, hogy örömmel ápoljuk és fejlesztjük a testünket, ami végig visz minket az életünk végéig, és nagyon nem mindegy, hogy milyen viszonyban vagyunk, vagy milyen állapotba hozzuk.
1: Én például imádom azt látni, amikor idősebb emberek, mit tudom én, 60-70 felett, most az idősebb természetesen nem a 60 felettiekre értem, mert anyukám is 60 felett van, és még nagyon fiatalos, de ugye amikor mondjuk 70 felett úgy döntenek, hogy ők elmennek, és társas táncot tanulnak, és megtanulnak koreográfiákat, mert hogy azt mondják, hogy nekik az kell, a testüknek is, meg a lelküknek is.
2: Számomra az egyik legmeghatóbb ajándék az anyósomnak, a feleségemnek, az édesanyjának, ő 80 pluszos, és képzeljétek el, hogy ő még sosem tangózott, és imádja nézni a tangót. Uh-huh. És a Budai László nevű csodálatos tangó világbajnokhoz elvitte a feleségem, és kifizetett egy órát, hogy táncoljon vele. És annyira csodálatos volt, hogy a Laci végig a termen mentek, és 84 éves, és imádta, és úgy jött ki, hogy így könyvbe lábadt a szeme, hogy neki ez mekkora fantasztikus élmény volt, hogy ő tangózott, mert annyira jól vezette őt a Laci, és annyira, hogy tudsz tangózni, szóval, hogy ez nem kor, és nem, szóval ez csodálatos ebben.
1: Timi, maradj még velünk, innen folytatjuk, addig pedig tessék nekünk megírni a 0630 30 30 95 8-ra, hogy mi a hosszú élet titka, hogyha esetleg valakinek a tánccal kapcsolatos véleménye van, vagy éppen az, annak köszönheti azt, hogy mozgékony, akkor azok is jöhetnek. Köszönjük! Oh,

0: Még több sláger, még több változatosság. Ez a Sláger reggel.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4 perc múlva lesz 8:30, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pap Timi a vendégünk, aki egyébként táncművész, koreográfus, és Benedict Cumberbatch-et is megtanította táncolni. Na de hát hogy?
2: Megtanítottam, koreografáltam, és egy az Erik című minisorozatban itt forgatták Budapesten, és én voltam a koreográfusa. Egy kész koreográfiával készültem, egy hatalmas szörnyel kellett táncolni.
1: Igen,
2: egy...
1: ő akkor bábkészítőt játszott, aki elveszítette a kisfiát, és ugye ezzel a hatalmas nagy bábbal szerette volna őt visszaszerezni. Igen, hogyha valaki esetleg nem látta a sorozatot.
3: De nézze meg, mert csodálatos.
1: Igen, csodálatos.
2: Ezzel egyetértek. Úgyhogy volt egy-két próbánk, betanítottam, nagyon tetszett neki, szerette, volt egy-két ötlete, de...
1: Azt alapot... kellett megtanítanod neki, hogy egy ekkora nagy szörnyel, hogy táncoljon? Tehát, hogy néz ki úgy, hogy ezt CGI-jal csinálták?
2: Nem, ez egy igazi, létező báb volt, úgyhogy a bábot is meg kellett tanítani, mert ugye nagyon speciálisan mozgatható a báb, és őt is, és ugye a jelenetnek megfelelő kisugázás meglegyen, hogy ő szalaszét van készülve, és ez a báb az ő belső démonja, és ő vele most először összetalálkozik ezen a szinten, és együtt mozognak, és itt kialakul a harmónia köztük, úgymond, egy pillanatra, mert amúgy meg egymás ellenségei.
1: Igen.
2: Úgyhogy ezt is ki kellett fejezni, meg azt is, hogy nagyon jó kedve van, széles jó kedve van, és ez.

0: Az emberek belső vágya, hogy így is lehet, és az ott kisugárzódik, tehát ott látják, hogy mit lehet elérni. Gyönyörködni lehet a testekben, ahogy milyen különleges mozdulatokat tudnak. Hát gyönyörű és csodálatos az emberi test, hogy mire képes. Ami viszont egy picit mindig félelem, hogy az emberek nem értik, hogy mit kell nézni igazán a táncon. Tehát az energiáját érzik meg azt, hogy de mekkorát ugrik, vagy micsoda emelés, vagy szépek a ruhák, és az egésznek van egy hangulata, az jön át, de hogy igazából az hogy kell nézni, ugye nincs úgy közvetítve, mint egy korcsolya.
1: Igen.
0: És ott végig mondják, hogy mit kell rajta nézni. A táncon sokszor nincs, úgyhogy ezért van egy ilyen kettős érzés azért az emberekben, hiszen mondjuk kortárs táncdarabokra kevesebben járnak, miközben nagyon, nagyon sokat tudnak adni. Félnek egy picit a táncon, mert nem annyira ismerős terület, hogy hogy kell nézni, de most elárulom, hogy úgy kell nézni, hogy nézed és figyeled magad, hogy mit érzel.
1: És élvezed, így, na ez a legfontosabb.
0: És hogy mit ad neked, mi jön át belőle, mit csinál a te testeddel, a te hangulatoddal ez az egész, amit...
1: Timi, mennyivel volt másmilyenebb mondjuk a kinti Dancing with the Stars, amiben dolgoztál Amerikában, mint az itthoni?
0: Amerikában a turnén dolgoztunk, aha, tehát a műsor utáni turnén, ami egy nagy hatalmas show műsor volt, és interaktív hátteret készítettünk, tehát együtt dolgoztam Mandy Moore-ral, a koreográfussal, hogy ezt, és a táncosokkal elképesztő színvonalon mozognak, olyan odaadással, a legfontosabb, minden mozdulat fontos nekik, minden olyan, hogy mi van a háttérben, és az ők hogy fognak ott megmutatkozni, nagyon
1: jó ezt látni,
0: igen,
1: ezt a profizmust.
0: És ez a fontosságot, hogy ez mind-mind számít, és olyan hálásak voltak nekünk, ugye Free Illusion-nál, hogy mi elkészítettük ezt az interaktív közeget az ő műsorukhoz, hogy folyamatosan hálálkodtak.
1: Mi az, amire most készülsz?
0: Most egy nagy flashmob lesz a nyáron. Igen, egy, hát még nem is nagyon beszéltünk róla.
1: Okay.
0: A Strandfesztiválon lesz egy hatalmas nagy tánc megmozdulás, és oda mindenkit majd várni fogunk, aki szeretne megmozdulni. Ez pont az a szint lesz, hogy nem teljesen kezdő, de meg lehet tanulni, és amikor van egy nagy közös koreográfia, azt megtapasztalni, hogy együtt egyszerre sokan táncolunk, és arra készülünk, az már most előre ludbőrös vagyok tőle, de ez tényleg egy euforikus dolog.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Még egy gondolat, amit mondjuk átadnál a hallgatóinknak a tánccal kapcsolatban, mi lenne az?
0: Mindenki táncoljon.
1: Legyen így. Ehhez most meg is hoztuk a Backstreet Boys-t, mit szóltok hozzá?
2: Yeah.
1: Ezzel folytatjuk. Táncos lábú fiúk már is itt a slágeren.
2: Ó, és ez egy...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
7: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
10: Igen, emlékszem.
9: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A hőség miatt rendkívüli intézkedésekre volt szükség országszerte. A fővárosi vízművek ideiglenes ivókutakat is üzemeltet Budapesten. Kis Lajhár született a fővárosi állat- és növénykertben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az országot és Budapestet is elérte a 40 Celsius fokot meghaladó legmagasabb hőmérséklet vasárnap délutánra. A kormány tájékoztatása szerint több helyen a rendkívüli hőség okozott fennakadásokat. Több beteget is túlhevülés miatt kellett ellátni. A Délpesti Centrum Kórház egyik műtőjében pedig meghibásodott a légkondicionáló rendszer, ezért a hétvégi ügyeletet lemondták. Az M7-es autópályán baleset és járműtűzis nehezítette a közlekedést vasárnap. A torlódásban az autópálya kezelő ivóvizet osztott az utasoknak. A vasúti közlekedésben 25 vonalon vezettek be sebességkorlátozást, több járatnál késésekre és pótlóbuszos közlekedésre volt szükség. A hőség a paksi atomerőmű működését is érintette, mivel a Duna vize túlságosan felmelegedett, csökkentették a létesítmény teljesítményét. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Ezek az ideiglenes ivókutak jellemzően csapálványok könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Az ideiglenes ivókutaknál a fővárosi vízművek nem biztosít egyszerhasználatos műanyag vagy papírpoharakat, ezért azt kérik, hogy lehetőség szerint mindenki a saját kulacsát vagy újra tölthető palackot használjon. Az ivókutak folyamatosan frissülő listája megtalálható a fővárosi vízművek Facebook oldalán. Augusztus 1-től emelkednek a taxitarifák Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés elfogadta az erre vonatkozó rendeletmódosítást. Az új szabályok szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A tarifa legutóbb 2023 márciusában változott, a mostani emelést a taxis érdekképviseletek az elmúlt évek inflációjával indokolták. Újabb állatbébivel gazdagodott a fővárosi állat- és növénykert, a kétújú lajhároknál született kölyök a Pálmaházban. A néhányetes kis lajhár a látogatók számára is látható már, amint édesanyja pufók hasán kapaszkodva pihen. A kis állat érkezése különleges családi esemény, hiszen az anyaállat is a budapesti állatkertben született, és a nagymama is ugyanott él, így jelenleg három generáció osztozik a Pálmaházon. A kölyök neme egyelőre nem ismert, ezért még nevet sem kapott. A gondozók szerint azonban egészségesen fejlődik, testsúlya már meghaladja a 600 grammot.
10: Bori, nagyon szépen köszönjük. Ahogy Bori az a hírekben is említette, forróság várható ma is, úgyhogy vigyázzanak magukra nagyon. Már most 9 órakor, Máté, te ezt érted? 34 fokot mérünk. Az lehetséges?
12: Hát nagyon úgy tűnik, hogy igaz.
10: Délutára 39 fok lesz ma előadásod?
12: Persze, természetesen lesz.
10: Szabadtéri?
12: Nem. Úgyhogy légkondicionált színházban várom a nézőket.
10: Talán nem fogtok megfülni. Oké. No, szóval, hogy 39 fokra számíthatunk 11 és 14 óra között, hogyha nem muszáj, akkor ne tartózkodjanak kint a napon, mert nehogy baj legyen belőle. Köszönjük, ha vigyáznak magukra. Na, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Hát az a helyzet, hogy valószínűleg a forróság miatt rengeteg a baleset. Baleset történt friss a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé, az Üllői út után a belső sávban. Aztán baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon is, Budára a Szentlélek térnél a külső sávban, csak egy sávjárható torlódás alakul ki a Váci úttól. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt is, a Tököli úton és a Baross tér előtt is a Rákóczi úton. Aztán ne feledjék, hogy mától hétköznaponként 17 órától, másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Nagyon jó bulik szoktak ilyenkor lenni, úgyhogy ha van kedvük, akkor látogassanak el oda. És persze, hogyha van olyan közlekedési info, amit nem mondtam, akkor küldjék el nekem 0630 30 30 95 8. Nagyon szépen köszönöm!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 9 óra lesz, 11 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jönnek az üzenetek azzal kapcsolatban, hogy ki szerint mi a hosszú élet titka. Azt írja Évi, sziasztok, szerintem a vidámság. Mindenki másképp találja meg, de a vidám emberek valahogy mindig jól érzik magukat, ezért élnek sokáig. Nem könnyű, de működik.
2: Ez jó egyébként is, ilyenkor mindig boldog vagyok, hogyha vidám darabot játszom, és megnevettetem az embereket, mert azt gondolom, hogy ez egy picit hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb ideig éljenek, mert nevetni tényleg nagyon.
1: Igen, meg jó azt hallani, nem a közönség soraiból.
2: Nagyon.
1: A Facebookon azt írja valaki, hogy 80% szerintem genetika.
2: Ezzel is egyetérthetek, igen, tehát nyilván az is kell.
1: Aztán Katalin üzenete, sziasztok, szerintem mozgás, nevetés, finom ételek. Aztán nem szabad meghalni, ezt többen írták poénosan smiley-vel, hát igen, mondjuk, igen, oké. Aztán sziasztok, szerintem a család nagyon sokat tud számítani, én imádom a gyerekeimet és az unokáimat, ők mindig megnevettetnek és boldogságot hoznak az életembe.
2: Az biztos egyébként az, hogy társak között élsz, az mindegy, hogy a párod, vagy édesapád, édesanyád, tehát hogy a családod, az mindegy, aki fontos neked, az nagyon-nagyon sokat számít, ez igaz.
1: Aztán a nyugalom, hogy próbáljunk nem stresszelni, ezt ki tudja megtenni a mai világban? De komolyan, tehát, hogy így. Azt írja Klára, hogy szerintem a szeretet, és hogy nem szabad veszekedni.
2: Ezen nem feltétlenül értek egyet, de ezt a következő órában meg is fogjuk vitatni, hogy a vitatkozás, meg a veszekedés az micsoda, de szerintem egyébként érdemes ütköztetni.
1: Uh-huh. A véleményeket valami... abszolút kellene. Igen. Jó, hogyha neked kellene egy mondattal megfogalmazni, hogy mi a hosszú élettitka, akkor mi mindent tennél bele?
2: A törekvés a boldogságra, azt hiszem. Tehát az, hogy nyilván az egészség az egy elcsépelt dolog, de mégis nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert ha az nincs, akkor tényleg semmi nincs. És ameddig lehet őrizni azt, hogy amiben élsz, amit kaptál a jó Istentől, vagy ki miben hisz, hogy azt minél tovább megőrizni, hogy ez a pórhüvely, tehát hogy ne nagyon, tehát hogy ne legyünk betegek, mert az nagyon rossz. Tehát arra próbálni törekedni.
1: 0630 30 30 95 8, ha valamit még kihagytunk, akkor nyugodtan érkezhetnek ide az üzenetek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük! Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
3: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Legjobb, legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg Önökkel. Tartsanak velünk. Vegyünk egy parkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg Önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál a hőség miatt. Továbbra is veszélyben a vízellátás Veresegyházán. A budai kerületekben keresnek a legtöbbet az országban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én, hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Továbbra is veszélyben a vízellátás Veresegyházán. A polgármester közölte, az egyes fokú vízkorlátozás elrendelése ellenére az ivóvízfogyasztás nem csökkent a szükséges mértékben. A tartós hőség és a rendkívül magas vízigény miatt a vízellátó rendszer továbbra is rendkívül leterhelt. A helyzet egyre súlyosabb, ezért ismételten kérték a lakosságot, hogy mellőzzék az ivóvíz nem létfontosságú célú felhasználását. Főleg a locsolást, az autómosást és a medencék feltöltését. Korábban egyes fokú vízkorlátozást rendeltek el Veresegyház mellett Erdőkertes, Szada és Őrbottyán területén is. Őrbottyánban és Erdőkertesen tilos az ivóvízhálózatról történő locsolás 6 és 23 óra között, valamint a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, az autómosás és az úszómedencék feltöltése. A Semmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én szerdán. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól. Országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár is. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, az ügyeleti rendszerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálathoz fordulni. Továbbra is a budai kerületekben keresnek a legtöbbet az országban. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatai szerint a nettó mediánbér a 12. kerületben érte el a legmagasabb szintet, 561 ezer forinttal, megelőzve a második kerületet, ahol 550 ezer forint volt ez az összeg. A legmagasabb és a legalacsonyabb keresetű térségek közötti különbség ugyanakkor csökkent az elmúlt egy évben. A korábban sereghajtó gönci és cigándi járásban 20% feletti béremelkedést mértek. Jelenleg a délkelet-magyarországi sarkadi járásban a legalacsonyabb a nettó mediánbér, amely valamivel 295 ezer forint felett alakult. A fővárosi közgyűlés jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok, közölte Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója. Az első ütemben a komplett termárrészleg restaurációs és rekonstrukciós programján belül a női termárrész fog megújulni. Itt a munkálatok 12 hónapig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása és a belső udvari tányéros szökőkutak felújítása. Előbbi három, utóbbi két hónapig tart majd a tervek szerint. Perzselő napsütés és igazi hőség várható ma. A hőmérséklet ugyanis 40 fok fölé emelkedhet délután, és estére is csak 32-36 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint csak szerdán vagy csütörtökön jöhet frissítő hidegfront. Még holnap is harmadfokú hőségriadó lesz érvényben, 41 fok lehet a csúcshőmérséklet.
10: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
11: Bori, nagyon szépen köszönjük, vigyázzanak magukra az utakon is, mert rendkívül sok volt ma reggel a baleset. Baleset nehezíti például most is a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé az Üllői út után a belső sávban. Aztán akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Tízes főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve a Tököli úton befelé a Barostér előtt is. Mától a 11. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpa irányítással, mert gázvezetéket építenek. Aztán egyirányúsították mától a 11. kerületben a Barázda utcát, a Szerémi úttól az Aliz utcáig közmű építés miatt. Ma napközben a 10. kerületben, a Gép utcában, a Vaskő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Szita köznél pedig útszűkületre kell készülni, szintén közmű építés miatt. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
11: 9 óra múlt 7 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek Járai Mátéval.
12: És Pordán Petrával.
11: Mennyire vagy vitatkozó típus?
12: Figyelj, én megmondom neked őszintén, hogy én beleállok a vitákba, tehát nem vagyok egy nagy, de majd meglátjuk, hogy milyen típusú vagyok.
11: Oké.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger reggel.
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mennyire szeretsz vitatkozni, Máté?
2: Én megmondom őszintén, hogy 27 éves kapcsolatom alatt az volt a legrosszabb fél év, amikor nem vitatkoztunk a Kírával. És nem azért, mert nekünk ezt lételemünk, hanem szerintem az már az a fajta ráhagyás, amikor azt mondod, hogy már tök mindegy, hogy mit gondol a másik. Tehát igenis fontos, és ha más gondolsz, mint én, akkor nagyon jó az érveket ütköztetni, és meg is lehet győzni a másikat. Én a social médián is sokszor csinálom ezt egyébként, hogyha nekem valaki ír valami negatív, akkor nem azt mondom, hogy jó, letiltom vagy én, hanem megpróbálom elkezdeni, hogy de miért gondolod így, stb. Stb. És lehet vitatkozni, de szerintem vitatkozni jó, veszekedni kevésbé.
1: Volt olyan, akit sikerült már meggyőznöd?
2: Szerintem igen.
1: Aha.
2: Volt olyan, aki egy sértő komment után például bocsánatot kért, mert megértette, hogy nekem ez hogy esik, aha, miért esik. Tehát vannak a nem menthetetlen esetek, hát aztán persze az is van, akivel aztán teljesen hiába való.
1: Hogy milyen vitázó típusok vannak, erről készítettünk egy videót, ha már itt van egy ízig-vérig színész velünk, a Sláger FM Facebook oldalán nyugodtan nézzék meg, mert hát több típus van, és hát Máté megjelenítette őket. No de, hogy miért nem tudunk vitázni, vagy jó egyáltalán, ha vitázunk, ebben segít nekünk Zele Dorottya, pszichológus. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Dorottya, mit gondolsz, hogy mi az oka annak, amikor valaki mondjuk egy vita hevében elsírja magát?
3: Ennek rengeteg oka lehet. A sírás az általában mindig valamilyen nagyon intenzív érzelemnek a következményeként alakul ki. Ezt az autonóm idegrendszer szabályozza. Tehát amikor valamilyen nagyon intenzív érzelmet élünk át, vagy több intenzív érzelmet, akár pozitívat, akár negatívat, akkor egyszerűen fokozódik a könnytermelés. Úgyhogy igazából egy érzelemre nem tudjuk visszavezetni, és ha már itt a vitáknál vagyunk, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része lehet a vitának, mondjuk egy pár között, vagy barátok között, vagy akár kollegiális kapcsolatban, hogy én meg tudom-e érteni azt, hogy a másik ember egy adott helyzetben miért sírja el magát, hogy milyen érzelem van ennek a hátterében.
1: Tehát nem feltétlenül baj az, hogyha valaki mondjuk vitázás közben ezt nem felhasználja, hanem egyszerűen tényleg elkezd sírni. Én bevallom őszintén, még nem sírtam vita közben, de voltam olyan állapotban, hogy annyira felhergeltem magam, mert annyira nem akarta érteni a másik, hogy mit érzek, hogy igen, könybelábat volna a szemem, ha hagyom. De nem azért, mert ezzel akartam manipulálni, pedig szerintem van az a típus is, nem, Máté, aki ezzel akar manipulálni?
2: Azt nem tudom, de az biztos, hogy az embert szerintem egy kicsit megfagyasztja az, hogyha igen, a vita partner elsírja magát, igen, mert akkor egész egyszerűen már nem akarsz olyan erővel hatni rá, mert érzed, hogy ez most már éppen elég erővel hatottál, igen, valamivel. Tehát benyomtál egy piros gombot nála, vagy ahogy ugye Dorottya mondja, hogy valószínűleg az érzelem nagyon eluralkodott rajta, és nyilván ezért sír.
1: Lehet-e tanulni azt, hogy mondjuk jól tudjunk vitázni?
3: Abszolút. Ez egyébként könnyen, de technikák szintjén könnyen tanulható készség, de azt gondolom, hogy amikor valaki mondjuk azt fedezi fel magában, hogy a vitás helyzetek azok könnyen veszekedéssé alakulnak, vagy nagyon súlyos konfliktussá, vagy hogy mondjuk a vitás helyzetekben mindig hasonló szerepbe jut, például mindig ő az, aki úgy érzi, hogy elnyomnak, vagy aki nem tudja magát érvényesíteni, akkor érdemes ezen önreflektíve elgondolkozni, hogy ez miért lehet. Itt nagyon fontos szerepe lehet akár az önismeretnek is abban, hogy én képes legyek megváltoztatni azt, ahogy kommunikálok, meg ahogy kapcsolódok másokhoz. Egyébként még azt szeretném mondani, hogy amit a Máté mondott, az nagyon fontos, ugyanis az érzelmeknek van egy ilyen társas szabályozó funkciója. Tehát amikor azt látom, mondjuk egy szeretett kapcsolatban, hogy a párom elsírja magát, akkor ez egy nagyon erős jelzés arra, hogy hoppá, itt egy picit álljak meg, mert hogyha folytatom ugyanilyen intenzitással, akkor lehet, hogy őt bántani fogom, és annak lehet, hogy kapcsolati következményei lesznek.
1: Mi a különbség a vita és a veszekedés között?
3: Amit sokszor félreértenek szerintem, hogy azt gondoljuk, hogy a vitában nincsenek érzelmek, hogy az racionális elveken alapuló érdek összehasonlítás. Ez nem így van egyébként, a vitában ugyanúgy ott vannak az érzelmek, csak azt fogja megkülönböztetni a veszekedéstől, hogy az együttműködésnek a szándékával képesek vagyunk ezt egy racionális kontroll medrében tartani, és hogy a közös nevezőt keressük.
2: Én egyébként egy nagyon fontos dolgot szeretném mondani. Képzeljétek el, hogy nekem van egy nagyon-nagyon jó barátom. Akárhányszor vitatkozunk, ő nagyon kimenekül a helyzetből. Aha. És megmondom, hogy miért, mert úgy érzi, hogy akkor nem szeretem. Ezt meg is fogalmazta. Tehát aki vele vitatkozik, vagy veszekszik, vagy nem ért vele egyet, valószínűleg ez egy gyerekkorból hozható dolog lehet, tehát biztos sokat veszekedtek a szülei, és ő azt látta esetleg, hogy válás lett a vége, nem szerették egymást, és retteg attól, hogyha valamiben nem értünk egyet, mert akkor rögtön, ha elkezdem érvényesíteni azt, amit én gondolok erről a dologról, vagy én úgy érzem, hogy ő azt nem jól csinálta, vagy nem így kellett volna, akkor rögtön azt érzi, hogy én már nem szeretem őt. És mindig próbálom neki magyarázni, hogy a vita az soha nem azt jelenti, vagy a veszekedés sem, hogy nem szereted a másikat, épp ellenkezőleg fontos annyira, hogy meggyőzd arról, hogy amit te gondolsz, az fontos, hogy esetleg értse meg, hogy miért így és így érzel.
1: Dorottya, hogyha kellene mondanod mondjuk 3 dolgot, ami segítség lehet a hallgatóinknak, hogy hogyan vitázzanak jól, vagy ha vitás helyzetbe kerülnek, akkor mit tegyenek, mi lenne ez a 3 dolog?
3: Hát az egyik az az, hogy próbáljuk meg magunkban is azonosítani az érzelmeket. Okay. Ezeket olyan módon kifejezni, hogy a másik ember ezt megértse. Hogyha oda mondunk egy cifrát azért, mert dühösek vagyunk, akkor a sokkal kisebb valószínűséggel fogja együttműködésre meginvitálni a másikat, mint hogyha kifejezzük azt, hogy miért vagyok dühös ebben a helyzetben. Ez az egyik. A másik az ennek az ellentéte, hogy legyünk egyfajta értő hallgatással. De amikor a másik ember mondja el, hogy ő miért dühös, akkor azt próbáljuk meg, egyrészt figyeljünk rá, amikor ő beszél, és próbáljuk meg vele empatizálni, illetve mentalizálni. Ez azt jelenti, hogy mentálisan belebújni az ő szerepébe, vagy a cipőjébe, és látni, hogy ő honnan jön. A harmadik az pedig az, hogy jó, hogyha van egy ilyen racionális kontroll, de ez nem azt jelenti, hogy nem élem meg az érzelmeimet, hanem csak próbálom ezeket kontrollálni, hogy ne árasszanak el.
1: Jó, ez szerintem nagyon nagy segítség volt. Köszönjük szépen, Zele Dorottya pszichológussal beszélgettünk.
2: Köszönjük szépen,
1: szia,
2: nagyon.
3: Köszönöm, sziasztok.
1: És akkor most átdobjuk a labdát a hallgatóinknak, mit szólsz hozzá?
2: Na, szuper.
1: Te kivel vitáztál egyébként legutóbb? Arra emlékszel?
2: Igen, azt hiszem pont ezzel a barátnőmmel egyébként, aki nagyon nehezen éli meg ezeket a konfliktus helyzeket, de el is mondta, hogy ez egy ilyen gyerekkori rossz dolog. Én egyébként, hogyha már a táncnál az előző témánkban azt mondtuk, hogy táncoljon mindenki, meg azt mondtam, hogy ne kerülje senki a vitát, hanem nyugodtan álljon bele, mert akkor csak szőnyeg alá söprünk dolgokat, ami egyre nagyobb baj lesz belőle. Tehát beszéljük meg nyugodtan, ha valamivel nem értünk egyet, mert az jó.
1: 0630 30 30 95 8, ide megírhatják akár azt is, hogy milyen vitapartnerek, tehát melyik típusba tartoznak. Nyugodtan nézzék meg a Sláger FM Facebook oldalán Máté videóját, és akkor látni fogják, hogy ő mely 3 típust jelenítette meg, illetve azt is megírhatják, hogy kivel volt a legutóbbi vitájuk, és min. Én egyébként anyukámmal tudom a legjobbakat vitázni, de ezt majd hamarosan elmesélem.

0: Min? Zita?
1: Hát, biztos azon például, hogy mit tudom én, kivezessen. Azon is össze lehet.
0: Mondjuk azon is össze lehet. Abszolút. Aztán azt írja nekünk Peti, sziasztok, én az édesanyámmal szoktam nagyon jókat vitázni, ahogy Petra is említette. Egyszerűen annyira ki tud hozni a sodromból, pedig nagyon szeretem. Hát én is imádom anyukámat, abszolút, de megőrít néha. Tehát az biztos, hogy a legjobban ő tud fábosszantani. És az a baj, hogy ott már nem vitázom, hanem az átmegy sajnos veszekedésbe.
1: Igen. Hát egyébként én arra emlékszem, hogy kapcsolatunk elején a Kírával ilyen dobálózós, ilyen olaszosan veszekedtünk, ne. Tehát eltörtem tányérokat, mobiltelefon dobtam el, képernyőt törtem be, szóval tényleg ilyen nagyon...
0: Vehemensek voltatok.
1: Igen, nagyon vehemensek, és most már azért ez nagyon csillapodott, szóval, hogy ez már semmilyen nincs, tehát törészúzás az már kihúzva.
0: Köztetek van-e olyan, hogy kollégákkal összevesztek, és utána úgy kell a színpadra állni?
1: Hajja, igen.
0: És olyankor mi történik? Azt nagyon hogy tudjátok nehéz elengedni? Mert az nagyon nehéz lehet, azt hogy mondjuk volt nehéz egy durva vitátok, és utána a legcukibb, édesebb párt kell mondjuk játszani.
1: Én még arra is emlékszem, hogy például egy nagyon-nagyon kedves kolléganőm, Mózes Annitával a Győri Nemzeti Színházban nagyon sok darabban volt a feleségem, és üvöltve összevesztünk az egyik előadás előtt, de úgy, hogy a függöny mögött még ordítottunk egymás, a szétment, és azt kellett játszani, hogy mi egy házaspár vagyunk, szóval ezek nagyon kemény
0: dolgok. És arra
1: dolgok.
0: Még emlékszel, hogy mind, vagy az már nincs meg, csak megvan ez a szituáció, hogy mennyire örülünk
1: egymással. Csak a szituáció van meg az, hogy mi nagyon be tudtunk szólni egymásnak, és valószínűleg érzékenyebb pillanatban találtuk el a másikat, és valamire mondtam, hogy a ruhád, vagy nem tudom, hogy talán, hogy ezt és akkor aztán kész ordítottunk egymásra, mint az sütett tényleg, hát ez borzalmas egyébként.
0: Várjuk tényleg még a vitás üzeneteket 0630 30 30 95 8, addig pedig érkezik a London Beat, már is jó reggelt mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Na nézzük, hogy milyen időre számíthatunk. Hát ugyanazt tudom mondani, mint eddig, forróságra. Most 35 fokos a reggelünk, és délutára pedig 39 fokot ígérhetek. Vigyázzanak magukra, és hogyha nem muszáj, akkor 11 és 14 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon. Hát sajnos úgy tűnik, hogy az időjárásnak köszönhetően is talán egyre több a baleset. Most is történt egy méghozzá a Váci úton, a Gyöngyösi utca közelében. Aztán akadozik az előrejutás a Budaörsi úton, illetve a Tököli úton, valamint a Rákóczi úton is. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát, a Szlávi utcánál. Aztán tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, illetve az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között is. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Aztán ma majd a 6-os villamos este karbantartás miatt nem jár, helyette pótlóbusszal tudnak közlekedni. Hogyha esetleg van olyan info, amit még mondjak el, és aktuális, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: A Sláger reggel.
1: 3:40 lesz 2 perc múlva, és itt van velünk Zsolti. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Hát te kamionosként dolgozol, azt már tudjuk, ugye többször bejelentkeztél hozzánk, de nem tudom, hogy kivel vitázol mondjuk egy kamionban, magaddal?
2: Ó, én önmagammal is képes vagyok összevetni, de GPS-tel rengeteg szemegyébként.
1: Jaj, tényleg! És akkor ilyenkor mi a helyzet? Tehát a GPS nem tud neked válaszolni, oké? Tehát nincs vita partnered, de csak mondod a magadét neki?
2: Hát igen, és az nem férne bele a 18-as karikába, okay. Amiket szokott hallani tőlem.
1: Oké, okay, de amikor vitázol, és mondjuk nem a GPS-szel, akkor ezt hogy szoktad? Vehemens vagy, vagy nyugodtabb? Hát, szeretsz-e vitázni?
2: Hogy vehemens? Hát én büszke vagyok rá, hogy a nagyobbik fiam 26 éves, és még nem hallott kiabálni.
1: Az mondjuk nagyon jó. Mm. Tehát nem egy olyan apuka voltál, igen?
2: Hogyha valaki érvekkel próbál engem meggyőzni, és normális hangerővel, én akár napestig képes vagyok vele beszélgetni, vitatkozni. De hogyha valaki mondjuk üvölve, vagy hisztivel, vagy bármi ilyen módon próbálja az agysejteket pótolni, azt én kérdés nélkül ott hagyom a fenébe. Majd ha megnyugodtál, akkor gyere utána.
1: Tényleg, srácok, nektek volt olyan vitátok, ami után valakivel nem álltatok szóba, akár soha többé, vagy hosszú időn át?
3: Igen, nekem is, abszolút. Tehát van olyan, hogy kollégával, vagy nem tudom, csak a színpadon, ha muszáj.
1: De hogy egy apróság lett volna, és mégis egy ekkora dolog lett belőle, az létezik?
3: Igen, mert valahogy azt éreztem, hogy ő nem akar engem megérteni. Aha. Tehát, hogy tényleg, hogy egyszerűen nem érti, amit mondok, és akkor valószínűleg ezt nem fogjuk tudni megbeszélni, mert nem. És hogy?
1: Igen,
3: tehát
1: amikor ennyire elbeszél egymás mellett két ember, akkor nem nagyon tudsz mit csinálni. Igen, igen, Zsolti?
2: Jajaj. Na szóval, egy szituáció, amikor háromszor hagytam ott a nagyon hangos, nem túl okos vita partnert, és jött utánam, mint a szúnyog, ami elől nem mert menekülni.
1: Aha, és csak mondta.
2: Mondta, ott hagytam, utánam jött, blablabla. Na, de vége az lett, hogy megúsztam, felfüggesztettem.
1: Akkor ez egy nagyon komoly vita volt.
2: De az ilyen emberrel mit tudsz kezdeni, aki a harmadik szituáció után se hagyja el? Tehát nem tudod simogatni a buksiját, hogy jó van, öcsém, figyel vagy, hagynál rá.
1: Igen.
3: Azért Zsolti, te, hogy az utakon meg tudod őrizni a hidegvéredet, le a kalappal, mert azért én még néha személyautóval is, tehát el tudom képzelni, hogy az ember egy ekkora hatalmas járgánnyal megy, és mondjuk elévágnak, vagy akkor azért mondasz cifrákat?
2: Máté, nekem egy nap kettőt dobban a szívem, nem nagyon tudnak felbosszantani ilyen.
1: Akkor ezért lettél kamionos, figyelj, szerintem minden taxisofőrnek, kamionosnak valami, nem tudom, teljesen más púzusztával kell rendelkezni, mint a normál embereknek.
2: Pontosan, így ahogy mondtad.
1: Mi az, ami kell neked ahhoz, hogy higgadt maradhass egyébként?
2: Szerintem ez ilyen adottság.
1: Ja, hogy ez habitus kérdése.
2: Ez szerintem abszolút adottság. Aha. Tanulható szerintem, de leginkább adottság.
1: De meditálsz, kérdése. Hogy mit csinálsz ilyenkor?
2: Mondd meg egyszer.
1: Meditálsz, vagy hogy?
2: Ja nem, meg se érint gyakorlatilag a problémák jelentős része.
3: Csodálatos.
2: Meg a viták jelentős része, mert ugye az első két másodpercre eldől, hogy érdemes-e vele foglalkozni.
3: Na, például ez is a hosszú élet titka egyébként.
1: Abszolút, igen,
3: Zsolti
1: ha már elbeszéltünk,
3: mondta,
1: igen, ma.
3: Tehát,
1: igen.
3: Teljesen fölösleges.
2: Én meg mondtam az asztalomnak, hogy 90 évesen fogok meghalni, erre készüljön.
3: Na, hát szuper.
1: És vele sem tudsz vitázni, vagy nem hagyod, hogy vitázzatok?
2: Az a típus, akire úgy sokszor rácsuktam már az ajtót.
1: Ja igen, tehát hogy inkább akkor eljöttél, és akkor mondtad, hogy köszönöd szépen, akkor ne beszélgessetek. Most, amíg le nem nyugszatok.
2: Nem, de nem bolondulok meg az ő kedvéért.
1: Ez jó duma. Nagyon köszi, szép napot!
3: Köszönjük, jó utat!
1: Szia! Azért egy olyan munkahelyen, Máté, ahol mondjuk nem nagyon kell kontaktálnotok, ott nem olyan nagy baj, ha vitáztok, és utána nem beszélgetnek. De amit az előbb mondtál, az nagyon nehéz lehet, hogy utána egy színpadon álltok, de közben meg a hétköznapokban nem beszéltek egymással.
3: Nekem olyan is volt egyébként, de az persze nem egy vérre menő vita volt, de mégis úgy gondoltam, hogy úgy büntettem a kollégámat, hogy effektív nem néztem rá. Elnéztem mellette, aha, és utána nagyon jogosan, de iszonyatosan elhordott mindennek, hogy ezt hogy tehetem meg, hogy a színpadon nem voltam képes ránézni, meg nem tudom, és utána én bocsánatot kértem tőle, és természetesen a második részben nem így csináltam. Ezt egy picit ilyen jó ötletnek tűnt ott akkor, de végigvittem, hogy a nézők azt látták, hogy én hozzábeszélek, de valójában elnéztem a fejem ellen.
1: Mennyire vagy haragtartó?
3: Fú,
1: Tehát, hogyha valaki egyszer megbánt, vitáztok, és azt mondod, hogy na jó, tehát, hogy mennyire, ha tőled bocsánatot kér valaki, akkor utána azt
3: nekem
1: mondod, hogy oké,
3: vagy? Nekem már meg barátság.
1: Tehát nem tudsz megbocsátani.
3: Hát, de azért sokszor igen, meg most már ebben is sokat változtam, de gyerekként volt olyan, hogy úgy megbántott egy gyerekkori barátom, hogy szerintem mai napig jóba lennénk, ha én akkor engedtem volna, és ő többször próbált és felkeresett engem, de egyszerűen nem tudtam elengedni.
1: Nem érezted azt, hogy 0-30-30-30-95-8, ide várjuk még az üzeneteket, addig pedig érkezzék a Merú 5 újdonsága már is.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Igazi nyári sláger, amit végig énekeltél te is. Én is, meg a Petinek annyira jó hangja van. Ha már nyár, mi újság veled nyáron? Mert ugye oké, hogy most rengeteg darabban játszottál, azzal kezdtük az adást, hogy 288-ban, jól emlékszem? Igen, de azért kell a pihenés is egy kicsit.
2: Igen, egy kicsit el tudok menni pihenni, ez összesen egy hét lesz, de most pénteken elmegyünk egy kicsit a török tengerpartra a feleségemmel. Egy hetet tudunk, mert aztán jönnek a nyári további fesztiválok, ahol fellépünk. Az Ankunai szerelmesek, amiben a főszerepet játszom, az Erkel Színháznak az előadása.
1: És turnéra viszitek?
2: És turnéra visszük. Aha, ide már két állomáson voltunk, rengetegen, hát a Siófokon, tehát Balatonparton is, meg egy csomó helyen. Úgyhogy ha arra nyaralsz, akkor várlak szeretettel.
1: Nagyon szeretném megnézni, igen. Mert ugye láttalak már az Apáca showban, de igen, hát de ez egy pici szerep volt, tehát végre tehát tök jó lenne már
2: nézd meg, amiben nagyot játszom, vagy amit nekem írtak a séfet, például azt is visszük ide-oda, szóval sok helyen meg lehet találni engem a nyáron.
1: És amikor nem dolgozol, és mondjuk most nem lesz ez az egy hét, akkor még mivel tudtok töltekezni, mert azért kell egy kicsit ilyenkor.
2: Hát van egy csodálatos házunk a Dunapartján, ahol ugye mi összeszerelmesedtünk a Kírával 99-ben, és oda mi rendszeresen szeretünk nagyon kijárni, és ilyenkor gyakorlatilag ki is költözünk, mert Horány az nagyon közel van Budapesthez, úgyhogy én ma éjjel is oda megyek aludni, és akkor holnap ott vagyok napközben, és onnan megyek majd a színházba be holnap. Szóval amikor csak lehet, akkor kimegyek, mert az egy ilyen oázis.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is
1: és
2: nagyon.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az állandó műsorvezető társ, amikor az Oli nincs, ez nekem igen. Így jó. Úgyhogy nekem remélem, is. Hogy ezt így azért megtartjuk
2: igen,
1: a jövőben.
2: Küldjük el nyaralni többször az Oli.
1: Oké. Okay. Csak az a baj, hogy most annyira sok a színházi fellépés, hát hogy egyszerűen nehéz összehozni.
2: Hát nehéz.
1: Mindenesetre köszönöm szépen a ma reggelt. Jó pihenést most neked, és akkor este pedig hol leszel?
2: Játékszínben.
1: Oké. Okay. Szép napot kívánunk mindenkinek, én már a búcsúzom, holnap pedig Lányi Lala fog hozzám csatlakozni, képzeld a Kozmixból. Még soha nem dolgoztunk együtt, úgyhogy végre itt az ideje, hogy kipróbáljuk. Addig mindenkinek kellemes délután, délelőttől délutánt kívánok, aztán vigyázzanak magukra itt a nagy hőségben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigány zenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
6: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Nos, Ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
11: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Tarthatatlan a köztisztasági helyzet Ferencvárosban, a polgármester segítséget kér. Az északi járműjavító területén épülhet meg az új közlekedési múzeum. Meghirdették a 26. arc közérzeti pályázatot. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A budapesti közterületeken tapasztalható romló köztisztasági és közbiztonsági helyzet miatt a rendőrség segítségét kérte Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. A kerületvezető szerint az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a hajléktalannak tűnő emberek száma a főváros közterein. A szociális szakemberek tapasztalatai alapján azonban nem minden érintett hajléktalan. Sokan rendelkeznek lakhatással, de nehéz élethelyzetben vannak, és gyakran olcsó kábítószereket használnak. Baranyi Krisztina úgy fogalmazott, a probléma nem csak Ferencvárost, hanem egész Budapestet érinti, sőt az országban is általános. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok önmagukban nem tudják megoldani a helyzetet, ezért a rendőrség, a szociális és civil szervezetek, valamint a kormányzat szorosabb együttműködésére van szükség. Az északi járműjavító területén épülhet meg az új közlekedési múzeum, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Azt írta, az előző kormány egy Debrecentől is távol eső mezőn akarta megépíteni a múzeumot, miközben Budapesten már egy gyönyörű és alkalmas ipari műemlékben késztervekkel és engedélyekkel rendelkezett az új közlekedési múzeum. A kormány most döntést hozott arról, hogy az új közlekedési múzeum az eredetileg tervezett helyén az északi járműjavító területén fog megvalósulni, a kész világszínvonalú tervek szerint. A gyűjtemény és a kiállítás szakmai előkészítését gőzerővel kezdik meg, és lefolytatják az építkezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzéseket. Vádat emeltek egy többszörösen büntetett előéletű férfi ellen, aki társkereső oldalakon ismerkedő nőktől csalt ki jelentős összegeket. A vád szerint a férfi 2022-től különböző internetes társkeresőkön keresett áldozatokat, és delegációs sofőrnek, illetve bizalmi pozícióban dolgozó szakembernek adta ki magát. Kapcsolataira hivatkozva ingatlanügyekben és hitelügyintézésben ígért segítséget, majd különböző indokokkal pénzt kért a sértettektől. Az ügyészség szerint az egyik nőtől több mint 49 millió forintot, egy másik sértettől pedig közel 1,5 millió forintot szerzett meg. A pénzt saját kiadásaira és adósságai rendezésére fordította. A budaörsi járási ügyészség két rendbeli minősített csalás büntette miatt emelt vádat. Az ügyben a budaörsi bíróság dönt majd. Meghirdették a 26. Arc közérzeti pályázatot, amely idén a korábbi évektől eltérő hangulatban várja az alkotásokat. A szervezők szerint a 2026-os kiírás már nem elsősorban a rendszerkritikáról és az ellenállásról szól, hanem arról, hogyan lehet újra gondolni a közös jövőt és milyen országban szeretnénk élni. A felhívás szövege arra biztatja a pályázókat, hogy engedjék el az elmúlt évek feszültségeit, dolgozzák fel a közelmúlt tapasztalatait, és kreatív ötletekkel, humorral, rajzokkal vagy plakáttervekkel mutassák meg, milyen változást képzelnek el Magyarország számára. A pályaműveket július 28-áig lehet benyújtani. A legjobb alkotásokból összeállított szabadtéri kiállítás szeptember elején nyílik meg. Idén is Új-Buda és Budapest főváros önkormányzatának együttműködésében. Rendkívüli hőségre készülhetünk, a perzselő napsütésé lesz egész nap a főszerep, felhők alig lesznek az égen, csapadék pedig biztosan nem jön. Délutánra 39-40 fokig emelkedik a hőmérséklet, kedden a Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol csendes napos idő lesz, a hőmérséklet pedig elérheti a 41-42 fokot is. Szerdán hozhat majd változást egy hideg front, de ekkor még nem hűl le jelentősen a levegő, csütörtökre jön majd az igazi felfrissülés.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
9: Meleg van, ez egészen biztos, hogy bárki bárhova elindul, mindenképpen vigyen magával vizet, megfelelő mennyiségű folyadékot, illetve árnyékban legyünk, ez is nagyon fontos. Ezen kívül egyébként jó hír, hogy megszűnt a forgalmi akadály a Váci úton, a Gyöngyösi utca közelében. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre is lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz ott a közlekedési, sétálási, kerékpározási lehetőség. Erős a forgalom továbbra is az M1-es autópályán mindkét oldalon Bicske és az M0-as autóút között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. A 67-es főúton Somogybabot közelében a 74-es kilométernél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, Balatonszemes felé a külső sávot lezárták, és még egyszer a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljenek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak, és legyen a kocsiban ivóvíz. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Már indul is a Sláger napközben a mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlettel köszöntök mindenkit, és a jó hír, hogy van nálam páros belépő Ricky Martin koncertjére, amit hamarosan ki is fogunk játszani, úgyhogy tartsanak velem a mai napon is. Sláger.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Budapestre érkezik a Latin Pop királya, Ricky Martin. Idén újra koncertet ad a fővárosban, hogy tetőfokára emelje a nyári hangulatot. A Puerto Rico-i világsztár a legnagyobb stadion slágereit hozza el, így garantáltan felcsendül majd. A Livi La Vida Loca, a She Bangs és a felejthetetlen futballhimnusz, a The Cup of Life is. Az énekes híres a hihetetlen energiájú látványos színpadi produkcióiról és zseniális táncosairól, és a jó hír, hogy itt nálunk a Sláger FM-en most lehet erre a koncertre páros belépőt nyerni, úgyhogy most érdemes telefonálni, és legyenek ott Ricky Martin budapesti koncertjén az MVM Domban július 4-én. 0630 30 30 90 8 a hívható számunk.
1: Ez az óra nyerő slágere.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és egy potenciális Ricky Martin koncertjegy győztessel. Halló, halló!
1: Mondjuk is a játékra szeretnék jelentkezni.
0: István, jól értettem?
1: Igen.
0: Szervusz István, mesélj nekem egy kicsit, hogy hol vagy, mivel telik a mai napod?
1: Most a 13. kerületben locsolok éppen a járdákat hűsíti.
0: Aszta, és már ott is a 13. kerületi járda locsolóknál is a Sláger FM szól.
1: Így van, ez is állom, igen.
0: De jó, és akkor így van, hogy egyik kezedben fogod most a telefont, másikban meg a slagot, és így locsolgatsz?
1: Nem, ez egy úgy kell kezdem, hogy van egy kis járda locsológép, és
0: igen, és azzal hűtitek. Na, szuper, igen, nagyon jó, figyelj, még 13. kerületi járda locsoló szakemberrel nem beszéltem, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, úgyhogy most én is megadom neked, hogy elmenj Ricky Martin koncertjére. Ez két kérdésre kellene nekem válaszolni. Jöhet? Az első Sláger FM-hez kapcsolódik, ami úgy hangzik, hogy ma reggel ki volt Petra partnere a Sláger reggelben műsorvezető társa.
1: Valami énekes volt, azt tudom. A nevét azt nem tudom, sajnos, ne haragudj.
0: Figyelj, segítek énekes. Igen, segítek, jó? Kitaláljuk közösen a nevét, mit szólsz. Mondd ki azt a szót, amit te most éppen locsolsz, már ezt mondtad az előbb.
1: Járdát.
0: A járdát, igen. Tehát a jár része az már megvan. Valamilyen Mátét keresünk, ennyit tudok segíteni.
1: Pedig vagy ismerős a neve.
0: Ennél többet viszont sajnos nem fogok tudni neked segíteni, ne haragudj.
1: Nem tudom, sajnos.
0: Sajnos nem. Figyelj, akkor viszont egy másik játékossal kell folytatnom, ne haragudj.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Én is köszi, jó munkát neked, szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Sláger FM, tessék.
2: Szervusz, Simon Kati vagyok, és én a Ricky Martin-es játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szervusz.
2: Kati, igen.
0: Kati, honnan telefonálsz, Kati, és mivel telted a mai napod? Mivel telik a mai napod?
2: Dolgozni próbálnék home office-ban, de teljesen le van fagyva a rendszerünk, úgyhogy szenvedés ilyen
0: szempontból. Na, akkor nálunk is folyamatosan bekapcsol a tűzjelző, képzeled el, úgyhogy ez úgy néz ki, hogy ez egy ilyen nap, de nem baj, hűsítsük le magunkat egy jó kis játékkal, mit szólsz. Ricky Martin koncert a mai tét, és ehhez van két szerintem vállalható kérdésünk. Az előbb már elhasalt rajta egy játékos, de hát, ha neked sikerül, Kati, nagyon drukkolok. Jöhetnek a kérdések?
2: Igen.
0: Az első úgy hangzik, hogy ki volt a mai reggelen Bordán Petra műsorvezetőtársa. Nyugalom, menni fog.
2: Nem, Bence.
0: Annyit segítek, hogy az előző játékos, aki elhasalt, képzeld el, hogy pont járdát hűsített, igen, a 13. kerületben, és ebben már van valamiféle utalás a nevére.
2: Igen, azt tudom, hogy nem járból, hanem Járai... mindjárt mondom. Járai Máté,
0: ez az. Nagyon jó, megvan. Az első akadálya már átvetetted magad, és ezzel, igen, már az előző játékoson túl teljesítettél, ez mindenképpen egy jó hír. Következő kérdés pedig Ricky Martinhoz kapcsolódik.
2: Igen.
0: Ami úgy hangzik, hogy honnan származik Ricky Martin?
2: Puerto Rico.
0: Igen, ez az, ezt akartam mondani. Nagyon, igen, jó, szuper, akkor nekem is van egy jó hírem, te vagy a harmadik, úgyhogy mehetsz Ricky Martin
2: koncertre.
0: Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagyon jó szórakozást kívánok neked, megvan-e már, hogy kit viszel magaddal?
2: Hát szerintem talán a lányomat.
0: A lányodat, szuper, július 6-án MVM Dom Ricky Martin, és akkor te, illetve a kedves lányod, neki mi a neve?
2: Nikolett,
0: na, neki is akkor nagyon jó szórakozást kívánok, és köszönjük szépen.
2: Köszönöm. Nagyon sokat próbálkoztam, és mindig csak az automata jött be, és akkor egyszer csak fölvettem.
0: Látod? Nem éri meg feladni. Sose add fel. Nem. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Jönnek az időjárási és közlekedési infók, aztán pedig Harry Styles. Marad a rendkívüli hőség a mai napon, perzselő napsütésre és 39 fokos csúcsértékekre kell készülni frissítő csapadék nélkül. Teljes vételkörzetünkben, aztán holnap a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, északkeleten pedig már jégesővel kísért zivatarok kialakulhatnak a 40 fokos melegben. A valódi változást hozó hidegfront szerda délután érkezik meg szélviharral és esővel, így csütörtökre végre mindenhol 30 fok környékére frissül a levegő, addig viszont az extrém UV-sugárzás és a tompító kánikula miatt vezessenek óvatosan, és igyanak megfelelő mennyiségű és minőségi folyadékot. Meleg van, ez egészen biztos, hogy bárki bárhova elindul, mindenképpen vigyen magával vizet, megfelelő mennyiségű folyadékot, illetve árnyékban legyünk, ez is nagyon fontos. Ezen kívül egyébként jó hír, hogy megszűnt a forgalmi akadály a Váci úton, a Gyöngyösi utca közelében. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre is lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz ott a közlekedési, sétálási, kerékpározási lehetőség. Erős a forgalom továbbra is az M1-es autópályán mindkét oldalon, Bicske és az M0-as autóút között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. A 67-es főúton Somogybabot közelében a 74-es kilométernél egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, Balatonszemes felé a külső sávot lezárták, és még egyszer, a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljenek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak, és legyen a kocsiban ivóvíz. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, The Wanted, és a Walks Like Rihanna, ami egy ilyen fricskának indult, aztán egy teljesen tiszteletteljes viszonnyá alakult Rihannával, ezt nyilatkozták a srácok, mármint a The Wanted az előzőekben hallgató slágerrel kapcsolatban. Meghódított a Kanadát és a halott pénz, a zenekar nemrég tért vissza Torontóból, ahol Észak-Amerika legnagyobb magyar kulturális fesztiválja, a Hungarofest kiemelt fellépői voltak. Marsalkó Dávidék a felhőkarcolók tövében, a több mint 200 nemzetiségnek otthont adó világváros szívében csináltak hatalmas teltházas bulit a kint élő magyaroknak. A külföldi közönség a koncertek mellett a hazai ízekkel, kürtös kaláccsal és lángossal is megismerkedhetett, miközben a téren ezerrel szóltak a legnagyobb halott pénz slágerek, mint például a most következő Van valami a levegőben, ami már indul is a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A hőség miatti intézkedésekről számolt be Magyar Péter. 72 óra után is találtak túlélőket a venezuelai földrengés romjai között. Kis Lajhár született a fővárosi állatkertben. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A hőség elleni védekezés egész héten folyamatos volt az országban. Erről beszélt új videójában Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, hogy több mint 400 helyszínen osztottak ivóvizet, összesen több mint 130 ezer litert juttatva az emberekhez, miközben 722 helyen működtek párakapuk. A rendkívüli meleg miatt 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást, a tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. A MÁV hálózatán 25 vasútvonalon rendeltek el sebességkorlátozást, az autópályákon pedig több ezer palack ivóvizet osztottak ki a torlódásokban veszteglőknek. A miniszterelnök közölte, hogy a hétfői és keddi napokra a közszférában lehetőség szerint otthoni munkavégzést rendeltek el, és arra kérte a munkáltatókat, hogy biztosítsanak megfelelő védelmet a dolgozóknak a hőség idején. Akár 8 év börtönbüntetést is kaphat az a férfi, akit illegális elvvárkereskedelem miatt tartóztattak le. A NAV Közép-Magyarországi Igazgatósága közölte, a gyanúsított korábban zárjegy nélküli cigarettákat értékesített, majd az elektronikus cigaretták és elvvárok illegális árusítására állt át. A pénzügyi nyomozók egy júniusi akció során csaknem 5000 elvvárt foglaltak le nála. A házkutatások során hamis ruházati termékeket, kábítószergyanús anyagokat és egy illegálisan működő szeszfőzdét is találtak. Az ügyben pénzmosás miatt is eljárás indult, a bíróság pedig elrendelte a főgyanúsított letartóztatását. Apát és fiát menekítették ki élve egy összedőlt épület romjai alól Venezuelában, 4 nappal a pusztító földrengések után. A túlélőkre La Guaira városában találtak rá, ahol a mentőcsapatok 12 órán át dolgoztak különleges kamerákkal, hogy biztonságosan megközelíthessék őket. A szakemberek szerint 72 óra után drasztikusan csökken a romok alatt rekedtek túlélési esélye, ezért a mentésük rendkívül sikeresnek számít. A múlt szerdai 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések eddig legalább 1450 ember életét követelték, miközben továbbra is ezreket keresnek az eltűntek között. Módosul mától a rend a pesti alsó rakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben. Ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. Újabb állatbébivel gazdagodott a fővárosi állat- és növénykert, a kétújú lajhároknál született kölyök a Pálmaházban. A néhány hetes kis lajhár a látogatók számára is látható már, amint édesanyja pufók hasán kapaszkodva pihen. A kis állat érkezése különleges családi esemény, hiszen az anya állat is a budapesti állatkertben született, és a nagymama is ugyanott él, így jelenleg 3 generáció osztozik a Pálmaházon. A kölyök neme egyelőre nem ismert, ezért még nevet sem kapott. Folytatódik a tikkasztó hőség, a napsütést felhők sem zavarják és csapadék sem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke meghaladja majd a 40 fokot. Késő este általában 32-35 fokot mérhetünk. Holnap hajnalra sem jön fel frissülés, legfeljebb 26 fokig csökken majd a hőmérséklet. Ezt követően kedden akár 42 fok is lehet majd napközben. Mindezt perzselő napsütés és erős UV-sugárzás kíséri. A várva várt hidegfront szerdán érhet ide.
2: A 79-es trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Baleset történt viszont az Ülői úton befelé a Népligeti felüljárón, a külső sávban ez nehezíti ott a haladást a hőség mellett. A harmadik kerületi Pusztakúti úton a Mészke utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. Erős a forgalom az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóút és Biatorbágy között, kisebb lassulásra, torlódásra kell számítani. készülni. A 67-es főúton Somogybabot közelében a 74-es kilométernél egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, Balatonszemes felé a külső sávot zárták le. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszahíd javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt a kialakult gyakori torlódások miatt, úgyhogy ott most lehet közlekedni. Ez a jó hír a végére.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Mikrofonnál Jekel Dániel, hatalmas nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és továbbra is dübörögnek a legnagyobb koncert jegyekért zajló játékok itt a Sláger FM-en, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani, már el is indultunk. Jön Taylor Swift!
0: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's alright.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan Olivia Dean, és a So Easy után beszélünk arról, hogy alapjaiban változik meg a budapesti parkolás szerdától, azaz július 1-től teljesen eltűnnek a készpénzes és bankkártyás automaták, így mobiltelefon nélkül már egyáltalán nem lehet majd parkolni, a fizetést applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással lehet elindítani, bár a Budapest Go integrációra még várni kell, ráadásul 4 év után a tarifák is 33-50%-kal drágulnak, ami leginkább a belvárosi zónákat érinti majd, úgyhogy készíteni érdemes a telefonokat, hogyha mobilos parkolni szeretnénk, de a legjobb az, hogy ha és amennyiben tudjuk, meg megtehetjük, akkor nem autózunk Budapesten belül. Nyilván ez az egésznek a lényege, értelme, hogy több tér legyen a tömegközlekedésnek, a gyalogosoknak és a bringásoknak, úgyhogy kitartást kívánunk. Mindenkinek szerdától tehát nem lehet készpénzzel parkolójegyet venni. Kim Wilde-dal folytatjuk ezt tőle, a You Came.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en Noisets és Never Forget You, ez szólt. Aztán érkeznek a friss időjárás és közlekedési infók, majd Mary Zombie és tőle az újdonság, a Bittersweet nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: Marad a tikkasztó extrém hőség, és ez nehezíti a közlekedést. A tűző napon 39 fok köré melegszik a levegő. A Dunántúlon és a középső tájakon ráadásul élénk déli széllökések rontják a meres stabilitást. Útközben a kánikulában a reflexek tompulhatnak, a reakcióidő nő, úgyhogy vezessenek a szokásosnál is körültekintőbben, hogyha mindenképpen autóba kell ülni, tartsanak nagyobb követési távolságot, és senkit ne hagyjanak bezárt autókban, ez fontos. Jó hír viszont, hogy szerdán szélviharral megérkezik egy kis frissülés, csütörtökre pedig már lekúszunk 30 fok alá is hőmérsékletileg. Baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton kifelé a Pongrácz út előtt a belső sávban. Lezárták a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjárót a jelzőlámpa meghibásodása miatt. A 170-es autóbusz Rákospalota, Csömöri patak és Rákospalota Székely-Elek út között nem közlekedik. Mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőőrös irányítással, mert javítják a burkolatot ott. Nézzük az autópályákat, az M4-esen Bihar keresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó összeütközött, Beretyó újfalú felé a külső sávot lezárták, és az M1-esen Viatorbágy és az M0-as autóút között Hegyeshalom felé szakaszos a lassulás, illetve a torlódás. Kitartást mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szia! És Kendrick Lamar közöse után megyünk tovább egy igazi klasszikus filmzenével. Irene Cara nevéhez fűződik ez a dal, egy igazi időutazás. Következzen a pop történelem egyik legmeghatározóbb filme, slágere így hivatkoznak rá. Flashdance, What a Feeling, amelynek zenéjét a legendás Giorgio Moroder szerezte, míg a filmászó szöveget maga az énekesnő jegyzi, méghozzá a stúdió felé menet egy autóban ülve eldudorázgatta, aztán meglett belőle a szöveg. Hát, hogyha ilyen könnyen megy, akkor jó neki, Irene Cara, What a Feeling, ezzel folytatjuk.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
2: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
3: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
4: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A bölcsödéket és óvodákat is külön intézkedésre kérik a hőségriadó miatt. Elindult a túlbetonozva kampány Budapesten. A budai kerületekben keresnek a legtöbbet az országban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az extrém hőhullám miatt fokozott óvatosságra kérte a bölcsödéket és óvodákat Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca ajánlásokat küldött valamennyi intézménynek, annak érdekében, hogy a gyermekek és a dolgozók biztonságát a kánikula idején is garantálni tudják. A javaslat szerint a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, a megfelelő árnyékolásról és a hűsítési lehetőségekről. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és dajkák munkájának támogatása kiemelten fontos ezekben a napokban. Az intézményvezetőket arra kérik, biztosítsanak elegendő pihenőidőt és megfelelő munkakörülményeket a dolgozók számára. A Semmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én szerdán. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól. Országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár is. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, az ügyeleti rend szerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálathoz fordulni. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pest vármegyei Pátyon, miután a hétvégén rekordot jelentő több mint 2500 köbméter víz fogyott a településen. A szennyvíztelepre mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett, tehát az elhasznált víz jelentős része locsolásra, illetve más nem feltétlenül szükséges célokra ment el. Ezért a Daköv Kft. Javaslatára elsőfokú vízkorlátozás lép életbe, ami nappali locsolási tilalmat jelent reggel 6 és este 10 óra között. Továbbá az úttest locsolása, az autómosás és a medencék feltöltése is tilos. A pátyi önkormányzat palackos ásványvízzel is segíti a rászoruló lakókat. A túlzott betonozás visszaszorítására és a városi zöldfelületek növelésére hívja fel a figyelmet a túlbetonozva kampány Budapesten. A főváros két évvel ezelőtt indított programjában a lakosok 882 olyan helyszínt jelöltek meg, amelyeket szerintük feleslegesen burkoltak le. A fővárosi szakemberek ezek közül 150 területet tartanak alkalmasnak arra, hogy helyükön zöld felületek jöjjenek létre. Eddig 10 helyszínen bontották fel a burkolatot és alakítottak ki növényzettel beültetett területet. A Blahalújza téren új fákat és zöld felületeket alakítottak ki, a Jane Henning rapparton pedig jelentősen nőtt a közösségi zöld tér aránya. A Rottenbiller és a Damjanich utca sarkán egy korábban leburkolt terület helyén hoztak létre növényekkel beültetett zöld szigetet. Továbbra is a budai kerületekben keresnek a legtöbbet az országban. A Központi Statisztikai Hivatal első negyedéves adatai szerint a nettó mediánbér a 12. kerületben érte el a legmagasabb szintet 561 ezer forinttal, megelőzve a második kerületet, ahol 550 ezer forint volt ez az összeg. A legmagasabb és a legalacsonyabb keresetű térségek közötti különbség ugyanakkor csökkent az elmúlt egy évben. A korábban sereghajtó gönci és cigándijárásban 20% feletti béremelkedést mértek. Jelenleg a délkelet-magyarországi sarkadi járásban a legalacsonyabb a nettó mediánbér, amely valamivel 295 ezer forint felett alakult. Perzselő napsütés és igazi hőség várható ma. A hőmérséklet ugyanis 40 fok fölé emelkedhet délután, és estére is csak 32-36 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint csak szerdán vagy csütörtökön jöhet frissítő hidegfront, még holnap is harmadfokú hőségriadó lesz érvényben, 41 fok lehet a csúcshőmérséklet.
10: Baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton kifelé a Pongrácz út előtt a belső sávban. Lezárták a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjárót a jelzőlámpa meghibásodása miatt. A 170-es autóbusz Rákospalota, Csömöri patak és Rákospalota Székely-Elek út között nem közlekedik. Mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A harmadik kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőőrös irányítással, mert javítják a burkolatot ott. Nézzük az autópályákat, az M4-esen Bihar keresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó összeütközött, Beretyó újfalú felé a külső sávot lezárták, és az M1-esen Viatorbágy és az M0-as autóút között Hegyeshalom felé szakaszos a lassulás, illetve a torlódás. Kitartást mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul a délután az ebédhez, nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, na meg a nyár legnagyobb koncertjeire páros belépőkkel várok mindenkit ebben az órában is. Michael Bublé-val nyitunk.

Itt a Sláger FM, ez volt az AHA a legnagyobb slágere 1984-ből, a Take On Me. Hoztam egy különleges programot, ugyanis az óbudai mézerdő méhészetben most bárki beöltözhet védőfelszerelésbe, és a méhész vezetésével teljesen biztonságosan beleshet egy működő kaptár titkaiba. Megnézhetik a dolgozók és a méhanya mindennapjait, szezontól függően kipróbálhatják a mézpergetést vagy a gyertyakészítést, a túra végén pedig jöhet a kihagyhatatlan mézkóstoló is. A program egy fűszerkert bejárásával indul, a méhek pedig abszolút nyugodtak, úgyhogy a szúrás veszélye minimális, mindez az óbudai mézerdő méhészetben. Jadi Csákvetszával folytatjuk, jön tőle a Könnyek az esőben.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Celine Dion és a That's the way it is. Ez szólt az előzőekben, aztán hozom a friss időjárási és közlekedési infókat majd. Justin Wellington és az Aiko nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk. Brutális hőséggel indult a hét, de már látszik a kánikula vége. Ma még 39 fokos csúcsokkal perzsel a nap, és holnap is marad a 35-42 fokos forróság. Bár holnap délután északkeleten már jégeső zivatarok kialakulhatnak, aztán szerda délután egy északnyugati széllel érkező hidegfront elűzi a hőséget, így csütörtöktől már kifejezetten kellemes 24-31 fokos igazi felfrissült időben lesz részünk. Addig viszont mindenki bírja ki, lenge ruházat és napszemüveg, szalmakkal a baseballsapka, ilyesmik legyenek. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Az M1-es autópályán a Hegyeshaló felé vezető oldalon az M0-as autóút és Biatorbágy között kisebb lassulásra, torlódásra kell számítani Hegyeshalom felé. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljenek arra, hogyha hosszabb útra mennek, akkor elegendő üzemanyag legyen a tankban, illetve ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző legyen arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen önnél megfelelő mennyiségű gyógyszer, hogyha a hosszabb megállásra kényszerülne. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide jöttnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Rihanna és a Don't Stop the Music után érkeztem Tom Grennan, akivel kapcsolatban talán nem mindenki tudta, hogy az egyik legnépszerűbb brit énekesről van szó. Majdnem profi futballista is lett egyébként, tínédzserként a Luton Town és az Aston Villa korosztályos csapataiban is játszott, és komolyan tervezte a sportkarriert, mielőtt a zene teljesen átvette volna az irányítást. A jellegzetes, rekettes hangját egyébként egy véletlennek köszönheti, egy házi bulin kicsit kapatos állapotban énekelgetni kezdett, a barátai pedig annyira elhűltek a tehetségétől, hogy rávették az első fellépésére, és hús, így lett Tom Grennan az, aki most elénekli nekünk A Little Bit of Love-ot.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kovalszki meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kovalszki meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
10: Igen, emlékszem.
9: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
11: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
12: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
14: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Július 1-től tovább bővül Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése. Uniós pénzből megújulhat a Kubala László Park Angyalföldön. Szombaton rendezik a Budapest Szab Fesztivált. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Július 1-től tovább bővül Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedési hálózata, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A változások első ütemében Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, több esetben az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve közvetlen belvárosi indulásokkal. A tervek szerint a nyár második felében további települések is bekapcsolódnak a rendszerbe. A BKK-val együttműködve korábban már újra gondolták az éjszakai hálózatot, amely több elővárosi irányt is érint. Emellett az állami volánbuszjáratok menetrendjét is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel. A miniszter szerint a fejlesztés egy évtizedes hiányosságot pótol. A cél egy egységes, összehangolt közlekedési rendszer kialakítása. Megújulhat a Kubala László Park Angyalföldön, miután 1,1 milliárd forint uniós forrásból indulhat a fejlesztés, közölte a főváros. A Rákospatak mentén fekvő 3,1 hektáros zöld terület régi felújítási igényeket szolgál ki. A projektet korábban a Radó Dezső terve is bevették. A tervek szerint a park klímaadaptív módon újul meg, többek között ökológiai játszótérrel, esőkerttel és vízmegtartó megoldásokkal. A beruházási tervekben jelentős faültetés és évelő növénytelepítés is szerepel, valamint közhasználatú illemhelyet is kialakítanak. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén nyáron is elindítja Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. A szervezet iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket vár augusztus 10-éig az országos irodáiban. Közlésük szerint az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra. Egy gyermek felszerelése akár 40-60 ezer forintba is kerülhet évelején. A cél idén legalább 1358 rászoruló diák támogatása. Augusztus második felében több városban, köztük Budapesten, Debrecenben, Békéscsabán, Balatonfüreden, Ózdon és Mátészalkán is lesznek gyűjtőpontok. A segélyszervezet hangsúlyozta, hogy pénzadománnyal vagy a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni az akciót. Július 11-én ismét megrendezik a Libegők éjszakáját Budapesten. A Zugligeti Libegő este 7 órától másnap hajnali 1 óráig várja a látogatókat rendkívüli nyitvatartással. Az esti programot élő zene is színesíti, miközben a résztvevők a kivilágított főváros panorámájában gyönyörködhetnek. A helyszín tömegközlekedéssel és Ikarus különjáratokkal is megközelíthető. Újra megrendezik a Budapest Szab Fesztivált, amelyen a résztvevők a Dunáról deszkán állva fedezhetik fel a főváros látképét. A szervezők célja, hogy a program ne csak a sportkedvelőknek, hanem a természet és a vízélmények iránt érdeklődőknek is különleges kikapcsolódást nyújtson. Július 4-én a résztvevők kijelölt útvonalon eveznek végig a Dunán, a római parttól Budapest belvárosáig. A program biztonsági eligazítással indul, a szervezők a mentőmellény viselését kötelezővé teszik. A célállomás a Kopaszigát térsége, ahol a résztvevőket közösségi programokkal várják. Néhány napig még ki kell bírni a forróságot és a perzselő napsütést. Csak kevés felhő lesz az égen és csapadék sem várható. A légmozgás is többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 40-41 fokot. Késő estére 30 fokig hűl a levegő. A hőhullámnak szerdán egy hideg front vethet véget. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
10: 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett a Móricz Zsigmond körtér és az Albert falva kitérő között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben, az Akadémia utcában mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Az M1-es autópályán erős a forgalom Hegyeshalom felé, az M0-es autóút és Piatorbágy között kisebb lassulásra, torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán a Kecskemét északcsomópontban építési munkálatokat végeznek a 73-as és a 76-os kilométerek között, mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat csak a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszahíd javítási munkáit és a hozzá tartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették a meleg miatt. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul is az újabb óra a mikrofonnál továbbra is. Jekkel, Dániel, és lehet, hogy ebben az órában is fogunk játszani páros belépőkért. A nyár legnagyobb koncertjeire érdemes figyelni az adásunkat. Indulunk!

Lola Young és a Messi után már pörgünk is tovább. Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan Delt házas 20 ezer fős koncerttel hódította meg újra a magyar budapesti közönséget Sting a budapesti MVM domban. A 74 éves, 17-szeres Grammy-díjas brit legenda a vadonatúj háromtagú formációjával a Sting 3.0 turné keretében lépett színpadra nemrégiben. Minimális színpadképpel, de annál nagyobb energiával robbantották be az arénát, és a rajongók legnagyobb örömére olyan megunhatatlan kedvencek is felcsendültek, mint az Englishman in New York, az Every Breath You Take, vagy a Fragile, amivel már megyünk is tovább itt a Sláger FM-en.

A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger

Casey Abrams, és a That's So True. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Teddy Swims és a Bad Dreams nyitja a következő zenei szakasz.

0: Tetőfok a Hága nyári kánikula a térségünkben, ma zavartalan a napsütés és 39 fokos csúcsértékekre számíthatunk, csapadéknak nyoma se lesz. Kedden a Dunántúlon már északnyugatira fordul a szél, és miközben az ország nagy részén továbbra is tombol a 35-42 fokos hőség, a keleti és északkeleti ország részben délután már heves, jégesővel kísért zivatarok hozhatnak átmeneti enyhülést. A mindent elsöprő országos hidegfront szerda délután érkezik meg, nagyon várjuk már. 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett a Móricz Zsigmond körtér és az Albert falva kitérő között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben, az Akadémia utcában mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Az M1-es autópályán erős a forgalom Hegyeshalom felé, az M0-es autóút és Piatorbágy között kisebb lassulásra, torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályának Kecskemét északcsomópontban építési munkálatokat végeznek a 73-as és a 76-os kilométerek között, mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat csak a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszahíd javítási munkáit és a hozzá tartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették a meleg miatt. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás nélkül.

0: nyugodtan nevezhetjük VB királynőnek, Shakirát, aki az előzőekben énekelt nekünk, és hogy miért? Hát azért, mert minden labdarúgó világbajnokság kapcsán Shakira újra előjön, és készít valami odapasszoló dalt. Ez volt tőle, a Loka. Aztán most egy magyar énekesnő érkezik, Sita, egyik legnagyobb és legmeghatározóbb slágere a Fekete Rúzs, ami eredetileg egy színházi darabhoz készült. A dal Rakoncai Viktor és Geszti Péter közreműködésével készült, a Szombatesti Lázik lette zenés színpadi produkcióhoz, de annyira erősre és filmászóra sikerült, hogy végül Zséd a szóló karrierének egyik legikonikusabb darabja lett. Indítom, Fekete Rúzs itt a Sláger FM-en.
1: Ma

0: moviban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit-szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Szerdától csak mobilon lehet parkolást fizetni Budapesten. Ekkortól megújul az éjszakai közlekedés is. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tamásné Cinege Csilla eddig az adószakmai feladatokért felelős elnök helyettes lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Szerdától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással. A díjak zónától függően 33-50%-kal emelkednek. Az alvezetben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a D-ben 300 forint lesz óránként. Ezzel párhuzamosan szerdától csütörtökre virradó éjszaka életbe lép a megújult éjszakai közlekedési hálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai járatokat. Az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal és több irányban közvetlen belvárosi indulással. A nyár második felében újabb települések kerülnek sorra. Vitézi Dávid szerint Budapest térsége a jövőben egy közlekedési hálózatként működhet. A Magyar Református Szeretett Szolgálat idén is elindítja Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját, amelynek célja, hogy legalább 1358 rászoruló általános és középiskolás diákot lássanak el iskolakezdéshez szükséges felszerelésekkel. Augusztus 10-éig országos irodahálózatukban fogadják a jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket. Augusztus 2. felében áruházi gyűjtéseket is szervez a Szeretett Szolgálat Budapest, Pesten, Debrecenben, Szegeden, Ózdon, Hódmezővásárhelyen, Mátészalkán, Balatonfüreden, Sátoraljaújhelyen és Békéscsabán. A pontos időpontok és kijelölt bevásárló központok a Szeretett Szolgálat honlapján lesznek megtalálhatóak. Nem mindegy, hogy milyen formában dolgoznak nyáron a diákok. Bejelentésükre, adózásukra ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. A legnépszerűbb foglalkoztatási forma továbbra is az iskola szövetkezet, ahol a diákoknak sem esziát, sem járulékot nem kell fizetni, mondta el a Sláger FM-nek dr. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője.
11: Egyrészt a gyerekek szülői engedéllyel dolgozhatnak 16 éves koruktól. Egyetlen kivétel van, a szünidőben már 15 éves nap tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Ezen kívül számtalan lehetőség áll rendelkezésre, így például a munkaviszony, ahogy a felnőttek többsége is dolgozik. Itt fontos arra odafigyelni, hogy a munkaszerződés az legyen írásba foglalva, és a törvényes képviselő ülők azok írják alá ezt, mert a nélkül érvénytelen, amit minden iskoláskorúnak tudnia kell, hogy attól függetlenül, hogy ő diák, akár 18 év alatti, ugyanúgy érvényesekre a szabályok, tehát a minimálbérnél kevesebb összegért senkit sem foglalkoztathatnak.
10: A munkavégzéshez adóazonosítójel szükséges, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál lehet igényelni, legegyszerűbben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban. Ma és holnap vetőzik a hőség. A főváros környékén és a déli tájakon akár 40-42 fok is lehet, így a 2007-ből származó 41,9 Celsius fokos abszolút melegrekord is megdőlhet. Az éjszakák sem hoznak sok felfrissülést. Sok helyen még hajnalban sem megy 20 fok alá a hőmérséklet. Holnap már megélénkülhet a szél. Keleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet korra reggel 16-25, napközben pedig 35-42 fok között alakul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Lezárták az Ondvezérpark útját az Ondvezérpark közelében. Veszélytelenítés miatt a 80-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Füredi utca, Ondvezér útja és az Ondvezérpark megállót. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogosoké, illetve a kerékpárosoké, ott az a plac. Az M4-es autópályán Biharkeresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött össze, a pályazárat feloldották, a belső sávon megindult ott a forgalom. Az M5-ösön a Kecskemét északcsomópontban építési munkát végeznek a 73-as és a 76-os kilométerek között. Mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. Úgyhogy sok türelmet, kitartást arrafele is, és hogyha tapasztalnak útközben bármi hasznosat, írják meg, hogy hívjanak és mondják el 06 30 30 30 98. A hívható és SMS számunk.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Mindenki igyon megfelelő mennyiségű vizet, ez nagyon fontos, és húzódjunk árnyékba. És úgy hallgassuk a Sláger FM-et, jön a FIFA VB egyik idei nagy sláger, Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion.

A Slágerfemen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy komoly könnyítés érkezik az agglomerációban élőknek. Július 1-től, azaz most szerdától jelentősen kibővül, ugyanis az éjszakai közösségi közlekedés Budapest és a környező települések között. A bejelentés értelmében az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térségében indulnak új vagy sűrűbben járó éjszakai buszok. Ezek a járatok az utolsó metrókhoz igazodnak, így egy késői koncert vagy színház után is biztonságosan és közvetlenül haza lehet majd jutni a belvárosból. Intézzék bátran a késő esti programokat, szerdától jönnek az éjszakai agglomerációs buszok. Ez mindenképpen jó hír, fel tudunk rájuk ugrani, jumpolni, úgyhogy most ennek kapcsán jön a Pointer Sisters és a Jump.

Itt a Sláger FM, ez volt a Shapeshifters. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd Pink Pantress, Zara Larsonnal közösen.

0: Két napig kell még bírni ezt a rendkívüli hőséget, ugyanis ma 39, holnap pedig akár 42 fokot is mérhetünk vételkörzetünkben. A menetrendszerű változás szerda délután érkezik meg egy hidegfront hatására. Egyre több felé törnek ki heves záporok, zivatarok, és feltámad az északnyugati szél. Csütörtökre aztán az ország keleti felé még eshet, de a Dunántúlon már kisüt a nap, és mindenhol visszatér a normális nyári idő 30 fok körüli felfrissült maximumokkal. Csak jöjjön már! Lezárták az Ondvezérpark útját, az Ondvezérpark közelében veszélytelenítés miatt a 80-as trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Füredi utca, Ondvezér útja és az Ondvezérpark megállót. Mától hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogosoké, illetve a kerékpárosoké, ott az a plac. Az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött össze, a pályazárat feloldották, a belső sávon megindult ott a forgalom. Az M5-ösön a Kecskemét északcsomópontban építési munkát végeznek a 73-as és a 76-os kilométerek között. Mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz, úgyhogy sok türelmet, kitartást arrafele is, és hogyha tapasztalnak útközben bármi hasznosat, írják meg, hogy hívjanak és mondják el 06 30 30 30 95 8. A hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Fleetwood Mac-kel folytatjuk, érkezik az egyik legnagyobb 1987-es slágere, A Little Lies. A dalt a zenekar billentyűse, Christine McVie szerezte. A szöveg pedig tűpontosan ragadja meg azt az állapotot, amikor egy haldokló kapcsolatban inkább a megnyugtató apró hazugságokat választjuk a fájó igazság helyett. A dal különleges, rejtélyes hangzását a háttérben megszólaló szintetizátorok mellett az adja, hogy a refrénben Christine, Stevie Nicks és Lindsey Buckingham-ének hangját egymásra rétegezték, ezt hallhatjuk most, jön tehát Fleetwood Mac és A Little Lies.

A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Késésekre kell számítani a Székesfehérvár és a Balatoni vasúti vonalakon. Több településen vízhiány alakult ki. Három budapesti kerületben is lesz szúnyoggyérítés a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A székesfehérvári fővonalon váltóhiba okoz fennakadást, Dínyésnél csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, ami a Balatoni és Veszprémi járatokra is hatással van, közölte a MÁV csoport. Az Z30-as és G43-as elővárosi vonatok csak Budapest és Gárdony között közlekednek, Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok járnak, a Katica déli parti interrégiók és vízipók sebes vonatok Gárdonyban, a Gárdony és Dínyésen is megállnak, és ezen a szakaszon minden vonat a Székesfehérvár irányú vágányt használja. A Veszprémi vonal Intercity járatai csak Székesfehérvárig mennek, onnan indulnak vissza, Szombathely-Zalaegerszeg felé. A balatoni IC-k és expresszek, így a Balaton, a Tópart, a Kék hullám teljes útvonalon közlekednek, Budapest és Székesfehérvár között helyjegy nélkül is használhatók. Az elmúlt hétvégén 55%-kal nőtt a vezetékes ivóvíz felhasználás a Dunamenti Regionális Víz Zrt. Területén, ezért a társaság már nem tudja teljesen ellátni Szadát, Erdőkertest és Veresegyházát és a Nógrádi térség több településén is vízhiány alakulhat ki. A vízmű 1-es és 2-es fokú vízkorlátozás elrendelését kérte az önkormányzatoktól. Arra kérik a lakosságot, hogy csak háztartási célra használják a vizet, mellőzzék a locsolást, medencetöltést és automosást. A legkritikusabb helyszíneken lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet 4 szadai és 2 veresegyházi ponton. A Dabas és környéke vízügyi Kft. Tájékoztatása szerint hétfőn délelőtt 10 órától nem biztosított a vezetékes ivóvízellátás Pátyon, előre láthatóan a kora délutáni órákig, közölte a helyi önkormányzat Facebook oldalán. Azt írták, hogy az önkormányzati rendészek folyamatosan biztosítanak a településen élő rászorulók számára palackozott ivóvizet, az igény telefonon is be lehet jelenteni. A Daköv Kft. És az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy megoldást találjon a kialakult helyzetre. Az elmúlt napok esőzései és a mostani hőség miatt több térségben megváltozott a szúnyoghelyzet. Az inváziós fajok jelenléte több településen is tapasztalható, és a kisebb erdei tenyészőhelyekről az embert támadó honos fajok is megjelentek. A szúnyogártalom sok helyen még nem indokolja a védekezést, de három budapesti kerületben, a 20., a 21. és a 23. kerületben, valamint 73 településen már szükség van földi kémiai gyérítésre, amely a rendkívüli hőség miatt késő esti időpontban zajlik. Békésvár megyében néhány holtágnál biológiai lárvagyérítés is folyik. Már 289 kutya és 393 macska lett ivartalanítva a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közös országos ivartalanítási programjában. A kezdeményezés célja a kóborállatok számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. A program részeként eddig több mint 20 millió forintot utaltak át közvetlenül az állatorvosoknak. Az ivartalanítások december 31-ig folyamatosan zajlanak. Ma és holnap igazán csúcsra jár a nyár. Az Alföldön, a főváros környékén is délen 40 fok, a legforróbb részeken pedig 41-42 fok is lehet majd. Az éjszakák sem hoznak enyhülést, sok helyen még hajnalban sem esik 20 fok alá a hőmérséklet. Kedden keleten aztán már lehetnek záporok, zivatarok is. A hőmérséklet napközben 35-42 fok között alakul. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó nagyon erős UVB sugárzás várható holnap is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Lezárták az Ondvezér útját, és továbbra is zárva tartják az Ondvezér park közelében. Veszélytelenítés miatt a 80-as trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti a Füredi utca, Ondvezér útja és az Ondvezér park megállót. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben. Az Akadémia utcában mától lezárták a belső sávot, a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Az M5-ösön a Kecskemét észak csomópontban továbbra is építési munkák zajlanak a 73-as és a 76-os kilométerek között. Mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 8-as főúton Várpalotánál a 25-ös kilométernél felborult egy személyautó. A Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra és torlódásra kell készülni továbbra is. 0-30-30-30-98, ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket, pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan. A mikrofonnál Jekkel Dániel, és az is lehet, hogy ebben az órában is fogunk játszani. 2 darab jegyért a nyár legnagyobb koncertjei közül valamelyikre. Benson Boone.
4: My name is Benson Boone. Magical.
0: Ez a slágerek.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt a Level 42 és a Lessons in Love. Már is megyünk tovább, érkezik az egykori One Direction tag Harry Styles, de előtte még beszéljünk egy picit arról, hogy rendkívüli intézkedéssel enyhíti a főváros a pokoli hőséget. A fővárosi vízművek 22 ideiglenes vízosztó csapálványt helyezett üzembe Budapest legforgalmasabb csomópontjain, így például a Deák téren, a keleti pályaudvarnál és az Őrsvezér terén is teljesen ingyen juthatunk ivóvízhez. Az ivóvíz piktogrammal jelzett kutak listája folyamatosan frissül, viszont egyszer használatos poharakat környezetvédelmi okokból nem adnak, úgyhogy saját kulacs vagy palack mindenképpen kell, de egyébként, hogyha útnak indulunk, ha meleg van, ha hideg van, ha bármi van, mindig legyen nálunk palack, és szerintem 2026-ban annyira alap, hogy az csak na. Harry Styles érkezik.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. CJ Lewis és a Sweets for My Sweet pörgött itt nálunk. Aztán már is megyünk tovább, érkezik Ray Dalton és a Blood Running. Azon nyomban a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en. Brutális hőséggel indult a hét, de már látszik a kánikula vége. Ma még 39 fokos csúcsokkal perzsel a nap, és holnap is marad a 35-42 fokos forróság. Bár holnap délután északkeleten már jégeső zivatarok kialakulhatnak, aztán szerda délután egy északnyugati széllel érkező hidegfront elűzi a hőséget, így csütörtöktől már kifejezetten kellemes 24-31 fokos igazi felfrissült időben lesz részünk. Addig viszont mindenki bírja ki, lenge ruházat és napszemüveg, szalmakkal a baseball sapka, ilyesmik legyenek. Lezárták az Ondvezér útját, és továbbra is zárva tartják az Ondvezér park közelében. Veszélytelenítés miatt a 80-as trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti a Füredi utca, Ondvezér útja és az Ondvezér park megállót. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben, az Akadémia utcában mától lezárták a belső sávot, a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani, az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Az M5-ösön a Kecskemét észak csomópontban továbbra is építési munkák zajlanak a 73-as és a 76-os kilométerek között, mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 8-as főúton Várpalotánál a 25-ös kilométernél felborult egy személyautó. A Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra és torlódásra kell készülni továbbra is. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, négytől Kiskata szállítja őket, aki megérkezett, kipihenten a hétvége által feltöltve, meg egy picit napbarnítottan, de szerintem meleged is volt. Nagyjából ezekre következtetek.
1: Nagyon, a napbarnítottság pedig csak annak köszönhető, amit a biciklin töltök, mert még idén nem jutottam kinapozni, de hát ennyi. Az ember fölpattan a biciklire, teker két sarkot, és már is lebarnult, vagy leégett rosszabb esetben, úgyhogy ezért is mondjuk mindig használjunk napvédőkrémet, amikor elindulunk.
0: Így van, de egyébként a biciklizés az egy nagyon jó dolog, pont most olvastam, hogy az Alzheimer-kort nagyon jól tudja gátolni, vagy megelőzni.
1: Tényleg?
0: Úgyhogy igen, hát figyelj, Alzheimer-koros vagy? Nem, na
1: nem
0: látod, ezért le. Nem
1: emlékszem.
0: De jól van, köszönjük szépen, szerintem akkor itt meg is vagyunk, de tényleg bringázás az mindenképpen egy jó dolog, de attól függetlenül azért érdemes bekenegetni magunkat, védekezni a fény ellen, illetve mindenkinél legyen megfelelő mennyiségű, minőségű ital,
1: folyadék,
0: víz,
1: így van.
0: Folyadék, ne sörtüskével lehetőleg, úgyhogy, úgyhogy tényleg ezzel tudunk védekezni. Neked van-e még valami jó tanácsod így a kánikulával kapcsolatban?
1: Hát mondanám a legyező, de az ebben a hőségben jelenleg semmit
0: semmi.
1: Nem ér.
0: Mit sem ér, mondhatjuk. Na jól van, lehet.
1: Keressük a hűtött helyeket.
0: Legyen így, meg a legnagyobb slágereket változatosan ilyenkor is nagyon lehet hallgatni, nagyon javasoljuk mindenkinek. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap 10-kor jövök, addig is mindenkinek minden jót, ciao.
1: Szia! Sláger FM.
2: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
10: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweet El koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Több településen vízhiány alakult ki. 22 ideiglenes ivóvízvételi helyet állít fel a fővárosi vízművek a hőség miatt Budapesten. Ősszel elkezdődhet a Széchenyi gyógyfürdő felújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az elmúlt hétvégén 55%-kal nőtt a vezetékes ivóvíz felhasználás a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT területén az első fokú korlátozás ellenére, ezért hétfő reggel szada vízszolgáltatás nélkül maradt a hálózat túlterhelése miatt. A vízigény több helyen az átlag kétszeresére emelkedett, ami fizikai veszélyt jelent a vízbázisokra és a vezetékekre. Már nem csak a Gödöllői járásban, hanem a Duna jobb partján is lokális vízhiány alakult ki. Ürön, Pomáz és Solymár egyes részein nincs ivóvíz. A társaság minden önkormányzattól másodfokú készültség elrendelését kérte, amely már a gazdasági szereplőkre is vonatkozik. A vízmű szerint a hálózat teljes összeomlása is elképzelhető, ha a lakosság nem korlátozza az igényét a létfontosságú felhasználásra. A rendkívüli hőség miatt 22 ideiglenes ivóvízvételi helyet létesít a fővárosi vízművek Budapesten, kiegészítve a már működő ivókutakat. Ezek úgynevezett csapálványok, amelyeket csapot és poharat ábrázoló piktogram jelöl. Eldobható pohár nincs, a környezet szennyezés elkerülése érdekében mindenki saját palackot vagy kulacsot tölthet. A csapálványok több kerületben megjelennek, így például a Széll Kálmán téren, a Heltai Jenő téren, a Kolosi téren, az Újpest város központnál, a Ferenciek terén, az Asztúrián, a Városháza parkban, a Deák Ferenc téren, a Keleti pályaudvarnál, a Blahalújza téren, a Lehel téren, a Kelenföldi vasútállomásnál és a Bosnyák téren is például. A teljes folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el, a város ivókútjai pedig online térképen és a Budapest Go alkalmazásban is megtalálhatók. A Magyar Református Szeretett Szolgálat idén is elindítja Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját, amelynek célja, hogy legalább 1358 rászoruló általános és középiskolás diákot lássanak el iskolakezdéshez szükséges felszerelésekkel. Augusztus 10-éig országos irodahálózatukban fogadják a jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket. Augusztus 2. felében áruházi gyűjtéseket is szervez a Szeretett Szolgálat Pesten, Debrecenben, Szegeden, Ózdon, Hódmezővásárhelyen, Mátészalkán, Balatonfüreden, Sátoraljaújhelyen és Békéscsabán. Jóváhagyta a fővárosi közgyűlés a több mint 110 éves Széchenyi gyógyfürdő és uszoda felújítási programját. Kiírhatják a közbeszerzést az első 3 milliárd forintot meghaladó ütem kivitelezésére. A tervek szerint a felújítási munkák ősszel kezdődhetnek el. Az első szakaszban elvégzik az uszoda főbejárati lépcső felújítását is, amely várhatóan 3 hónapig tart. A munkálatok érintik majd a belső udvari tányíros szökőkutakat is. A projekt részeként megkezdődik az uszodai öltözők restaurálása is, koedukált használat kialakításával. A Városligetben álló fürdő rekonstrukciója 12 hónapot vesz igénybe. A Széchenyi gyógyfürdő és uszoda ma 18 medencével üzemel, tavaly 1,3 millió vendéget fogadott, napi átlagos vendégforgalma mintegy 3500 fő volt. Megvan, mikor lesz idén lomtalanítás a 3. kerületben. Óbuda-Békésmegyer lakói a lomokat szeptember 20-a és október 5-e között tehetik ki, és a Mohu a tavalyi 11 helyett idén 12 körzetre osztotta a kerületet. Tavaly a kukások sztrájkja miatt több pótdátumot is hirdetni kellett, ezért idén eleve hosszabb időszakot jelöltek ki. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárást. Nagyon meleg van most odakint, úgyhogy ha valaki most indul a légkondicionált munkahelyről, hát odakint 41 fokra számíthat, és az árnyékban mért hőmérséklet, úgyhogy napon ott, ahol sok a beton, ennél sokkal többet is mutathatnak a hőmérők, és gyakorlatilag áll a levegő, és igazán perzselő a napsütés, és még a holnap sem hoz enyhülést, 39-40-41 fokra számíthatunk térségünkben napközben, egy szál felhő nem sok, annyi sem lesz fölöttünk az égen, úgyhogy felfrissülést hozó zápor sem érkezik, majd szerdán akkor lehet számítani egy érkező frontra és záporokra, zivatarokra, csökkenő nappali hőmérsékletre. Jönnek az utak hírei. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-ás autóút csomópontjánál 4 személyautó ütközött össze. A 16-os kilométernél lezárták a külső sávot, úgyhogy itt most kimondottan nehéz a közlekedés. A fővárosban pedig az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt volt egy baleset, itt is számítsanak lassulásra. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szia, milyen híreid vannak számunkra?
13: Szervusz Kata, köszöntöm a hallgatókat. A tárnok északi S36-os vonatok nem közlekednek, helyettük a Z30-as vonatok állnak meg. A többi vonalon jelentősebb fennakadás és késés nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. A csepeli gyorsvasúton jövő hétfőig tart a karbantartás, a H7-es hívek helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal, a Szent Imre tér és a csepeli hívállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. A ceglédi vonalon nyár végéig tart a karbantartás, a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvarra került át, ezért az Intercity nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Jó utazást kívánok!
12: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul már is a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és folytatódik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en. Na ki az, aki Szil koncertjén szeretne egy nagyot bulizni? Annak legyen kéznél a telefon, most azonban már Gameburrel rajtol az óránk. Szóval a Closer to Me.

Justin Bieber érzelmes dala szólt, ez volt a Ghost itt a Sláger FM-en, és most legyen kéznél a telefon, mert most jön az a dal, ami valakinek egy Seal koncertbelépőt érhet. 0630303030958, aki szeretne ott lenni július 30-án a Világsztár budapesti koncertjén, most hívjon!

Kezdve Szabrina Carpenter dala, a Tears itt a Sláger FM-en, és előtte Seal énekelt nekünk, Crazy című dala pedig a harmadik telefonálónak egy páros belépőjegyet ért. Hamarosan bemutatom őt önöknek, előtte azonban maradván még egy kicsit a zenénél, kiruccanunk a Dunapartra, mégpedig Ráckevére, ahol ezen a hétvégén, illetve nem is ezen a héten, július 2-a és 4-e között rendezik meg a Dunapart Fesztivált. A zenei programsorozatok közül igazán kiemelkedőnek ígérkezik ez a nyári rendezvény, idilli környezetben, a Savoyai Kastély parkjában olyan előadók varázsolnak majd el bennünket, mint például Bája Alex és a Slep, Geszti Péter, a Follow the Flow, Dash, a Tankcsapda, vagy éppen Betonhofi. Úgyhogy ha a nyári szünetet, a nyári szabadságot egy jó kis fesztivállal dobnák föl, akkor ezt jó szívvel ajánlom. Ráadásul ez a Ráckevei Dunapart Fesztivál nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére is, úgyhogy már ezért is érdemes ide ellátogatni és bulizni egy hatalmasat. Itt a Sláger FM-en pedig nagy hévvel megyünk tovább, hiszen Freddie Mercury érkezik, és az I Was Born to Love You.

0: egyébként sikerült vonalba kerülnöd, de még két kérdésre válaszolnod kell. Készen állsz?
1: Igen, próbáljuk meg.
0: Oké. Okay. Ugye egy szupermodell volt Szil felesége. Kicsoda?
1: Heidi Klum.
0: Így van, tökéletes. És még egy Sláger FM-mel kapcsolatos kérdésem is van, remélem, hogy a műsorvezetőinkkel is képben vagy. Ugye minden hónap utolsó hétfőjén jelentkezik az Édes Kettes, így lesz ez ma is. Ki ennek a műsornak a két műsorvezetője?
1: Lipai Klaudia és Pataki Ádám.
0: Hibátlan! Drága Ilona, gratulálok! Van egy páros belépőjegyet Szil július 30-ai koncertjére az MVM Dome-ba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Remélem, hogy itthon leszel éppen július 30-án, és nem pont akkor mész mondjuk a Seychelles-szigetekre nyaralni.
1: Nem, sőt, megyek majd Lenny Kravitz koncertre is utána, úgyhogy...
0: Ez szuper, akkor ez a koncertek nyara a számodra.
1: Igen.
0: Na hát ez az igazi koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Ilona, még egyszer gratulálok, jó bulizást kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia. Na hát Szil koncertjén már lesz egy Sláger FM hallgató, de az is tuti, hogy Ilona mellé még sok Sláger FM hallgató csatlakozik, hogy ön legyen a következő, füleljen nagyon, mert bármikor jöhet egy újabb koncertjegyet érő dal. Most azonban szétnézünk az utakon, és készülünk egy kicsit az időjárás okozta nehézségekre is, utána pedig Loi érkezik és a Get Lucky. Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a légmozgás, viszont továbbra is a napsütés lesz mindenhol túlsúlyban, ám délután elszórtan, de elsősorban a keleti, észak-keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és ott már holnap lehet számítani záporok, zivatarok érkezésére. Térségünket majd csak szerdán érik el a felfrissülést hozó esőfelhők, mert nagyon-nagyon várjuk őket. Addig azonban itt nálunk hőség lesz, 39, 40, 41, 42 fokot ígérnek holnapra a meteorológusok. Vigyázzanak a bőrükre, és mindig legyen önöknél egy kis palackban víz. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Ugye alakul a csúcsforgalom a fővárosban, de tart a vakáció, úgyhogy ez most egészen viselhető lenne, hogyha nem lenne ilyen őrült hőség odakint. A pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból akadozik a haladás, de erős a forgalom a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, illetve a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre. Máshol egészen jól lehet most közlekedni, viszont arra figyeljünk, hogy mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt, a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben, az Akadémia utcában, mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Erre is figyeljenek, és arra is, hogy a 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Britney Spears dala, a Toxic, és ez a sláger délután, hogyha most indulnak a munkájukról, akkor mindenképpen töltsék tele a kis palackjukat vízzel, mert nagyon nagy szükség van a hidratálásra gyakorlatilag folyamatosan, és hát ha már víz, ugye az elmúlt hétvégén rendkívüli módon az átlaghoz képest 55%-kal megnövekedett az ivóvíz felhasználás, úgyhogy már három Pest megyei településen, Szadán, Erdőkertesen és Veresegyházán jelezték, hogy nincs víz, úgyhogy nyomatékosan kérik a felhasználókat, hogy kizárólag a háztartások működtetéséhez használják a vezetékes ivóvizet, a locsolást, a medencetöltést, az autómosást, a portelenítést most inkább halasszák el, egyre inkább haladunk afelé, hogy az ivóvíz lesz a legnagyobb kincsünk. Na hát jön egy kis víz utánpótlás a Margaret Islandtől, azonnal meghallgatjuk az esőt, előtte azonban Lionel Richie énekel, szól az All Night Long, aztán jönnek a hírek is. Well,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
2: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
4: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szaunavilág, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Csobbanj bele a nyárba. Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A Tisza kormány benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását, elektromos minibuszokkal gazdagodnak az iskolák, ősszel nyílhat meg a Flórián téri északi felüljáró. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök parlamenti felszólalásában. A kormányfő úgy fogalmazott, a módosítás valós és felelős alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, és arra utasította a minisztereket, hogy minden pazarló kiadást vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy szándékosan okozott kárt az országnak, és magánkézzel játszott stratégiai állami cégeket. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy soronként felülvizsgálják az állami kiadásokat, felszámolják a korrupciós csatornákat és minden felelőst megneveznek. A rendkívüli hőség miatt 22 ideiglenes ivóvízvételi helyet létesít a Fővárosi Vízművek Budapesten, kiegészítve a már működő ivókutakat. Ezek úgynevezett csapálványok, amelyeket csapot és poharat ábrázoló piktogram jelöl. Eldobható pohár nincs, a környezet szennyezés elkerülése érdekében mindenki saját palackot vagy kulacsot tölthet. A csapálványok több kerületben megjelennek, így például a Széll Kálmán téren, a Heltai Jenő téren, a Kolosi téren, az Újpest város központnál, a Ferenciek terén, az Szentendrétúrián, a Városháza Parkban, a Deák Ferenc téren, a Keleti pályaudvarnál, a Blahalújza téren, a Lehel téren, a Kelenföldi vasútállomásnál és a Bosnyák téren is például. A teljes folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el, a város ivókútjai pedig online térképen és a Budapest Go alkalmazásban is megtalálhatók. Rendőri intézkedés történt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet kardiológiai osztályának egyik orvosával szemben, közölte az intézmény vezetősége, egyben jelezték, hogy a kardiológiai ellátást biztosított. A nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Szolnok Hangja nevű Facebook oldal információja szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Elektromos minibuszokkal gazdagodnak az iskolák, közölte a Klebersberg központ. Az e-iskola busz pilot projekt első járműveinek átadása megkezdődött, amely a környezetbarát és hatékony tanulói szállítás bevezetését célozza. A program jelenlegi fázisában 51 elektromos jármű beszerzése zajlik. Ezek közül most 8 Ford Transit minibuszt kaptak a tankerületi központok. A 9 fős buszok közül 35 akadálymentesített, így kerekesszékes tanulók szállítására is alkalmas. A projekt elsőként teremti meg a zéró emissziós közlekedés szervezett alkalmazását az állami köznevelésben, és a tapasztalatok alapján hosszú távon fenntartható rendszer épülhet ki. A Klebersberg központ jelezte azt is, hogy hamarosan további 4, 36 fős tisztán elektromos Ikarus szólóbusz is érkezik. A minibuszokat a Petrányi Autó Kft. Budapesti telephelyén adták át az érintett tankerületi központoknak. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a flóriántéri felüljárók főbb hídfelújítási munkái, és várhatóan ősszel megnyílhat a forgalom előtt a felújított északi felüljáró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ hozzátéve, hogy a hőségben is dolgoznak. Ezután már csak kisebb befejező munkák, javítások és a flóriántéri felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. A projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. A szakemberek jelenleg az északi felüljáró szerkezeti munkái dolgoznak, miközben több fontos építési feladat a befejezéséhez közeledik. A felújítás második üteme továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatunk, hogy alakul az időjárásunk. Hát először mondom a jó hírt, szerdán már jön az enyhülés, addig azonban még egy nagyon forró nap áll előttünk. 40-41 fokot ígérnek holnapra a meteorológusok, sőt, akár e fölé is kúszhat a hőmérőnkben a higanyszál, és már reggel is nagyon meleg lesz, 26-28 fok lesz a kora hajnali órákban. Reggel, amikor indulunk otthonról, akkor már 30 fokot mutatnak majd a hőmérőink. Nem lesz felhő fölöttünk, úgyhogy az UV-sugárzás és nagyon erős lesz, védjék a bőrüket, és induláskor mindig vegyenek magukhoz vizet. Aztán szerdától egy picit könnyebben fogunk lélegezni, mert csökken majd a nappali felmelegedés, de akkor is 36-37 fok lehet, de záporok, zivatarok érkezésére is számítanunk kell. Szétnézünk az utakon. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton, a Lánchíd közelében mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Kiskörúton, az Asztória felé szintén mindkét irányból, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. Figyeljünk arra is, hogy csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát, a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással, mert itt javítják a burkolatot, a 12. kerületben pedig az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni saját tapasztalattal, akkor írjanak vagy hívjanak 0630303958.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: A legnagyobb slágerek hoznak enyhülést itt a Sláger FM-en, de ígérjék meg, hogy csak akkor táncolnak, hogyha működik a légkondi. Miles Smith érkezik, és a Stargazing előtte Taylor Swift Antihírójával indul az óránk. Én Kiskata vagyok, és ez a Sláger délután.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Tina Turner dala szólt, ez volt a What's Love Got To Do With It. És ugye ez a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, de hát Budapesten azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy a koncertek nyara az idei. Például Ferencvárosban is fantasztikus koncerteket hallgathatunk a nyári kánikulában. A főváros egyik leghangulatosabb terén, a Ferenc téren zenés estéket tartanak majd idén nyáron is, július 2-től, vagyis csütörtöktől egészen augusztus 6-áig. Minden csütörtökön lesz itt koncert délután 6 órától. Ezen a héten például a Falcon 45 zenél majd nekünk, akik a magyar népzenei hangzást vegyítik a poprockkal. Nagyon izgalmas a zenéjük, úgyhogy menjenek és hallgassák meg ezen a csütörtök esti ingyenes koncerten. Tehát Ferencváros, Ferenc tér, csütörtök este 6. Itt a Sláger FM-en pedig most azonnal érkezik Tóth Abigail és Accent közöses Sugar Daddy, de előtte a Coldplay-től Forog a Feels Like I'm Falling in Love.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Ez a
3: Minden, amit szeretünk.

0: Kimondottan szeretem ezt a dalt volán mögött ülve hallgatni. Paul McCartney-tól szólt a Hope of Deliverance itt a Sláger FM-en is. Számomra ez is azok közé a dalok közé tartozik, amiktől egyszerűen jobb fej leszek, hogyha vezetés közben hallgatom. Például szélesebb mosollyal engedem át magam előtt a gyalogosokat. No, de már is repülünk tovább. Bruno Mars, I Just Might című dala érkezik rögtön infoblokkunk után. Ezt a számot is nagyon szeretem, de előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát holnap még bizony nagy szükségünk lesz a légkondicionáló berendezésekre, meg a vízes törölközőre, legyezőre, mert még holnap nagyon meleg lesz. Még egy kicsit följebb kúszik a hőmérőnkben a higanyszál, mint ma. 40-41-42 fokot ígérnek holnapra a meteorológusok a legmelegebb órákra, és már a kora reggeli órákban is nagyon meleg lesz. Hajnalban 26-27, reggel 7 körül, amikor indulunk otthonról, már 29-30 fokot mérhetünk. Egy szál felhő nem sok, annyi sem lesz fölöttünk az égen, szerdán azonban jön a változás egy hidegfront hatására. A délutáni órákban egyre több felé alakul majd ki frissítő zápor, zivatar, de az ország nagy részén még nem szűnik a hőség. Térségünkben 36-37 fok lehet még szerdán is. Ugye még érvényben van a hőségriasztás, úgyhogy továbbra is fokozottan figyeljenek arra, főleg, hogyha hosszabb útra indulnak, hogy elegendő üzemanyag legyen az autóban, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző. Arra az esetre, hogyha valahol nagyobb torlódás alakulna ki, jelenleg ilyenről már, mint nagyobb torlódásról nem tudunk, viszont van egy kisebb torlódás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Szél Kálmán tér környékén is sokan hajtanak, és lassú a haladás az Üllői úton is szakaszonként. Figyeljenek arra is, hogy a 11. kerületben a Gazdagréti úton lefelé az Angyalka utcánál útszűkület van elektromos közműjavítás miatt. Szintén a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pályak karbantartása miatt, illetve egyirányosították a Barázda utcát a Szerémi úttól az Alíz utcáig közműépítés miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, itt sávlezárásra készüljenek a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Egy igazi girl power dal forgat itt a Sláger FM-en Miley Cyrus-tól, ez volt a Flowers, és én most 2 órára búcsút veszek önöktől, hiszen indul az édes kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal, úgyhogy a következő 2 órát velük tölthetik édes kettesben, de én is számítok még ma figyelmükre, hiszen a műsor után 8 órakor visszatérek, és még szóval tartom majd önöket 10-ig, úgyhogy még találkozunk ma is. Most azonban még a hírek előtt meghallgatunk egy újdonságot egy fiatal énekesnőtől, Madison Beer-től a Bittersweet-et. Előtte azonban egy régi nagy kedvencünk szól, mert bizony már ez a dal is 11 éves. A Well Hello-tól jön a késő már.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás. Szerdától tovább bővül Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése. A világ legjobb 10 iskolája közé került a budapesti Real School a környezeti cselekvés kategóriában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országos tisztifőorvos szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdők és azok 200 méteres körzetek különösen veszélyeztetett a száraz növényzet miatt. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben a vízkorlátozások betartását kérte, mert Gödöllő környékén és a dunamenti vízműveknél a vízfelhasználás minden tanács ellenére tovább nőtt és már rekordokat dönt. A kormányfő szerint nem szabad megvárni a rendszer összeomlását, ezért a következő egy-másfél napban mindenki csökkentse a vízkivételt, és kerülje a nem létfontosságú felhasználást, például a medence feltöltést vagy az öntözést. A rendkívüli európai hőhullám miatt a MAVIR kezdeményezésére a mai és holnapi napra részleges felmentést adott a Paksi atomerőműnek a további teljesítménycsökkentés alól, közölte Kapitány István energiapolitikáért felelős miniszter. A Duna vízhőmérséklete hétfő délelőtt 30,22 Celsius fok volt, meghaladva a beavatkozási határt. A telce vezető szerint a környezetvédelmi szabályok továbbra is érvényben vannak, a Duna élővilága nincs veszélyben. Több térségben megváltozott a szúnyog helyzet, az inváziós fajok jelenléte több településen is tapasztalható, és a kisebb erdei tenyésző helyekről az ember vérét szívó honos fajok is megjelentek. A szúnyogártalom sok helyen még nem indokolja a védekezést, de három budapesti kerületben, a 20., a 21. és a 23. kerületben, valamint 73 településen már szükség van földi kémiai gyérítésre, amely a rendkívüli hőség miatt késő esti időpontban zajlik. Szerdától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással. A díjak zónától függően 33-50%-kal emelkednek. Az alvezetben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a D-ben 300 forint lesz óránként. A Budapest Go fizetés egyelőre nem elérhető. Ezzel párhuzamosan szerdától csütörtökre virradó éjszaka életbe lép a megújult éjszakai közlekedési hálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai járatokat, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal és több irányban közvetlen belvárosi indulással. A nyár második felében újabb települések kerülnek sorra. A tárcavezető felidézte, júniusban teljesen újra gondolták a budapesti éjszakai hálózatot, beleértve a BKK kék buszos agglomerációs járatait, most pedig a sárga állami volánbusz elővárosi és regionális járatait is összehangolják a fővárosi rendszerrel. Vitézi Dávid szerint Budapest térsége a jövőben egy közlekedési hálózatként működhet. Először jutott magyar iskola a World's Best School Prizes top 10-es mezőnyébe. Az óbudai Real School Budapest a 2026-os díj környezeti cselekvés kategóriájában került be a legjobb 10 közé több ezer pályázók közül. A diákok valós környezeti kihívásokon dolgoznak, komposztálási rendszert, magbankot és biodiverzitást támogató élőhelyeket hoztak létre, idén pedig 210 őshonos facsemetéből Miyawaki erdőt telepítettek a 3. kerületi Graphisoft Parkban. Az iskola épülete teljes egészében megújuló energiát használ, a közösségi étkezés növényi alapú, a projekt alapú oktatás pedig rendszer szintű gondolkodást és gyakorlati probléma megoldást fejleszt. A díj idei nyerteseit ősszel jelentik be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket, már nézzük is, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Még a holnapot végig kell küzdenünk, mert 40-42 fok várható a legmelegebb órákban, úgyhogy a holnapunk még nagyon meleg lesz, igazi dínye érlelő meleg lesz, utána azonban jön a csapadék, és pár fokkal visszaesik majd a fölmelegedés. Szerdán elér ugyanis bennünket a délutáni órákban egy hideg front, ami záporokat, zivatarokat hoz, aznap már csak 36-37 fok lehet, csütörtökre pedig már csak 30-31 fokot ígérnek, úgyhogy több mint 10 fokot csökken csütörtök. Akik a napközbeni hőmérséklet, a holnaphoz azért még kitartást önöknek. Szétnézünk az utakon, a 12-es és a 14-es villamos helyett jelenleg a Lehel utca, Róbert Károly körút és a Lehel tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt, és torlódik a forgalom a Rákóczi úton, a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a Budai alsórakparton, a Margit hídtól délre, illetve Szél Kálmán tér környékén, tart még a délutáni csúcs, de ez most egészen viselhető, főleg, hogyha van az autóban légkondi. Mától hétköznapokon 5 órától, másnap hajnali 5-ig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert azt átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Villányi úton pedig a Budaörsi út után a belső sávot zárták le a villamos pálya karbantartása miatt, és ez a lezárás egészen július 12-éig érvényben lesz. Ne feledjük azt sem, hogy jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányosították azt befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, kifelé pedig a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpáros sok hajthatnak keresztül. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most Édes Kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a Slá

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: 95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerekkel. Változatosan ez itt még mindig a hamisítatlan, eredeti Édes Kettes Liptai Klaudiával.
2: És Pataki Ádámmal. Ó, édesem, hát egyszer majd hamisítanak minket.
1: Mindent.
2: Ez egyébként egy jó kérdés, hogy hát egyszer
1: neked
2: csak...
1: is van hamisított közösségi oldalad, biztos, hogy
2: persze, benne. Persze, hát van, aki rajongói oldalnak tekinti, vagy mi az mutatja, vagy hát van tünteti.
1: Igen, de van ilyen fanklub oldalad is, azzal már találkoztam.
2: Mondjuk egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy ugye sokszor gondolkozom, amikor én nem jutnak eszembe szavak, hogy ez az idő előre halad. De azért most tudjuk már be ezt, ennek az elképesztően hihetetlen, és tényleg szinte megmagyarázhatatlan hőségnek, bár a kisfiad, amikor jöttünk fölfelé a liften, azt mondta, anya, miről beszélsz? Meleg van, persze, mert ezt mi emberek csináltuk. Mi tettük ezt a természettel, hogy ő most ilyen meleget hoz ide nekünk.
1: Hát ebbe a térségbe, mert hogy itt azért ez a hőfok, ez máshol nyáron teljesen normális, csak nálunk nem normális ebbe a Kárpát-medencében.
2: Hát nem csak a Kárpát-medencében van most hőhullám, meg hőkupola, hanem az egész Európában.
1: Én egyébként nagyon jól bírtam. Hát ameddig kimentem az udvarra,
2: ezt akartam mondani. Én biztos vagyok benne, hogy most sokan hallgatnak minket, akik ma már többször megfőttek. Hát tényleg azt éreztem, voltak ezek a katasztrófa filmek, amiben ugye pont a mag, vagy nem is tudom melyik, amiben ugye megáll a mag, és akkor eltűnik az a pajzs, ami az ózontól véd, hogy az emberek egyszerűen megfőnek. És tényleg volt olyan pillanat, amikor arra gondoltam, voltam a manikűrösnél, és rögtünk a Rékával, hogy elég, ha csak egyszerűen tényleg így kirakod, ahogyan.
1: És rögtön megszárad.
2: Megszárad. Ugye a poén, hogy a 30 fokon mosható ruhákat most kirakhatod-e?
1: A 40 fokon. Így van.
2: Tehát, hogy ez azért viccelhetünk vele, de biztos, hogy ez a természet kizsákmányolásának a következménye valamilyen módon, mert ez, hogy ilyen hosszan, ilyen komoly hő mérséklet van.
1: És nincsen aszály van, nincs eső.
2: Ez borzasztó. Egyébként ezért nagyon fontos, én nagyon szeretem, hogy mindenketten nagyon kedveljük Gajdos Lászlót, aki a Nyíregyházi Állatkertnek volt az igazgatója, most már miniszter, és ő mindig kirakja, és most is nagyon-nagyon szép kis videót rakott ki arról, hogy mennyire óvjuk az állatokat, magunkat is persze, és hogy adjunk vizet, és nagyon-nagyon sokat próbáljuk meg az állatainkat is mindenképpen valahogy be lehet tenni a fádékba.
1: Így van, és ez most nem a reklám helye, de mi ma például kiraktuk a közösségi oldalunkra, a Pataki Cukrász, de hogy aki arra jár, hiszen nem vagyunk egy gyalogos övezet közelében, tehát az a Balatoni út, 70-es főút, az nem a gyalogos övezet, ne továbbja Érden, de aki ott jár és szeretne hűsölni, az nyugodtan jöjjön be a cukrászdába, kap tőlünk vizet, leülhet, pihenhet. Tehát ha valaki hasonlóan gondolkozik, mint mi, akkor ő is tegye ezt közzé, hogy akár a kis kávézójába, vagy bármiféle ecsébe nyugodtan befáradhassanak az emberek napközben.
2: De ez egyébként például arra is kihat, hogy mondjuk amikor mi egy olyan helyen lakunk, ugye, amilyen eléggé meredek, és hogyha megyek fölfelé és látom, hogy egy hölgy vagy egy úr viszi föl gyalogosan ebben a hőségben a cuccát, akkor én többször volt már megálltam, és megkérdeztem, hogy segíthetek, hogy legalább a tetejéig hadd vigyem föl az autóval, mert ez borzalmasan nehéz lehet. Szóval azért szerintem egymásra.
1: Így van, segítsük egymáson,
2: és nézzük meg az utcán, hogyha valakinek úgy látjuk, hogy baj van, menjünk oda, segítsünk, ültessük le, vigyük be valahova. Szerintem mindenki megértő lesz ebből a szempontból. És olyan fura, mert ugye egyébként még nincs is június vége teljesen, és úgy vagyunk itt, de ez az utolsó hét fő, ami is ilyenkor szoktunk jelentkezni. Igen, de hogy már olyan, hogyha már nem is tudom, már két hónap telt volna el.
1: De ez köszönhető szerinted annak, hogy ennyire jó idő van, és azt gondoljuk, hogy már mióta tart a nyár,
2: vagy annyi minden történt már megint.
1: Oké, persze, de hogy én azt gondolom, hogy talán azért is van, mert nagyon-nagyon rohanó világban élünk.
2: Ha Istenem, a közhelyeink, csak úgy puffognak.
1: Nem, tényleg nagyon rohanó világban élünk, és mindenki gyorsan akar mindent csinálni. Én most nem rohanok sehova.
2: Nem rohansz
1: sehova. Én ma a Fadlat műhelybe is nagyon-nagyon élveztem a munkát, és nem pörgettem nagyon a pályát, hál' Istennek nem is volt nyomasztás. Kipróbáltam ezt, kipróbáltam azt, spóroltam az árammal egyébként, mert hát az is fontos, hogyha háztartásonként vagy üzemenként egy picivel kevesebbet tudunk fogyasztani, egyébként az is segítség a rendszernek.
2: Hát amit kértek is, hogy például tényleg, ha tudjuk a klímát, azt ne egyfolytában toljuk és használjuk, vagy vannak időszakok, borzasztó nagyon, nagyon megterelő akár ez is a környezetre így egyébként. És nagyon nehéz, tehát azért nagyon nehéz lemondani arról, hogy amikor bent lehet hűvösbe, és ha persze valaki mondjuk olyan szívügyi problémái vannak, vagy bármi, tehát nem annál az embernél kell ezt itt próbálgatni, de ha lehet, akkor nem. De például most őszinte leszek, hát a kutyáknak ott a lenti részen megy a klíma, mert szerencsétlenek megfőnének otthon. Az csórik ott a lakásban azért.
1: Engem hívtak a múltkor, hogy lejjebb eltik. De hát véget ért az iskola, kérem szépen, véget ért az iskola ebben a hónapban. Annyi minden történt velünk, hogy én már nem is tudom, hogy hol kezdjük el. Talán az én egyik izgalmas, nem, tehát sok izgalmas dolog történt velem, de a legizgalmasabb, tehát a hó elején én kérem szépen voltam cukormentes országtortát zsűrizni, kiválasztottuk a nyertest, amit a nagy érdemű majd augusztusban tudhat meg a parlamenti sajtótájékoztatón, az országtortával együtt be fogják mutatni a Magyarország cukormentes tortáját. Nem is tudtad, hogy ott voltam ott.
2: Azért nem az, hanem azon gondolkozom, hogy az már mintha megtörtént, vagy azt még nem tudjuk, hogy melyik.
1: Még nem tudjuk, hogy melyik.
2: Akkor,
1: még te sem tudod, hogy melyik.
2: Bocsánat, mert én most voltam nemrég a cukrezzeban, nem sűrűn járok az ottani mellék és ott láttam plakáton egy cukormentes országtortát.
1: Lehet, még ott a fagy
2: volt. Én rácsodálkoztam. Az
1: újra elővettük.
2: Rácsodálkoztam, de jó, rendben, oké. És egyébként van fejlődés?
1: Van, tehát cukormentes fronton is van fejlődés. Én tavaly is ebben a zsűriben ültem, és azt gondolom, hogy egyre jobbakat cukormentes torták, egyre jobban használják a kollégák a különböző alapanyagokat. Nagyon sok olyan alapanyag van, amihez nem kell édesítőszert. Én azt gondolom, hogy nagyon sok gyümölcshöz önmagában nagyon jó ízük van, ezért nem kell hozzájuk édesítőszert adni külön, ami azért, valljuk be őszintén, ki tud érződni bizonyos termékek esetében, úgyhogy abszolút van fejlődés.
2: Nem tudom, nekem ebben a hónapban három fontos szegmensre bomlik ez a hónap. Az egyik, hogy véget ért az iskola, mondjuk nem, akkor ez egy ilyen egyes A szegmens.
1: Nem kell egyes szendvicset készíteni.
2: Mert alapvetően ez mindig egy nagy kérdés, hogy akarom-e, hogy rendszer legyen, vagy akarom-e, hogy ne. Olyan szempontból jó, hogy azért tényleg hadd aludjon a gyerek, ameddig akar. Én nem alszom úgyse tovább nagyon, de azért nem kell kelni, mondjuk, hogyha nem muszáj. Aztán én most idén elhatároztam, hogy sokkal kevesebbet dolgozom nyáron. Nem fogom magam kicsinálni, hanem a családdal töltöm ezt. Ebből tényleg megvalósult az, hogy véget ért mondjuk a színházi szezon, a nyári számomra. Én ma, idén már nyáron nem vagyok látható színházban sehol sem, majd csak ősszel újra. És ami nagyon fontos volt, és amiről mindjárt beszélni fogunk, ez a mi kis fagylaltos autónk, aminek a...
1: De cuki mond, ez a mi kis fagylaltos
2: autónk. Igen, ennek a felfedezése, az első találkozás vele, a hazahozatala, aztán az első fellépése, és aztán az ebből adódó másnapi fellépése Bruno Marsnak. Ő nem kérte a fagylaltos kocsit, ami nagyon hibázott, mert szerintem még jobban énekelt volna, nagyon jó. Is. Úgyhogy, és például ami nekem még egy tök érdekes dolog, hogy én holnap megyek vidékre, mert egy új magyar romkomban, egy filmben fogok forgatni egy szerepet, és ez egy nagyon jó élmény. Tavaly is ugye, hogyan tudnék élni nélkül, egy második része az nyáron forgott általában a filmek, úgyhogy ez egy izgalmas dolog. Én, nekem ez a június.
1: És ha már Olaszországot említetted a fagylaltos kocsinkkal kapcsolatban, képzeld, egy fantasztikus olasz zenét fedeztem fel, ez nem új, nem friss, ez egy februári dolog, ugyanis februárban van a Sanremo-i Táncdal Fesztivál, idén volt a 76. amit egyébként Carlo Conti művészeti vezető, és az egyik nagy kedvenc olasz énekesnőm Laura Pausini vezetett, és ennek a győztese az a kicsit lesek, Sal da Vinci, aki így jutott ki az Euróvíziós Dalfesztivál, és ott
2: Vinci
1: ötödik
2: a
1: lett.
2: Show, vagy?
1: Nem. Száll-e a show.
2: Ja, bocsánat,
1: Száll da Vinci, és a szám címen pedig a Per Sempre Si, ez egy rádiós premier itt a Sláger FM-en, az Édes Kettesben.
2: Ez egy perfetto dal.

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Podaki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Ennyi jó zene után, komolyan mondom, szóval öröm visszajönni.
2: Így, ahogy mondod, és hát bár nem egy olasz zenével tértünk vissza, de azzal távoztunk, és végül is ami most nagyon meghatározó volt ebben a hónapunkban, az egyértelműen Olaszországhoz kötődik, és az olasz életérzéshez is. Ugye hát szerintem ezt már mindenki kívülről tudja, aki minket követ, hogy mi történt velünk. Ugye az Ádámnak ez egy tavalyi álom, vagyis egy tavalyi ötlet volt, ami alapján a Forma 1-es verseny alatt történt meg ez az ötlet, vagy jött ez, hogy miért ne lehetne egy ilyen, és akkor így egyszer csak arra gondolt Ádám, hogy hát ezt meg kell valósítani. Egyébként is ugye ezt szeretem benned, az egyik legjobban, hogy állandóan próbálod a fejlesztést. Én néha nem azért húzlak vissza, vagy húzlak le a földre, mert nem megvalósíthatóak a dolgok, csak néha tényleg annyira szárnyal a fantáziát, hogy néha összpontosítani kell, vagy egy kicsit le kell hántani azokat a dolgokat, amik feleslegesek, vagy nem annyira fontosak, de szerintem ez is benne van. Te végül is olyan vagy, mint amit mindig mondunk a Pankának is, meg a fiatalabb, vagy nem a Marcinak, hanem még mondjuk a lányoknak, akik most kezdik az életet, hogy meg kell tapasztalni dolgokat ahhoz, hogy az ember rájön, hogy ez működik, nem működik. Na, hát ez a fagyis autó, ez kiderült, kérem szépen, ez működik. Na és akkor az volt, hogy megálmodtuk, elmentetek ősszel a márkal, és mi...
1: Megnéztük, mert valójában nem ez volt a terv, hanem valójában egy kis háromkerek is apét szerettünk volna, de arról kiderült, hogy azt mozgatni kell, meg teherautó kell hozzá, és akkor...
2: Maga lábán nem tud nagyon
1: így van, vagy nagyon keveset tud menni, és akkor kérdeztem, hogy van-e opció, hogy ami önmagán lábán tud mozogni, hogy a te szavaiddal éljek, és mondták, hogy persze, hát jöjjön Pataki úr, már is mutatjuk, és hát sajnos megmutatták.
2: Hát nem sajnos, mert aztán tényleg ebből az én szín terveim, meg az ilyen mindenféle kreativitásom, és a Pataki cukrászdának az arculata,
1: igen,
2: született meg ez a színvilág, meg ez az egész külső, és akkor tudtuk, hogy egyszer csak elkészül, és akkor ez egy fantasztikus pillanat volt, amikor az Ádám átküldte nekem képekben, hogy lefotózták, ott van a showroomban,
1: és vár minket.
2: És akkor felpattantunk a repülőgépre, és elmentünk
1: Firenzébe.
2: Pontosan, egyik, én nem jártam meg ott, az Ádám már járt ott, de nem is ez volt most a legfontosabb, mert rögtön Firenzéből tovább is mentünk.
1: Autóval igen, egy fél órát autóztunk a gyárban, ahol ez a kis fagyiskocsi elkészült, ott a trélerre fölpakoltuk.
2: De várjál, ez egy nincs ilyen, az első pillanatot ne ugorjuk át. Hát ez micsoda pillanat volt?
1: Hát ez egy nagy pillanat volt. Igen, mert magában a szerelő csarnokban volt egy kvázi átadó terem.
2: Showroom,
1: ami egy nagy tolóajtóval volt elválasztva.
2: És előtte én már amikor beléptem, akkor már Ádám mondta, hogy figyelj, azért ez nem egy nagy gyár, ezt nem úgy képzeld el. Hanem pontosan olyan volt, amilyennek elképzeltem. Egy családi vállalkozás, vagy egy ötlet alapján megvalósított gyár, gyárocska, ahol nagyon kedves emberek.
1: Giacomo többek között. Hiszen
2: készítették el ezeket az autókat, és szépen díszítik, színesítik, technikailag fölépítik, és akkor a legvégébe az végigmész ott az autók előtt, és már láttam, hogy néztem jobbra, néztem balra, és nagyon jó volt látni, hogy az egyik, nem tudom, föl volt írva Santa Margarita, tök mindegy, valakinek a neve, vagy már
1: pizzás kocsia készült, valakinek a kávés kocsia készült.
2: Igen, és ez nagyon jó érzés volt nézni, és kíváncsi voltam, hogy azért

0: kellett nekem is csinálni, hogy valójában értem, hogy hogy működik, mikor megállok, akkor milyen biztosítási feladatokat kell megcsinálni, hogy nyitom ki, hogy csukom be, biztosítéktáblák, mi hogy működik, úgyhogy abszolút, igen.
1: És egyszerűen tényleg már oda képzeltem azt a világot, hogy ott állunk bent. Ugye az is volt plusz hozzá, mert én ehhez ragaszkodtam, hogy nem ám akármibe állunk be ebbe az autóba, mert én szerintem valahogy, én mindig valahogy a tuttiba gondolkozom, tehát a teljességében a dolgoknak, tehát mert az szerintem nagyon meghálálja, hogy te ott állsz mondjuk úgy felöltözve, ami illik ehhez az egész autóhoz, és akkor aki ott áll lent, az azt gondolja, hogy hú, ezek erre is adtak, akkor biztos arra is adnak, hogy jó minőségű fagylaltot kínáljanak.
0: Abszolút, tehát én ugyanennek vagyok a hívének, a rendszernek a híve. Sajnos, tehát én már ugye nyilván abban is gondolkodtam, hogy akkor a kocsihoz passzoló töltsér papírhüve is akkor meg legyen nyomva, csak hát abból nagyon nagy mennyiséget kell nyomni így elsőre, akkor legyen olyan papírpohár is, de szerintem ez majd jövőre meg fog valósulni. Most a cukrázának egyébként a saját brandinget kis papír most a védőjével megyünk, illetve a papírkehelyel, de én is ebbe gondolkozok, és nagyon köszönöm neked, hogy ezeket te megálmodtad és megvalósítattad, végigvitted ezt a dolgot, mert én is ebben hiszek, hogy nagyon fontos, hogy ha valaminek, vagy pontosabban úgy fogalmaznék, hogy nagyon fontos a megjelenés mi magunknak is, mert ez is egy brandépítő, egy branderősítő tényező, hogy mi hogy jelenünk meg, egyrészt a mindennapokban, másrészt pedig, ahogy a vállalkozásunkat képviseljük.
1: Ivan, és innen köszönjük egyébként kis Márknak, aki nekem segített abban, vagy nekünk segített abban, hogy az a színvilág meg egy kicsit úgy megtervezte, és akkor tényleg én nagyon-nagyon vártam az első pillanatát ennek a dolognak, de még maradjunk Olaszországban, mert azért úgy gondoltuk, hogy hát jó, elintegettük a trélert, szervusz, kedves kis autó.
0: Igen, ezt nagyon össze kellett logisztikáznunk időpontban és időben, hiszen az volt a nagy szerencsénk, hogy Marci ebben az időben volt osztálykiránduláson, így mi egy picit meg tudtunk lépni, egyrészt ugye üzlet szempontjából, hogy átvegyük az autót és az autót elindítsuk hazafelé, és egy pici időt mi is töltsünk kettesben együtt gyerekek nélkül.
1: És Ádám, te már voltál itt ugye ezen a helyen, ahol mi voltunk?
0: Melyikre gondolsz? A gyárba? Nem voltam, nem. Ezek, én sem voltam.
1: Én azt hittem, hogy te voltál.
0: Nem voltam még itt.
1: Hát úgy adtad elő, mint ha lettél volna.
0: Abba viszont jó vagyok.
1: Hát úgy csináltál. Úgy járkáltál azokon az utcákon. Úgy köszöngettél. Ecco,
0: Francesco, salve, piacere.
1: Igen.
0: Gelato, si, io sono don gelato.
1: Na jó, hát akkor ezt most átvertél. És akkor fölmentünk. Ez Toszkána, és Toszkána egyszerűen lenyűgöző. Nem voltam még sosem Toszkánában, ezért nekem egy hatalmas nagy élmény volt. Eleve nagyon szeretem valahogy Olaszországnak ezt a növényzetét. Van ezek a speciális ugye píniafenők, ezek a hosszú, vékony, karcsú, elegáns, és tényleg ezeket úgy tudják odarakni az út szélére, hogy így bevezet egy kúriához. Eleve az egész Toszkán vidéken ez nagyon-nagyon komolyan, hogy ott vannak ezek a csodálatos kúriák, amiket így láthatsz az útról benézve mentve, és van az a másik fajta fenyő, aminek nem tudom mi a neve, amit egy ernyő, tehát ugye nagyon hosszú a szára, és ilyen, akkor ott a tetején
0: nagyon
1: nagy a lombkoronája, azt is nagyon szeretem, az Rómában is van egy csomó, úgyhogy én nagyon-nagyon tetszett az egész, és hát akkor megérkeztünk ugye Montepulciánóba, ami rengeteg ilyen helysége van Toszkánának, hogy egy domb tetején, egy olyan vár.
0: San Gimignano például, ahol szintén voltunk.
1: Igen, egy ilyen várszerű
0: rengeteg
1: az egész építmény. Egyébként ott is nagyon meleg volt, de ezek nagyon hűvösek pont azért, meg jól járt a szellő is. Úgyhogy ott fantasztikusat fagyiztunk, például ott láttunk egy tök jó ötletet, a stracciatella fagyira, amit aztán meg is valósítottál, már nem pont az ötletet, hanem magát az alapanyagot.
0: Így van. Ugye ott a Fiordi látta, ez a tejvirág fagylaltból készül a stracciatella, de nem belekeverik a csokoládé fagylaltba, hanem szervírozás után ott előtte csurgatják rá egy csokoládé szögőkútba.
1: És az ott ráfagy, és ettől lesz stracciatella, tehát ettől roppan a csokoládé rajta. És az első, vagy azt az éjszakánkat, azt Siena-ba töltöttük, és ott, hát az is egy egészen ilyetetlen
0: élmény volt. Egy 500 éves kartózi kolostorban.
1: Hát ami már nem kolostor, mondjuk abból a szempontból látszik, hogy azért picik ezek az olaszok, mert Ádám vagy háromszor verte be a fejét az ajtónak a tetejébe, ez így valahogy nem volt meg nekik, és nagyon-nagyon-nagyon különleges élmény volt egész Toszkána, aztán Firenzébe mentünk át, úgyhogy izgi volt, és a kis autócskával is nagyon jó volt menni, a kis fiatkával.
0: Ja, igen, béreltünk egy kis fiat 500-ast, amivel egyébként nagyon jól elfértünk, tehát még én is

0: én vezettem, jöhet az autópályán, amire felhajtottunk, akkor egy kicsit vissza kellett kapcsolni, és picit odalépni neki, így van, de megoldottuk, és tényleg egy élmény volt ott is autókázni, és ott lenni.
1: Szuper, volt a következő megszólásunk, pedig pont arról fog szólni, hogy hogyan debütált ez a kis autó Ördög Nóriéknál.
0: És mi, hát a zene, ami itt a fagyis témán vehetett, mi is, mint a halott pénznek, tessék figyelni az első két mondatra, gazdag vagy szegény, itt a slágerfilm az édeskettesben.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Ez is egy olyan kis kedves dalocska volt, mint maga a fagyiskocsink.
2: Jaj, de tuki vagy. Hát igen, igen. Az biztos, hogy örömöt és mosolygást, és nem is tudom, jó kedvet csaltunk az emberek arcára, ez egyértelmű volt. Ugye azért nagyon izgultunk, főleg te. Azért én tudom, te mivel egy maximalista ember vagy, ezért hát legfőképpen nem az, hogy jó-e a fagyid, azt én szerintem tudod, hogy jó minőségű fagyit készítesz, hanem hogy fog működni, hiszen használat közben ezt az autót még nem hallott, tehát fogalmunk nem persze volt, hogy majd hogy hűt le, hogy
1: igen,
2: nem.
1: Igen, hogy míg leír az egyik a cukrászdából a helyszínre, akkor ott mi történik a fagyival, mennyit változik a pult hőmérséklete, hogy viselkedik benne a fagylat. Szerintem ez az idei szezon, ez egy tényleg egy ilyen teszt szezon lesz. Nyilván én is képzem folyamatosan magam, hogy ebbe a pult típusba hogy kell hűteni, milyen recepttel menjünk vele, úgyhogy összetett a téma.
2: És hát az is volt egy kérdés, hogy ugye Balatonon, amikor egy Dr. Béres koncert előtt vagyunk, akkor milyen típusú fagyikat adjunk, ki az, aki, tehát mi az, ami boldogá teszi majd az embereket. Szerintem egyébként nagy részében jól választottunk, mert például az aperolos fagyi.
1: Aperolos pécses fagyi az abszolút
2: nagyon jó volt.
1: Sláger volt.
2: A pisztácia az nem is volt, kifogyott, de volt, és az teljesen kifogyott. Tehát az összes fagyi teljes mértékben elfogyott, és azt volt nagyon jó látni, ugye mi később érkeztünk Ádámmal, mert 5 órakor kezdett el a már körülbelül ott kinyitni, akinek újra és újra óriási hála, hogy ennyire a szívén viseli egyébként ezeket a helyzeteket, és már akkor küldözgették a képeket, hogy áll a sor, veszik az emberek a fagyit. Ez nagyon szívmelengető, szóval ez lehet, hogy csak azt gondolják most, hogy a pörszet, aki a dől a lémi. Nem ez a lényeg. Ez egy olyan fontos pillanat, hogy te megálmodsz valamit, és azzal tényleg utána...
1: Hát, hogy működik az ötleted, igen. Szerintem egy tényleg nagyon jó érzés.
2: És biztos minket is vártak, és mi is fontosak voltunk, de az is biztos, hogy ha nem lett volna jó ez a dolog, és nem lett volna jó minőségű az, amit nyújtunk, akkor
1: elsonyolnak, és nem jönnek
2: igen,
1: vissza.
2: Igen, akkor megnéznek minket, aztán visszavallásra.
1: Igen.
2: Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott, aki kedvesen és aranyosan velünk együtt örült ennek az egésznek, köszönjük a Nóriéknak, köszönjük Dr. Béresnek, aki nem hallottam, most ne haragudj, innen üzenem neked, csillagom, hogy majd 15-én, amikor megint ott leszünk újra, már fölmegyek a színpadra. Igen, mert többször hívott, de egyáltalán nem hallottam. Tehát sügebóka vagyok, nem hallottam. Most összeszedem minden ének tudásomat, és már megyek is, úgyhogy újra találkozhatnak majd velünk 15-én. Na, de azért ez az este nem érhetett véget olyan gyorsan.
1: Igen, mert hogy másnap korán keltünk föl, és mentünk a reptérre, mert volt egy koncertjegyünk péntek estére Berlinbe.
2: Pontosan, méghozzá Nóriékkal együtt, tehát az volt a vicces, hogy este sziasztok, sziasztok, és reggel már sziasztok, sziasztok.
1: Sziasztok, igen.
2: Tehát pontosan egy 5-6 óra múlva újra találkoztunk. Én az egyik legnagyobb rajongásom tárgya szerintem, és az egyik legjobb koncert a élményem volt, nem Berlin előtt is már, a Bruno Mars koncert, amikor Bécsben voltunk. Igen, amikor 7 éve körülbelül azt hiszem, igen, akkor volt Bruno ott Bécsben, és annyira megörültem, hogy újra koncertezik a világban, mert azért vannak emberek, akik nagyon-nagyon tehetségesek, de valahogy nem mennek el, és nem mennek el koncertre, csak adják ki a lemezeket. Hát most egy picit messzebb kellett menni. Nagyon vicces volt, hogy már a sofőrünk, aki a transferünk fogadott a reptéren, kiröhögött minket.
1: Igen, hogy Berlinbe repültünk egy Bruno Mars koncertet Budapestről.
2: De most ez komoly. És aztán először elgondolkoztunk, hogy de most ez tényleg akkora gáz. Hát de nem, egyébként nem, másfél óra.
1: Másfél óra, igen.
2: Tehát nem egy iszonyatosan távoli úti célról beszélünk. És például még soha nem voltunk Berlinben. Tehát ez ettől is érdekes volt. És engem...
1: Te mit vártál Berlintől egyébként?
2: Egyébként én azt kaptam, amit vártam.
1: Egyébként én is.
2: Tehát én ezeket a nagyon brutalista építészeti megoldásokat, amik nagyon-nagyon erősen szerintem hozzák ezt a, nem tudom, a fővárosnak, vagy ahogy elképzeltem ezt az egész milliójét, ami visszanyúlik persze sok száz évvel ezelőttről is vannak, tehát a Brandenburgi kapu, vagy bármelyik a építmény, de nagyon egységesen. És egy nagyon nagy szabadságot, vagy szabadosságot, vagy szóval
1: nyitottságot,
2: különböző emberek különböző módon élik meg ezeket a dolgokat. Ami nekem viszont az egyik legszebb és legjobb élményem volt most Berlinből, azon kívül, hogy brutálisan csodálatos koncert volt, az a közönség. Az a 80 ezer ember, és ebben hiszek, és nem azt mondom, hogy zenefüggő teljesen, de biztos, hogy azért függ attól. Mert biztos vagyok benne, hogy egy Coldplay-en is az emberek szeretetteljesek.
1: Abszolút.
2: Szóval valahogy azt érzem, hogy amilyen zenét játszol, a Bruno Mars egy jókedvű, vidám,
1: ezt akartam mondani, hogy előadod a saját zenédet, tehát hogy ő is vidám volt és boldog volt ebben a történetben. Mindenféle szerintem ez egy jobb koncert volt, mint a 7 évvel ezelőtt, szerintem ahogy megy az idő, szoktuk mindig beszélgetni, hogy megy az idő, sokkal bölcsebbek vagyunk, és talán érzelmesebbek is, és ő is kicsit félrevonult, ivott egy kicsit a vizet, és nyomta tovább. Tehát semmiféle, ki volt persze patika mérlegen találva az egész műsor, a táncosok, a fúvósok, a zenekar zseniálisan volt felépítve. Olyan technikát vonultatott fel ott, és most nem a tűzijátékokra gondolok, amit koncert közben eldurogtatott. Maga, ahogy a zenekar mozgott, lementek, fölmentek, széthúzódott, bejött egy autó, tehát zseniális volt.
2: Meg az nagyon tetszett, hogy ő biztos, hogy nagyon jól érzi magát ebben a környezetben. Amikor az Anderson Paak bejött, ugye, akivel együtt készített is lemezt, akkor megtehette volna azt, hogy ő kimegy. Mert ő nem is énekel, valamelyik számban nem is énekel. Tehát egy kicsit behetett volna az, hogy pihenget. Nem, ő beállt a vokálba, és együtt táncolt és vokálozott a többiekkel. Igen. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó emberi mi volt.
1: Hát vagy az alázat.
2: Az alázat plusz az, hogy egy jókedvű ember, jókedvű dolog az egész. Nem olyan erőteljesen vonja be a közönséget, mondjuk a Michael Bublé vagy a Robbie Williams, de mégis érezhető volt, hogy látja, hogy kiállott lent, tehát nem csak a koncert kedvéért odamutatok, vagy ide nézek, hanem megszólítja, mondja a hajaszínét, tehát hogy szóval van egyfajta abszolút egy beszélgetés a közönséggel is, nagyon-nagyon komolyan ki van találva, de az emberek annyira sokfélék voltak, hogy előttünk állt négy fiú, akik ilyen 20 évesek voltak, 18-19, és az egyik fiú biztos, hogy valamilyen pszichés, vagy ilyen valamilyen mentális dologgal is küzdött, mert egyébként ezt én sem mindig bírom, nem bírta a nagyon hangos zajukat, tehát a nagy durrantást, vagy a húhogás, és akkor befogta a fülét, annyira édes volt. És aztán jött a dal, elengedte, és nagyon énekelt, és akkor énekelt mellette a barátja, mellette.
1: Több ilyen fiúcsoportot láttam,
2: igen,
1: egyébként.
2: Hogy ez
1: onnan a magasból, mert te nem láthatta, nem picit.
2: Hát ez igen, az egy más. Én inkább tarkókat láttam. Minden esetre én nagyon-nagyon tetszett, hogy korosztálytól, nemtől, igen, mindentől függetlenül abszolút úgy gondolkoztak erről, hogy ez tök jó lesz, ez isteni lesz ez az egész, és ami nagyon tetszett, ugye nem az volt, mert egyébként ott járkálnak és adják a csöröket, meg eladják, nem az volt, hogy a végén teljesen bekumált be.
1: Abszolút nem, abszolút, sőt, hát ugye mikor már kijöttünk az olimpiai stadionból, az a rengeteg ember, aki ment hazafelé, az a kis nagyon rendezett sorokban, tök normálisan.
2: Még énekeltek,
1: még táncoltak.
2: Igen, és az, hogy nem volt agresszió, igen, semmi, abszolút. Nulla. Pedig 80 ezer ember együtt ott tombolt, örjöngött, és a nagyon melegben ugyanúgy megfőve ott állt. Szóval szuper volt, mindenkinek ajánlom, aki szeretne menni, ne is gondolkozol rajta, hogyha van lehetősége. Ennyi. Mi van?
1: Semmi.
2: Elaludtál?
1: Nem aludtam el, csak
2: de
1: azon gondolkoztam.
2: Azon gondolkoztál, hogy hogyan tudnád felvezetni hogy miért nem énekelte el azt az egy nyomorult számot, amit én úgy szeretek.
1: De azért, mert a hölgyválaszban is erre
2: nem,
1: táncoltam.
2: Nem, én nagyon szeretem azt a számot, szerintem zseniális szám. Ezt nem értem. Miközben a Green Aid-et elénekelte, ami meg egyébként aminek nincs benne.
1: Igen, és ez nekem olyan kis lassúcska.
2: De annak meg úgy nagyon megörültek.
1: Figyelj, hát, ezt akartam mondani, hogy eljátszom neked itt a Runaway Baby-t, jó baby?
2: Jó,
1: hát okay, akkor baby. Jöjjön neked. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
4: Nos, Ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Igen, emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
11: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
12: Székre állok.
13: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Amúgy a körmös, az amúgy, nem tudom, hogy mi jönnek-e körmöshöz, mert a körmünket rárakják a körmükre. Tehát, hogy egy ilyen műkörmöt ráraknak a saját körmükre,
16: igen,
15: hogy aztán menőzzenek, hogy mekkora a körmöd.
17: És annak sem értelme.
15: És annak sem értelme, mert alapból akkorára tud nőni a körmöd, pontosan, hogy karmok legyenek.
17: Tök igazad van.
15: Szóval, hogy minek kell fölvenni mindig műkörmöt.
12: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Karácsony Gergely szerint a klímaváltozás miatt át kell alakítani a fővárost. A harmadik kerületben szeptember második felében lesz a lomtalanítás. Gyarapodott a Lajhár család a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az elmúlt hétvégén 55%-kal nőtt a vezetékes ivóvíz felhasználás a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT területén. Az elsőfokú korlátozás ellenére ezért hétfő reggel szada vízszolgáltatás nélkül maradt a hálózat túlterhelése miatt. Már nem csak a Gödöllői járásban, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulása tapasztalható. Ürön, Pomáz, Solymár települések esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ivóvíz. A Fejérvár megyei Tabaj, Majdon, Alcsút, Dobozon, Felcsúton és Mány településeken jelenleg vízhiány tapasztalható, közölte a Fejér Víz ZRT a Facebook oldalán. A lakossági ivóvízellátásának biztosítása érdekében lajtos kocsi járja az utcákat. Zólyomi Tamás Egyek polgármestere a közösségi oldalán tudatta, hogy vízkorlátozás van Egyeken. A nagy hőség miatt megnövekedett vízfogyasztás következtében több Pest vármegyei településen már korábban vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot, köztük Pátyon, ahol már vasárnap elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe. A rekord közeli hőség nem csak a főváros lakóit, hanem Budapest infrastruktúráját is komoly próbatétel elé állítja, erről írt közösségi oldalán Karácsony Gergely, aki köszönetet mondott azoknak a járművezetőknek, köztisztasági munkatársaknak, hajléktalan ellátásban dolgozóknak, akik számára a távmunka nem jelenthet megoldást. Kiemelte, hogy a város több pontján vízosztóhelyek működnek, a fővárosi vízművek újabb vízvételi pontokat telepített. A főváros hőtérképek alapján végzi az éjszakai locsolást, amely akár 6-8 Celsius fokkal csökkenti az aszfalt hőmérsékletét. Karácsony Gergely szerint a hőhullám rámutat, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek a szélsőséges időjárási helyzetek, ezért kiemelten fontos a zöld felületek bővítése, a vízmegtartó fejlesztések és a fenntartható városfejlesztés. Példaként említette az egészséges utcák programot, a nagykörút és a rakpart zöldítését, a Városháza park, a Népliget, a Vérmező és a Városmajor fejlesztését, valamint a Rákos rendezőn tervezett szivacsváros koncepciót. Megvan, mikor lesz idén lomtalanítás a harmadik kerületben. Óbuda Békás megyár lakói a lomokat szeptember 20-a és október 5-e között tehetik ki, és a Mohu a tavalyi 11 helyett idén 12 körzetre osztotta a kerületet. Tavaly a kukások sztrájkja miatt több pótdátumot is hirdetni kellett, ezért idén eleve hosszabb időszakot jelöltek ki. 4 milliárd forintos beruházással egy új gyártósó üzembe helyezésével korszerűsítette a The Magnum Ice Cream Company veszprémi jégkrémgyárát. A beruházásnak köszönhetően a veszprémi üzemben megkezdődik a Magnum bombon termékek gyártása. Az évente 230 millió darab jégkrém előállítására képes üzem 500 dolgozót foglalkoztat és olyan márkák termékeivel látja el a magyar és az európai piacot, mint a Magnum, a Cornetto vagy a Cartador. Az aranyoroszlán majom születése után most újabb örömhírről számoltak be a Fővárosi Állat és Növénykert közösségi oldalán. A kétujjú lajhárpárnak, Pufóknak és Toninak kölyke született. A lajhár bébi pár hetes, de a szerencsés látogatók már most is megpillanthatják, amint édesanyja hasán kapaszkodva pihen. Az anyuka, Pufók is a Fővárosi Állat és Növénykertben született, ráadásul a nagymama, Banya is itt él, így jelenleg 3 generáció lakja egyszerre a pálmaházat. Az apuka, Toni ezzel szemben csak 2022. augusztusában érkezett Budapestre, a kis lajhárkölyök neve egyelőre még nem ismert, ezért még nevet sem kapott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
5: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is folytatódik az édes kettes, de most gyorsan megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap. Röviden összefoglalva, nagyon meleg lesz, kicsit bővebben nagyon-nagyon-nagyon meleg lesz. 41-42 fokot várhatunk a legmelegebb órákra, és már kora reggel is 27-28 fok lesz odakint, de szerdán megérkezik a változás, jön egy hideg front, ami a délutáni órákban egyre több felé eredményez záport, zivatart, megélénkül a légmozgás is, és pár fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés. Szerdán 36-37, csütörtökön már csak 30-31 fok várható. Szétnézünk az utakon, egészen jól lehet közlekedni a fővárosban, viszont arra figyeljünk, hogy csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ami így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától pedig a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik. Rákoskeresztúr városközpont felé nem érinti a Kápolna tér és a Kada utca Mádi utca közti megállókat, a Puskás Ferenc stadion felé pedig kihagyja a Márga utca megállót. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, lezárták a első sávot a Széchenyi István téren, az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között, az Akadémia utcában pedig útszűkület van az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben is dolgoznak, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert burkolatot javítanak, az Istenhegyi úton pedig a Béla Király útnál a forgalom szintén egy sávon váltakozva haladhat, de itt jelzőlámpa segít a közlekedőknek, egyébként a gázvezetéket építik. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, édes kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Podaki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Hello, hello! Ébresztő!
2: Jaj, dehogy is ébresztő, csak egy picit a meleg. Vándor. Meleg lehet, hogy egy kicsit megnyomod. Már csak azért is, mert őszinte leszek, azért most ezt bevallhatom, nem? Nem tudok. Ezt az órát én szerkesztettem a most következőt. Én.
1: Igen, mondjuk az előzőt is.
2: Jó, de én ezt, de az nem kellett, mert azok történések voltak. De most úgy gondoltam, hogy legyen egy ilyen édes kettes kvíz óra.
1: A nagy édes kettes kvíz.
2: Hát jó, nem teljesen kvíz, de azért lesz benne egy olyan rész, például, amit a következő megszólásnak szánok, hogy fölteszek egy kérdést, mind a kettőnknél papírlap lesz, leírja mindenki a választ, és aztán felmutatjuk. És a rádió hallgatók egyszer megőrülnek attól, hogy nem látják, amit felmutattunk, nem. Aztán elmondjuk, hogy mit mondtunk.
1: Zolika majd hitelesít, hogy valóban
2: igen,
1: azt mondjuk,
2: a közjegyző amit... jelenlétében.
1: Közjegyző jelenlétében
2: ezt mind. De most nem azzal kezdjük, hanem azzal, hogy én általános kérdéseket teszek fel, és akkor mind a ketten nagyjából válaszolunk rá, vagy elmondjuk a véleményünket.
1: De nem ér megváltoztatni a véleményünket, ha a másiknak hallottuk a véleményét?
2: Jézus Máriám, hát most ezt komolyan mondod? De tényleg...
1: Ami szoktál ilyet csinálni.
2: Hogy csak azért, hogy ellent mondjak?
1: Hát például.
2: Na, tök egyszerű kérdés. Nem nagyon járunk, de mégiscsak, hogyha járunk, vagy ott vagyunk, strand etikett. Mi zavar a legjobban? Például téged a strandon.
1: A félmeztelen férfiak leginkább a büfébe.
2: Ja, azt hittem, hogy egyáltalán hiszen a strandon az emberek úgy azért nagyon félmeztelen.
1: Nem, tehát szerintem azt úgy illik, hogy ha a büfébe elmész étkezni, akkor a hölgyek is egy kis strandkendőt magukra kötnek, és az urak is tessék fölvenni egy pólót, egy lemvászoninget, föltört ujjal, egy rövid ujjinget, mert ott szerintem azért megengedett, és normális lábbelit is tessék felvenni hozzá, és ha már lábbelről beszélünk, akkor legyen ápolt a lábuk is.
2: Egyébként ez nagyon érdekes, mert a Balatonon, tehát szerintem kevés olyan hely van, persze mondjuk az Olasz Riviera meg vannak, tehát mindenki, hogy mondjam, takargatja magát, tehát pólóval járkálunk az utcán. Eljön egy időszak az évnek, amikor mintha sose lenne holnap, mindenki ledobja a textilt, és a József Attila utcába, a Kossuth utcába csak úgy száporoznak a mesztelen testű emberek.
1: Igen, szoktál ilyet látni?
2: Hát nem tök mesztelen, nem a nudiról beszélek.
1: Nem,
2: hogy járkálni, tehát a Balatonon persze mindenkinek van egy jó gumimatrac, tehát hogy az alap. Az
1: hogy már félmeztelen megyünk le a strandra?
2: De persze, hát nem veszed észre, hogy csak úgy járkál mindenki, és egyre kevesebb a ruha. Na most pont én tovább lépek, mert engem például, én azért nem tudtam soha életemben nudista telepre elmenni, egyrészt, hogy ki nem állhatom magamat mesztelenül, tehát engem ott az halálosan zavarna, hogy ott mesztelenül vagyok, tehát eleve nem járkálok otthon sem mesztelenül. Na de azt kérem, hogy állok a sorban, várok a kolbászra, és előbb megkapom, mint ahogy én azt remélem. Hát kérem, azt kikérem magamnak.
1: Valaki toszogat hátulról, hogy menjem előre, vagy mi?
2: Szóval vagy például van egy olyan büfé, mondjuk a nudista strandon, ahol tudod, van mondjuk egy ilyen betonplac, ülnek följebb is, meg lejjebb is, és érők lejjebb. És vannak azok a székek, amik ezzel a műanyag gurdival...
1: Nem akarom!
2: De akarjad elképzelni, szóval valahogy a egyik gurti között... Nézd ma, ez nem a gurtni. Ez a Józsi. Ezt felismerem a ezer közül is.
1: De miért nincs olyan nudista strand, ahol tényleg jó nők vannak, vagy hát nem is tudom, vagy hát...
2: De milyen gonosz vagy? Ne mondj ilyeneket. Mert nincsenek.
1: Nincsenek?
2: Mert se jó nők, se jó pasik nincsenek. Ezek az AI-ban vannak, fiam. Ja, ezek értem. Nincsenek, mert minden ember. Na, nek a farkasa. Jó, a következő kérdés.
1: Igen.
2: Fagyi vagy görögdinnye?
1: Hát görögdinnye fagyi. Na!
2: De szar. Na, jó.
1: Nem, az egyébként nagyon jó görögdinnye fagyi.
2: Kerti sütögetés vagy étterem?
1: Kerti sütögetés. Egyébként, hát tudod, hogy mennyire szeretek sütögetni a kertbe. Megrakni a tüzet.
2: Mégis elaluszik.
1: Faszenet rá, és akkor...
2: Egyre csúnyában beszélsz. Nem szabad így a rádióban beszélni.
1: És a kolbász fel lehet dobni a faszére.
2: A nem, ja. Faszénér kell ott az egészet tényleg sütögetni. Nagyon jó az a faszén, igen, ez így, ahogy mondod. Melyik házi munkát utáljuk a legjobban? Te melyiket utálod a legjobban?
1: Nem
2: a
1: tudom.
2: Refelé.
1: Nem, azt te utálod a legjobban. Nem tudom, ruhahajtogatás talán, vagy ilyenek?
2: Én a vasalást azt egyértelműen. Tehát szeretünk egyébként, de szeretjük az én munkákat.
1: Igen, tehát a mosogatógép pakolással sincsen problémám, a mosógép átrakással sincs problémám. A
2: porcibózással sincs.
1: Mert azt nem csinálom, de a szemetet is felviszem. Tehát hogy egyébként nincs olyan, ami...
2: Ki a lassabb reggel?
1: Marci.
2: Jó,
1: hát te nem vagy lassú.
2: Hát, és te se.
1: És én se.
2: Igen. Kipattanunk, mondjuk te lassabb vagy, nem? Hétvégén téged nagyon nehéz kirobbantani
1: az ágyból.
2: Meg is
1: jelen, Marci.
2: Igen. Igen, egyébként itt áll mellettem a kisfiam, a tiéd is, de hogy ő, milyen érdekes, milyen jó füle van. Igen. Ezek szerint a fülével nincs gond?
1: Igen.
2: Amikor nem hallod, akkor,
1: akkor
2: is hallod.
1: Akkor hallja, tehát akkor nem tudjuk, hogy miért lassú. Na,
2: nem, te is, te. Hétvégén téged nem lehet kirobbantani az ágyból.
1: Jó, de hát hétvégén azért, hát...
2: Jössz reggelizni? Akkor majd én reggelizek egyedül, adjam már. Jó, mi lenne, ha egy napig szerepet cserélnénk, szerinted?
1: Nem tudom, mire gondolsz.
2: Hát, hogy nem, hát, hogy mi lenne? Tehát, hogyha te végeznéd az én munkámat, én végezném a te munkádat, vagy az élet. Egy napig azt... Hát én nagyon elfáradnék, mert én ezt a... Amit te csinálsz, egyrészt, hogy az a fegyelem, ahogyan te ketózol, meg fogyózol.
1: Figyelj, egyébként fordítva, tehát, hogy szerintem nehezebb a te munkádat csinálsz, és elmondom miért. Mert az én munkám azért nagyjából technológiáról, pontos receptekről szól, persze kell hozzá szaktudás. Tehát ez nem azt akarom mondani, hogy izé adok egy receptet, és mindenki bim-bum csicsat tud fadlatot, nyilván nem erről van szó. De a te munkád...
2: Az én munkámhoz nincs recept. Ez így van. De szerintem egyébként azért... Köszönjük, Marci, közben dobálod a munkámat. Ez engem dobtál?
1: Nem, tehát, hogy ahhoz szerintem, tehát ahhoz a flottsághoz, a gyorsasághoz, amit te, mint műsorvezető csinálsz, ahhoz nincs recept, ahogy mondod.
2: Ki vezet jobban?
1: Én, egyértelmű. Hát miről beszélsz? Azt hittem, sose érünk rá a Balaton a korattyára a hétvégén.
2: Nem akartam gyorsan menni, direkt nem akartam, nem volt kedvem, ráadásul te, mint
1: De én mondtam, hogy vezetek.
2: Jó, mindegy. A lényeg az volt, hogy egyszerűen nem érted a távolságot, nem érted, mint üveggolyót megkaphatnád, miért kell a véket a legutolsó pillanatban megnyomni?
1: Én nem nyomom a legutolsó pillanatban. De hogy vagy te matrica?
2: Ki mit rejteget? Ugye mindenki rejteget valamit a hűtőben. Ki mit rejteget? Te rejtegetsz valamit?
1: Én nem rejtegetek a hűtőben semmit.
2: Nem szoktál így eldugni dolgokat?
1: A finom falatjaimat?
2: Egyébként én volt olyan, igen, hogy a kinti hűtőbe tettem, amit nem akartam, hogy megegyenek bent.
1: De mire gondolsz?
2: Mit tudom, valamelyik kajára, hogy ne egyék meg, mert igen, mert nem akarom.
1: És utána mi lett azzal? Elfelejtetted, hogy oda dugtad, nem?
2: Pizza ananásszal vagy nélküle?
1: Ez a kérdés, nem is értem.
2: Marci, pizza ananásszal vagy nélküle?
1: Nincs ilyen, hogy pizza ananásszal.
2: Marci, pizza ananásszal.
1: Nem, a pizza az egy sós az ananász. Nincs.
2: Szeretnék indítani erre egy kérdést. Most tényleg, Zoli, lehet, hogy... De tényleg, tehát, hogy nem mindegy, egy pizzára bármit rá lehet tenni, nem?
1: Nem.
2: Nem tudja, Zoli.
1: Nem.
2: Nem, Zoli nem hajlandó. Fél a, nem tudom, nem
1: nincs,
2: tudom.
1: Nincs, nem létezik ez a kategória.
2: Biztos, hogy létezik, hiszen van. Pizza, gyere Marcika, ide mondjad. Gyere, ide mondjad, hogy pizza, ananásza vagy nélküle.
3: Azért nem tudod, most azért nem szereted a pizzát ananásza, mert minden most tartad meg.
1: De hidd el, hogy gyerekkoromban sajnos valami is etették, és tudom, hogy nem jó a pizza ananásza.
3: Mondd el, hogy mikor, melyik évben. Mi? Első században? Nem. Másodikban?
2: Nem, hogy ilyet apára, nem, apa nagyon fiatal.
1: Így van.
2: És nagyon jó képű. Köszönjük, Marcika, hogy hozzászóltál. Marcikának tetszik a pizza ananásszal. Koránkelés vagy éjszakázás?
1: Koránkelés.
2: Igen, hogy nem menjen el a nap. És aztán éjszakázás is. Film otthon vagy mozi?
1: Mozi az praktikusabb, mert otthon elalszom rajta.
2: És akkor az utolsó kérdésem ebben a kategóriában, ki ismeri jobban a másikat?
1: Hát szerintem ilyen nincs. Minden ketten egyformán jól ismerik egymást. Eddig, az elmúlt 11 év alatt, igen.
2: Na, kíváncsi vagyok, mert a következő kis körünk az pont erről fog szólni.
1: Nagyon jó, örülök, hogy ezt a kérdést tetted fel utolsó kérdésként, mert rá tudjuk főzni a következő angol előadó kedvenc notáját, ami arról szól, hogy együtt és örökké.
2: Oh, together, yes! Megyünk nézni őt!
1: Igen, meghallgatni is!
2: Igen, szupi! Hello, Rick! Ashley!

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Másodperceken belül folytatódik a nagy Édes Kettes kvíz.
2: Egyébként szerintem az az igazság, hogy a most következő részben te ügyesebb leszel. Ugye az a játékunk lényege, hogy én felteszem a kérdést, mindannyian leírjuk azt a választ, amit gondolunk rá, és aztán amikor azt mondom, hogy 3-2-1, akkor elmondjuk. Oké? Okay?
1: Még nem is kezdtük el, de már takarom, hogy ne lessen.
2: Én lesnék, tehát én nem csalok. Sose nem. Na, első... Taps nincs. Igen. Jó. Tehát az első kérdése tuti, hogy te jobban fogod tudni a választ, de mindenki, mert most ugye az a lényeg, hogy a másikról kell írnunk, tehát is legyünk őszinték.
1: Jó.
2: Tehát, oké?
1: De nem haragszol meg.
2: Na. Papírt kérsz, kisfiam? Tessék, jó, hogy te is írsz. Na, jó. Na. Tehát első kérdésünk, kinek mi a kedvenc étele? Márhogy a párom kedvenc étele. Au. Igen. Oké? Mi szerinted az én kedvenc ételem?
1: Brassói.
2: Igen, elfogadom. Elfogadom, székelykáposzta, brassói és ezek. Én azt írtam, hogy a steak.
1: Igen, tulajdonképpen igen.
2: Jó. Mi az a film, amit bármikor megnézne a másik ember közülünk? Jézusom, úristen, nem tudom. Nem.
1: Én meg vagyok.
2: De meg vagy. Jézusom, félmeztelen emberek vannak itt szemben az egyik... Az még jó, hogy nem teljesen hallották, amit mondtunk az előbb.
1: Jól az utcán, nem. Vagy itt felállványozom?
2: Oké, valamit. Jó, oké. Okay. Igen, szerinted?
1: Szerintem Star Wars.
2: Nem, hogy bármikor megnéznék. És melyik rész? Akkor...
1: Hát a klasszikus 4-5-6.
2: Melyik rész?
1: A... New Hope, az új remény.
2: Így van, jó, oké. Okay. Én a Bond filmeket írtam.
1: Igen.
2: Igen.
1: És melyik rész?
2: Egyébként szerintem neked a például a Casino Royale.
1: Igen, egyébként az, nyert. Igen.
2: Oké, okay, szuper vagyok, jó. Következő. Mi volt az első közös nyaralásunk? Igen?
1: Horvátország.
2: Horvátország, én is ezt írtam. Igen, ott voltunk. Először Marcika, ott még egy gondolat sem voltál, nem utogassál magadra. Most bejött, te mit? Rólad nincs kérdés, Marcika. Most rólad nincs szó, nincs mikrofonod, te is játszol. Jó.
1: Hát akkor írd le, hogy mi jó. Volt az első közös nyaralás, de leírhattad
2: tessék,
1: volna.
2: Tessék, ez egy gyorsabb. Ugye meg fogjuk hallgatni. Mi az a tulajdonság, ami először megtetszett neked, bennem, és nekem benned?
1: Ez lehet hardveres vagy szoftveres?
2: Mire gondolsz pontosan?
1: Hát a külső vagy belső nyilván.
2: Igen, lehet. Lehet. Igen. Oké. Okay. Igen? Mondjad.
1: Ja, hogy nekem kell kitalálni azt, hogy... Hogy neked mi tetszett meg belőlem?
2: Jó, tényleg, igen.
1: Jó, nem tudom. Ja, igen, igen. Akkor tudom, oké.
2: Okay. Várjál. Nagyon jó lesz, ez rádióban istenien hangzik. Mit írtam? Jaj, de jó.
1: Te tudod. Na, te nem tudod.
2: Nem tudom. Igen? mit írtál?
1: Ja, kezemet írtam.
2: Igen. Az így van. Én azt... hogy neked bennem a... Hát most oké, hogyha külső, akkor biztos, hogy a melleim.
1: Meg
2: a humorom.
1: Nem, a szemed.
2: Szemem.
1: A szemed, igen. Az mindig úgy mosolygott.
2: Bukta.
1: Igen. Mondjuk jó, nincs a kettő messze egymástól, de azért ennél bonyolultabb vagyok.
2: Dehogy is. Melyik házi munkát utálja a másik a legjobban?
1: Amik ezt most mondtad el.
2: Uh-huh. Akkor jó, azt hagyjuk, akkor ezt hagyjuk. Melyik városba költözne a másikunk szívesen? Tehát ha el kéne költözni...
1: Akkor te melyik városba költöznél szívesen?
2: Igen, én hova és te hova?
1: Nem tudom.
2: Szedszere. Jó, én írtam valamit.
1: Én is írtam valamit.
2: Te is írtál valamit? Mi? Gödöllő? De igen.
1: Mondja te.
2: De vagy te hova költöznél?
1: Igen.
2: Róma.
1: Én Barcelonát írtam.
2: Én nem.
1: Nem?
2: Nem.
1: Hova költözni?
2: Madrid.
1: Madrid.
2: Inkább Madrid, igen.
1: De akkor nem jártam messze.
2: De én jól mondtam a Rómát, vagy nem?
1: Nem. Rómában nem költözni. Nem, Barcelona egyébként, vagy valami spanyol.
2: Hát akkor ezt lebuktuk. Akkor nem fogunk egy helyre költözni. Akkor ez most itt nincs pont. Tessék?
3: Las Vegas.
2: Te Las Vegas-t mondtál? Hogy te oda szeretnél költözni. Nem, Marcika nem értette meg a játékot. De nem, te mindig írd rá, hogy te mit szeretnél. Te hogy válaszolnál? Mi a másiknak a legnagyobb félelme?
1: Mi anyának a félelme? Hát szerintem ezt
2: megvan?
1: Is, meg. Mondjam. Hát a betegségek. Igen, a betegségek.
3: Én is ezt akartam írni.
2: Én azt írtam, hogy elveszítesz engem.
1: Igen, egyébként.
2: Igen, ez egy félelem?
1: Nem, egyébként nem.
2: Várjál, igen, nem, mégsem. Srám,
3: nem gondoltam.
2: Hogy mi? Hogy az a legnagyobb félelme, hogy téged elveszítenek? Hát ez a betegséget, Ándor, rettegek mindentől. Egy pötty van rajtad, már halálos dolgokat igen. Látok. Milyen színű volt az első autónk? Fogalmunk. Ugye ez egy kérdés, hogy beszélgettünk
1: ja,
2: erről
1: hogy
2: valaha.
1: Hogy a te autó...
2: Tehát, hogy az én első autóm milyen színű volt?
1: Fú, te tudod, hogy milyen színű volt? Tehát te
2: az
1: a saját
2: enyém? Persze. Te saját?
1: Igen.
2: Tehát nem amit kaptam anyáméktól, hanem a saját? Saját, legyen saját. Nem tudom, tippelek. Te mit tippeltél?
1: Én a típusát megtippem Suzuki volt.
2: Igen.
1: És piros volt.
2: Nem. Fehér.
1: Akkor fehér.
2: Igen, én nem tudom, milyen típus volt, de én pirosat írtam.
1: Nem, fehér. Egy Peugeot 407-es kombi volt.
2: Jó van. Mi volt kombi? Olyan... Mit vittél a hullákat?
1: Nem, süteményt.
2: Mondja, drágám, neked milyen volt az első autód?
1: Egyébként neki is fehér volt. Amivel hazahoztál a kórházból, az is fehér volt.
2: Jaj, de cuki vagy. De én voltak azok a kis autói. Egyébként az is fehér volt.
1: Igen,
2: egy kis Bentley-t volt, drágám, igen. Tehát szerényen. Melyik a kedvenc évszaka a másiknak?
3: Az enyémet
2: írjuk. Most nem a tiédet írjuk, Marcika, de annyira szeretünk.
1: Szerintem a tiéd a tavasz.
2: Én is úgy gondoltam, hogy a tiéd is.
1: Én a nyarat jobban szeretem.
3: Nagyon. Én azt írtam pont.
2: Én nekem egyébként nem a tavasz a kedvenc évszaka, hanem nekem is a nyár.
1: Nyár?
2: A nyár, igen.
1: Mert egyszer mondtad, hogy a tavaszt azért szereted, mert hogy akkor nyílik minden, megújul a természet, és ez a megújulás, ez új dolgokat hoz.
2: Marcika, neked melyik a kedvenc évszakod? Most ne hajolj hátra, most kell mondani, nincsen idő. Ne furulj ezzel a tollon.
1: Pap, pap.
2: Négy évszak pap, van, melyik az?
1: Pap, pá, lejárt az idő.
3: Ősz.
2: Ősz? Szereted az őszt? Igen, egyik nem csodálom.
3: Szeptemberben.
2: Mi van szeptemberben?
3: Nem lesz a világom egy... Nem lesz a világ egy...
2: Mi? Nagyon meleg hely? Vagy mi?
3: Hát nem az, hogy ott kicsit lehűl.
2: Tehát jobban szereted, amikor egy picit hűvösebb van. Újra találkozol a barátaiddal az iskolában.
3: Amúgy csak szólok, hogy anyának meg apának is eltaláltam kedvenc éjszakját.
2: Igen? Ja. Arra gondoltál? Hát hiszen mindenket a nyáron születtünk. Igen. Talán lehet, hogy ezért Marci ősszel, ő neki ez a kedvence. Na, hát ez volt a nagy kvíz. Fogalmam nincs, hogy hányszor találtuk el, de végül is az a lényeg, hogy fölismerjük egymást. Az egy nagyon messzire. Fontos rész.
1: Menjünk egy picit zenélni, de hamarosan jönjünk vissza itt az Édes Kettesben Marcival, Klauval és Ádival. De.

0: Nem mindig jó. Tehát majd amikor ránézek, igen, lehet beszélni. Ez a jó a rádióban. Ez a munka lényege. Na, tehát a nyár akkor az igazi, ha...
1: Jó idő van.
0: Köszönjük. Ha...
1: Ha vidámak vagyunk.
0: Hú, téged hogy vettek fel ide? Haragudjál, hogyha
2: ma akkor...
0: Nem, a nyár akkor az igazi, ha rengeteg utazás van benne, tehát ne egy ilyen rövid...
1: Ha rengeteg utazás van benne, ha nagyon sok időt tölthetek a szeretteimmel, és ha nagyon finom ételeket eszünk, ha nagyon finom italokat iszunk, klassz helyeket látunk, és új dolgot fedezünk fel.
0: Én akkor örülök a legjobban, ha hozzá se kell nyúlni az egészségügyi csomaghoz semmilyen utazás.
1: Tényleg ez valahogy, miért nem jutott az eszembe, hogy innen közelítsen meg a dolgokat?
0: Ugye úgy, ahogy van, plombálva hozom haza, mint ahogy elvittem. A nyár akkor az igazi, hogyha látom például a szeretteimen, most őszinte leszek a gyerekeimen, a te gyerekeiden.
1: Mert a gyerekeid nem a szeretteid?
0: Nem, nem mindig, de alapvetően. Na, mert ilyen jó fület, fiam, nagyon jó a megértő képességed. Tehát, hogy ez egy tök jó dolog. Szóval, ha azt látom, hogy ők boldogok. Tehát azért is nagyon várom ezt a most következő kis nyaralásunkat, ahova megyünk majd együtt mindannyian, mert végre minden gyerek együtt lesz. És majd látom, ahogy vihognak, ahogy boldogok, ahogy unottan kelnek fel, ahogy még nem akartam reggelizni menni, ahogy a Marci a lányoknak a tüdején ugrál, hogy gyertek, még egyszer csúszunk le, még egyszer, hogy gyertek, ugorjunk be. Hogy mi leülünk, hogy tudunk beszélgetni, hogy elolvassunk egy könyvet. Például pont most eldöntöttük, hogy ugye ilyen...
1: Digitális detoxba megyünk.
0: Amennyire csak lehet. Szóval így. Na. Egy kapcsolatban soha nem...
1: Egy kapcsolatban soha nem... Ezt te kezdjed te.
0: Egy kapcsolatban soha nem hazudunk. Soha. Vagyis... De.
1: Hát, kezdődik.
0: De.
1: Zoli,
0: de,
1: ezt itt nyom be a rögzítés gombot, külön rögzítjük fájlokba.
0: De egyébként ez egy tök fontos dolog, tehát úgy tűnik, hogy nem. És persze rögtön kinek mi az, ami eszébe jut, hogy hol hazudik a másik. Szerintem vannak kegyes...
1: Ki, mikor hol hazudott a másiknak?
0: Nem, kegyes dolgok benne, tehát amikor nem kell mindenáron mindig jobban tudni a másiknál, vagy rávilágítani arra, hogy ez most ez egy gyenge pillanat.
1: Na jó, de azt inkább akkor csöndben maradsz, és nem mondod, de a hazugság egy kapcsolatban, egy házasságban az, ha őszinte, akkor az nem hazugság, hanem az őszinteség.
0: Fú, de ez Pataki Coelho az.
1: Hát nem Pataki Coelho, nem, ott akkor nincsen hazugság. Ott őszinteség van. Akkor inkább csöndben vagy.
0: Tehát akkor miért hallgatsz? Mert különben hazudnom kéne. Nem akarok, mert kapcsolatban vagyok.
1: Drágám, ugyanúgy jól áraltam ez a ruha. Milyen szép időnk van. Erre gondoltál?
0: Tehát vannak akkor mondjuk úgy, hogy vannak elterelő mondatok. Jó. A gyerekek mindig...
1: Vidámok. Mindig a gyerekek...
0: Milyen fogalmazásokat írtál te az iskolában?
1: Nagyon rosszakat. De nem, ha belőle indulok ki, akkor a gyerekek mindig egészségesek.
0: Jó, de nem azt akarom mondani, hogy egy szóval fejezd be a mondatot, az Isten áldjon meg.
1: A gyerekek egyébként, én azt szoktam mondani, mindig a jövőt jelentik, és a gyerekek mindig túlszárnyalják a szüleiket, és ha ezt valóban meg is teszik, akkor mi valamit jól csináltunk.
0: Így van, meg én
2: nekem. Hogy ez túlszárnyalunk, hogy...
1: Hát, hogy sikeresebbek lesznek, mint mi
2: fejétek
1: vagyunk.
2: Fejétek szárnyalunk?
1: Nem,
0: hogy te például mi akarsz lenni? Tehát, hogyha te, amit mindig mondasz, hogy tanyán szeretnél dolgozni, vagy tanyát szeretnél, azzal már túlszárnyalsz minket, mert mi ezt soha nem tudnánk csinálni. Te meg szeretnéd, így van?
2: Hát igen, mert hát te hozzászoktok.
0: Mihez?
2: Hát, hogy
1: te... Mert mi nem ezt csináljuk.
2: Te,
0: igen?
2: Most akarom már mondani. Hogy te hozzászoksz, egy darabokat adsz elő, szerepeket, te meg fagyit készítesz.
0: De okay, csak azért mondom, hogy az túlszárnyalás, hogy te valami mással foglalkozol. Na, a fesztiválon a legfontosabb, egy fesztiválon,
1: hogy legyen finom fagyi.
0: Éj, apám.
1: Fesztiválon a legfontosabb, hogy jól érezd magadat.
0: Hogy találkozz azokkal az emberekkel, akikkel lehet, hogy előtte nem tudtál, vagy tök jó összefutni ismerősökkel.
1: Vagy új kapcsolatokat építeni.
0: Így, vagy olyan zenéket hallgatsz meg, amit egyébként nem hallgatnál, mert lehet, hogy külön annak az embernek

0: lehet, nem mennél el a koncertjére, annak a zenésznek nem hallgatnád, és rá tudsz csodálkozni akár.
1: Így van, és nagyon fontos, hogy legyen nálatok szájmaszk.
0: Orszalmas vagy. Akkor tudom, hogy fáradt vagyok, amikor...
2: Na? Amikor nem fogok semmit csinálni.
1: Igen? Nem, amikor...
0: De nem téged, most ő is elmondta a véleményét.
2: Mert mindig te szoktad mondani, mindig te kezded. És miért ne kezdhetem én?
1: Kezdedet tehát.
0: Na elkezdted, mondja te. Na mikor veszed észre?
1: Amikor elkezdek kötekedni. És akkor inkább csöndben maradok. Vagy sikerül, vagy nem.
0: Hát igen, egyébként igen. Egyébként igen, igen, egyértelmű, hogy akkor vagy fáradt.
1: Te tegnap este fáradt voltál.
0: Én? Hogy kötekedtem?
1: Igen.
0: Egyébként biztos, hogy abszolút igaz, hogy egyszer csak úgy elegem lesz. Én nekem egyszer csak hirtelen telik be a pohár. És akkor nagyon gyorsan végem van.
2: Hát is akár leszel.
0: Vigyázz, miket mondasz. Csapódik az ajtó, és kívül maradsz a lakáson. Ha nyernék 1 millió forintot, akkor...
1: Akkor az egészségedre költeném. Ha nyernék 1 millió forintot, hát ez nagyon relatív, hogy ha nyernék 1 millió forintot, mit akkor, csinálnék vele?
0: Akkor legyen nagyobb összeg, mert hát, mit csinálnál egy nagy összeggel, ha nyernél?
1: Én szerintem elosztanám mondjuk több felé. Biztos, hogy eltennék a gyerekeimnek, biztos, hogy magamra is költeném, biztos, hogy magunkra is költeném, és biztos, hogy ha már nyerném, akkor úgymond visszaforgatnám a társadalmat, tehát valami jótékony dologra is felajánlanám.
0: Na, egyből rögtön még 8 fagyi pultot venne, tehát ismerem, hát tudom.
1: Nem. Ha nyernék,
0: képes
1: hát,
0: lennél megtartani magadnak?
1: Magamnak a... abszolút, persze, de ilyen felosztásban, tehát, hogy nem a cégben.
0: Marcika, te ha nyernél, mit vennél? Most őszintén.
2: Hát.
0: De tök őszintén, mi volt
2: hát,
0: az első dolog?
2: Hát, ami hasznos. Ruhát.
0: De miért? De hogy venni? Ilyen hasznos dolgot venni? Mire vágyol a legjobban? Mi az, amit szeretnél?
2: Mi az, hogy a gyarsogatjában menjek ki az utcára?
0: Nem, de komolyan, mire vágysz? De hogy is? Te egy kisgyerek vagy, aki még mindenféle... De most tényleg, például akkor vennél egy olyan helyet, ahol segíted az állatokat, vagy mi? Mit csinál? A gyerek közelebb a mikrofonhoz.
2: Először is kivérelnek egy földet.
0: Igen.
2: Arra ráépítenék egy karámot.
0: Igen.
1: Listálat, igen.
2: Ólakat, mindenhol. És tehenek, kiengedem, egyik a füvet, mindent.
1: Tehát állatokkal foglalkozom.
0: Tehát akkor azzal foglalkoznál. Na, hát és akkor te... megvan a jövőnk. Én és például egy új számot
2: meg
0: kérnék.
2: Meg fűrjeket venni.
0: Fűrjeket venni. Na, én egy számot szeretnék kérni 1 millióért. Hát millió fontos hangjegy.
1: Hát, mivel az állattartás az nagyon fontos, hogy legyen elegendő víz, ez pedig kell egy esőtánc, hiszen mostanában az esőnek csak hírét sem hallottuk. Ezért hívtuk Jerryt, hát ha ő ezt megidézi nekünk. It's raining, itt a Sláger FM-en, az Édes Kettesben.

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, ez itt az Édes Kettes Liptai Klaudiával.
2: És Pataki Ádámmal, és ez az Édes Kettes kvízóránk utolsó kis felvonása. Pataki Marci is itt van, te is köszönjél a kedves
3: Hello.
2: Hát igen. Ja, igen. És akkor ez egy picit, nem azt mondom, hogy komolyabb, de mégiscsak próbáljuk meg összeszedni a gondolatainkat jobban. Mi lenne, ha egy hétig nem használhatnánk a telefont? De most ez tök komolyan. Tehát egy hétig nincs telefon.
1: Telefonálásra se?
2: Semmi. Nem. Tehát tudnánk mindenkiről, hogy jól van, tehát nem az van, hogy nem azon szorongunk mondjuk, hogy ja Istenem, hogy vannak a szeretteink.
3: Én most úgy gondolkodjuk, hogy csak lenne telefonom.
2: Ravasz.
1: Hát tudod, hogy én elég németes és kocka vagyok, ilyen szempontból meg következetes, meg igásló szoktad ezeket a jelzőket rámaggatni. Én feltalálnám magam, akár otthon is rendet raknék, kipakolnék, visszapakolnék, főznék, napoznék, még akár a tévét is el tudnám engedni.
2: De várjál, most nem arra van szó, hogy bez van zárva a lakásba, és nem telefonálsz, hanem úgy elmész dolgozni, tehát nem, nincs, tehát egy pillanatra sem.
1: Tudod, mi az érdekes az, hogy mi már éltünk úgy, hogy csak telefonunk volt, akár mobiltelefon is csak telefonálásra használtuk, és semmi más, és akkor is boldogok voltunk, emberekkel találkoztunk, röhögtünk, nevettünk, utaztunk, jókat tettünk, jókat
2: ittunk. Én éltem olyankor, amikor semmilyen telefonom nem volt.
1: Én is éltem
2: de
1: olyankor.
2: Még, nem, mert nektek mindig volt otthon telefonotok.
1: De volt, hogy nem telefonáltam rajta.
2: Nem érted. Nekünk volt olyan, hogy nem volt telefonunk.
1: Értem.
2: Tehát fizikailag nem volt, tehát nincs telefon. No. Képzeld el.
3: Hát én.
2: Te mit csinálnál? Hogy egy hétig kivennék a kezedből azokat az eszközöket, amiket használsz.
3: Rajzolnék.
2: Nagyon jó. Most például az a legnagyobb...
3: Kimennék a szabadba, friss levegőket szívok.
2: Az a legújabb hobbija, hogy zászlókat rajzol. Oké. Mi lenne...
1: Te, bocsánat, ezt a kérdést te is válaszol meg, hogy mi lenne, ha nem lenne telefonod egy hétig.
2: Én mindig elfelejtem, hogy én nem a műsorvezető vagyok. Mi lenne? Én biztos azért rámennék egy kicsit. Tehát inkább az elején úgy érezném, hogy valamiről lemaradok valamiről. Aztán mindig rájövök, hogy persze semmiről, mert egyébként engem a szociális média úgy olyan szempontból nem nagyon érdekel, hogy nem, tehát inkább kíváncsi vagyok például olyan hírekre, vagy olyan dolgokra, amik érdekességek, vagy tényleg olyan dolgokhoz kapcsolódik, ami a természethez kapcsolódik. Szóval nem tudom, tehát az amikor elmegyünk nyaralni, és tényleg nem nézegetjük a telefont, rájövünk, hogy semmi nem történik az alatt egy hét alatt. Ugyanúgy, semmi.
1: Igen, ez a mobiltelefon és a közösségi miatt, meg ez a FOMO, mint fogalom, ezek abszolút kézenfogva járnak együtt.
2: Ez már, ma már pedzegettük ezt, de mi lenne, ha egy hónapig szerepet cserélnénk otthon? Egyébként nálunk szerintem ez nem releváns.
1: Ez nem releváns, mert mind a ketten csinálunk mindent
2: igen,
1: otthon.
2: Tehát minden szerepben.
1: Tehát nincs olyan feladat, amit csak az egyik, vagy csak a másikunk végez.
2: Pontosan, nem vagyok itthon. Ádám ugyanúgy megcsinálja a gyerekekkel kapcsolatos dolgokat. Ha ő nincs itthon, akkor ugyanúgy
1: bevásárolsz.
2: Szóval semmi ilyesmi. Ez már egy érdekesebb dolog, nem könnyű. Mi lenne, ha csak 50 000 forintból kellene megszervezni egy nyaralást? Azért az...
1: Hát a mai világban ez nagyon nehéz lenne.
2: Ez igen.
3: Kicsit nehéz.
1: Hát biztos, hogy tömegközlekedés, tehát vonat, volán, busz, ezzel indulnánk, és hát nyilván
2: és a kemping... És el is ment a pénz.
1: Igen, és hát talán még egy kempingre futná, igen.
2: Igen, szóval ez és egyébként tök érdekes tényleg, hogy a gyerekkoromban ez tök normál volt. Teljesen felültünk a vonatra.
3: Vagy...
2: És a Vonyarszós egyik kempingbe toltuk, igen?
3: Vaj kocsi, vaj lemegyünk.
2: De nincs kocsi, és arra nincs pénz. Ebből nem jön ki.
3: Ja.
2: Érted? Fölülhetsz.
3: Kocsi nélkül?
2: Hát igen.
1: Elindul gyalog.
3: Ezt miért nem mondtad?
2: Mi lenne, ezt most te nem fogod tudni megválaszolni, Marci, ha újra 18 évesek lehetnénk?
1: Szerintem én picit vissza mennék az időbe, mondjuk 14-16, én még több nyelvet tanulnék egyébként, meg amit tudok, tudást még magamba szívnám, mert akkor nem hiszed el, nem hittem el, hogy ezek a dolgok tényleg nagyon fontosak lesznek az életben, tehát hogy ezt a fajta tudást, a nyelvtudást soha senki nem fogja elmérni, és tényleg, ahogy szokták mondani, akkor is mondták, hogy amennyi nyelvet beszélsz, annyi ember vagy.
2: Én, ha újra 18 éves lehetnék, vagy 14, ahogy te is mondod, akkor nagyon megrángatnám azt a kislányt, és megmondanám neki, hogy hidd el, annyi minden fog sikerülni. És ne hidd el, hogy mások, amit mondanak, az úgy van, és az mindig igaz lesz. És hogy el akarják veled hitetni, hogy neked ez nem megy. És ne vedd készpénznek ezeket a dolgokat. Szóval azt gondolom, hogy sokkal nagyobb önbizalommal indulnék az életnek. Aztán lehet, hogy egyáltalán nem tartanék ott, mint most, mert pont ez az érzékenység az, ami azzá tesz, aki vagyok.
3: Ja, azt mondta, hogy 18, nem 14.
2: Jó. Mi lenne, ha egy lakatlan szigetre csak 3 dolgot vihetnél? Mi lenne az a 3 dolog?
1: Hát vinnék egy evezőt, meg valami fodharamot, amire rá is tudok evezni.
2: Ez ilyen.
1: A harmadik meg tök mindegy most
2: már. Van mindegy, az már. Marcika, te mit vinnél egy lakatlan szigetre?
3: Vizet.
2: Vizet?
3: Egy hordóni vizet.
2: Igen? Nem sokáig akarsz ott maradni, ahogy így nézem. Igen? Hát, igen?
3: Hát egy kajak.
2: Kajakot? Igen?
1: De ez neki komplet szerintem bevező és kaját.
2: Bevező, igen, igen, és még egy dolgot mondhatsz.
3: Hát, meg étel.
2: Étel. Hát igen. Hát
3: én ne hagyjak meg.
2: Hát igen, de igen, ez a vicc, hogy
1: mi. Te mit vinnél magaddal?
3: De mekkora a szigetről beszélünk?
2: Mielőtt éhen haltak, szomja haltak. Szóval én megmondom őszintén, én nem tudom, én a majrévasat nem tudom, mert egyszerűen...
1: Én a telefont is hívnám segítséget.
2: Igen, annyira rettegek a magányosságtól, hogy én nem nagyon remélem, hogy ez nem történik meg velem sohasem.
3: De mekkora szigetről beszélünk?
2: Na most a legfontosabb kérdés következik a legvégére. Mi lenne, ha egy napig a gyerek lenne a főnök? Mondjuk most konkrétan Marci, mert ugye ő még aki tényleg olyan gyerekszerű.
1: Mit jelent, hogy főnök lenne?
2: Tehát mindent, amit ő mond, azt kéne csinálnunk. Mit kéne csinálnunk szerinted?
1: Egyszer próbáljuk ki.
2: Legyen egy ilyen nap. Oké, Marci?
3: Oké.
2: Legyen egy fordított nap, most idén-nyáron, amikor mindent meg kell csinálnunk, amit te mondasz.
3: Akkor már tudom, mit lesz.
2: Kezd el tervezni ezt. Kezd ezt a napot tervezni.
3: Elmegyünk Vietnámba
2: egy napra?
1: Nem, más keretek között.
2: Nem, hát egy napon belül, oké?
3: Oké.
2: Csapjál bele. Na, akkor visszatérünk majd azzal a legközelebbi édes kettesben, hogy hogyan zajlott ez a nap. Szerintem az izgalmas,
3: igen. De nem mondjátok el, hogy mi lenne?
2: Mi lenne?
1: Adjunk ötletet, nem adunk ötleteket, nem, talán.
3: De mi lenne? Szerintetek?
2: Nem. Szerintünk egyfolytában játék, nem tudom, tényleg egyébként, ezt neked kell kitalálni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ma velünk voltak, és mi lehettünk a főnökök legalább 2 óráig.
1: Így van, mindenkinek nagyon szép nyarat kívánunk, vigyázzanak magunkra, egy kicsit még elmegyünk zenélni, és mindenkinek további szép estét.
3: Bye-bye.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
5: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi távol kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Ki volt a híres igazságos magyar király a mességben?
11: Király. Egy magyar királyról van szó.
10: Várj, mondd el az összes ABC-t.
12: Mátyás király.
10: Mátyás király.
12: Biztos?
10: Biztos.
12: Úgy van, hogy igen. Mátyás az igazságos?
10: Igen.
12: Hát nagyon jók vagytok. Hát ott van.
10: Ott is van.
12: Hát ott is van.
8: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Honvédségi járművek is segítik a vízellátást Szadán és Szentendrén. Vízágyúval hűtötte a járókelőket a rendőrség a Hősök terén. Uniós támogatással folytatódhat a pesti alsórakpart megújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormányzati gyors jelentés szerint honvédségi vízszállító járművek indultak Szadára, miután a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT vízhiányt jelzett. A fővárosi vízművek és az ERV ZRT járművei már a helyszínen vannak, de nem bizonyultak elegendőnek, ezért a Honvédelmi Minisztérium 4 járművet indított Tatáról és Kaposvárról, további 2 jármű kedden Szentendrére megy. A vasúton 22 vonalon van sebességkorlátozás, több hívvonalon 10 km/órával csökkentették a tempót, és több jármű túlmelegedett. 5 Flirt motorvonat és 2 Taurus vált szolgálat képtelenné, ami járműhiányt okozott az S36 és S40-es vonalakon. Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon 6797 lakost érint a vízhiány, 2 lajtos kocsi segíti az ellátást. A rendőrség vízágyút vetett be a Hősök terén, de nem tömegoszlatásra, hanem a Hőségben, így segítette a járókelők hűtését, közölte a Magyar Rendőrség közösségi oldalán. Kedden 14 és 17 óra között ismét működik majd a hűsítő vízágyú a Hősök terén. A videón jól látszik, hogy a tömegoszlatásra használt járművet ezúttal kifejezetten a Hőség enyhítésére vetették be, és a tömeg nem oszlott, hanem egyre nagyobb lett. Az országgyűlés több eljárási kérdésben is döntött. 190 igen szavazattal egyhangulag támogatták, hogy az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot, a határozati házszabálytól eltérve módosító javaslat és bizottsági jelentés nélkül, vita nélkül fogadják el a keddi ülésnapon. Uniós támogatással folytatódhat a pesti alsórakpart megújítása, osztotta meg Budapest főváros önkormányzata Facebook oldalán. A fejlesztés két régóta előkészített szakaszt érint. Az idősebb Antal József rakpartot az Országháztól a Lánchídig, valamint az Erzsébet híd alatti részt. A parlament és a Lánchíd között új fasorokat ültetnek, biztonságosabb gyalogos és kerékpáros útvonalakat alakítanak ki, és a meglévő fákat is megőrzik. Az Erzsébet hídnál zöld gyalogos barát közteret hoznak létre. A rakpart fejlesztése 2021-ben indult a BKK kiviteli terveinek közbeszerzésével, 2022-ben pedig a főváros 16 civil szervezettel kötött megállapodást a hosszú távú koncepcióról. A lakossági felmérések szerint a budapestiek többsége támogatja a zöld felületek bővítését és az autóforgalom csökkentését. A 2024-re elkészült engedélyezési tervek után most elindulhat a kivitelezés. Szorványos halpusztulást észleltek a dömsödi Hold-Dunaágon még pénteken, közölte a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség. A horgászok súlyos oxigénhiányra utaló halviselkedést jeleztek, amit a halőri szolgálat is megerősített. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóságnál azonnal kezdeményezték a vízpótlás fokozását, amelyet mindkét végponton elindítottak. Vasárnapra a helyzet romlott, a holtek középső szakaszán 80-100 nagyobb testű halteteme jelent meg. A víz hőmérséklete 31 Celsius fok, az oldott oxigén szint 6,3 mg per liter, ami éjszaka a növényzet oxigén termelésének leállása miatt kritikus szint alá csökkenhetett. A pénteken frissen betelepített vadponty vadékok nem érintettek, mert a friss vízzel ellátott szakaszon vannak. A vízügy két géppel növényzet ritkítást és levegőztetők telepítését kezdi meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ágnes Vanilla dala szólt, ez volt a most jó, és hát most lassan már egész jól lesz odakint az időjárás, bár még mindig nagyon meleg van, 37 fokot mutat a Sláger FM hőmérőjén jelenleg, holnapra pedig őrült hőséget ígérnek a meteorológusok, még egy-két fokkal melegebb lehet a mainál is a holnapi időjárás, de a kanyaron túl már feltűnt az enyhülést hozó hidegfront, ami szerda délután ér el bennünket, addig azonban kitartás mindenkinek, a nagy melegben még tovább csökken a természetes vizek vízállása, már április végén előbukkant itt Budapestnél az Inségszikla, és hát a legfrissebb hír, hogy a Balatonból is előbukkant a Majom-sziget, amely egy különleges homoksziget, a sekély déli parti szakaszon található Balatonfenyvesnél, akár kisgyermekkel is simán be tudunk ide sétálni, és hát az elmúlt hétvégén is többen homokvárat építettek ezen az átonyon, a vízhőmérséklete is szokatlanul meleg, vannak olyan partszakaszok, ahol 30 Celsius fokosnak mérték a Balatonvizét, ez pedig azért már nem annyira hűsít, de még mindig jól esik csobbanni egyet, hogyha tehetik, önök is csobbanjanak. Itt a Sláger FM-en a slágerek tengerébe csobbarunk vissza, a Unique-kal megyünk tovább, jön a Mi van a nevedben.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a turbódal, az iránytű, és akik reggelente irányt mutatnak nekünk, Pordán Petra és Somogyi Zoli, bár Zoli továbbra is szabadságon van, úgyhogy Pordán Petra mellé ma reggel Járai Máté csatlakozott, és beszélgettek többek között a rajongásról.
1: Van egy hölgy, egy brazil nő, kapaszkodj, 133-szor csengetett be a BTS egyik világsztárjának az otthonába. Ugye ők azok a koreai srácok, akiket az egész világ imád, tehát nem csak otthon, hanem tényleg mindenhol szeretik őket. És a srácot úgy hívják, itt közben Mátéval megnéztük, hogy helyesen ejtsük ki. Kérlek, hogy hívják?
2: Jungkook. Ja igen, mert több is van. Jungkook.
1: Igen, valahogy így. Tehát a hölgy annyira oda volt, hogy becsengetett az otthonába, a bíróság egyébként felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, és ugye azt is előjegyezték, hogy ez tovább folytatja, akkor kitiltják majd Dél-Koreából. Azt értem, hogy valaki valakiért rajong. Meg azt is értem, hogyha mondjuk egy filmszínészért, vagy azért jár színházba valaki, ezt majd mindjárt te megerősíted, hogy vannak olyan színházba járók biztos, akik azért mennek, hogy akár 6-7-szer lássanak egy darabban egy kedvencet. De hogy azért az, hogy az otthonához elmenj és becsöngess és ott szobrozz, azért ez egy kicsit beteg.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz határ, hogy mi az, ami már beteges, vagy mi az, ami már... Hát én olyan, nekem volt olyan kollégám, akinek a rajongója gyakorlatilag felgyújtotta az autóját, szóval...
1: Mi?
2: Mert ugyanis árulta a kocsiját, ugye ki volt rá írva, és mondta, hogy ő segít neki eladni, és mondta, hogy köszönöm szépen, ezt majd én megoldom, és azt mondja, igen, és oda ment, lelocsolta, felgyújtotta, szóval, hogy van ilyen teljes téboly, tehát tényleg az őrületig való... Hát én annó gyerekkoromban, ha mondjuk a Csepregi Évát megláttam valahol, akkor gyakorlatilag elájultam. Ah. Tehát, hogy tényleg. És van a rajongásnak az a része, amit mai napig nagyon szeretek. Most nyilván, hogy már lehet instázni, meg Facebook, és lehet követni. Sőt, én, hogyha megnézek egy filmet, még olyan is van, hogy annyira tudok rajongani, hogy ráírok egy-egy világsztárra.
1: Ráírsz egy világsztárra? Hát mondjuk példát, kire írtál
2: jó,
1: rá?
2: Hát várjál, kérlek szépen, voltak sorozatok, olyan Netflixes sorozatok, amikben mondjuk én láttam valakit, és tudtam, hogy még valószínűleg aha, nem annyira, tehát mondjuk nem a Jennifer Lopezre írok aha, rá, hanem mondjuk egy ilyen kisebb,
1: aki
2: nagy
1: lehet,
2: sztárra.
1: Aki lehet, hogy még ő maga ír, igen, vissza, nem valaki, aki
2: így
1: a
2: van, abszolút. És volt olyan egyébként, hogy már kaptam választ, sőt, volt egy argentin srác, aki egy magyarított sorozatban az ő szerepét játszottam, és írtam neki, hogy képzeld el, hogy a te karakteredet játszom egy magyar sorozatban, és akkor azt mondta, hogy fú, örülök, és nagyon sok sikert, és ugye hát végig Járainak hívott, mert hogy ugye náluk fordítva van, igen, tehát azt hitte, hogy az a keresztnevem, hogy Járai, de ez nekem nagyon tetszett, hogy így, hogy visszaírt nekem, és ez jó volt, jó érzés.
1: Van olyan, amikor te úgy érzed, hogy a rajongás az irányodba egy picit sok, tehát például mondjuk, nem tudom, ültök valahol, vacsoráztok, és oda megy hozzád valaki, és azt mondja, hogy elnézést, művész úr, bocsánat, én szeretnék egy közös képet. Tehát ilyenkor te hogy reagálsz? Mert szerintem van az a típus, aki azt mondja, köszönöm szépen, ne haragudjon, hát ez a privát szférám, meg van az, aki azt mondja, persze, oké, hát lehet, hogy ez neki a legfontosabb pillanat.
2: Nekem pont egy ilyen nagyon jó leső rajongótáborom van, tehát azok, akik engem kedvelnek, az már nem inkább őrültek, egy olyan korosztály, igen, akik, igen. De volt már olyan egyébként, hogy vacsoráztam valakivel, és oda pattantak egy közös képért, ami mindig azért nagyon nehéz, mert ezzel egy picit tiszteletlen vagyok azzal, akivel együtt eszem, vagy éppen mondat közben én felpattanok, és azt mondom, hogy nem tudom, igen, hogy csináljunk egy képet, hogy a csirkecom blog kifélig a számból. De igen, én azon típus, vagy azon kevés típusú színészek közé tartozom, akik ezt élvezik és szeretik, tehát soha nem
1: soha éreztem, nem volt terhes?
2: Nem. Inkább mondjuk olyan volt, hogy vitatkoztunk a Kírával egy pláza közepén, tehát éppen folytogattuk egymást a buszus mögött, amikor egyszer csak odaugrott valaki, hogy egy közös képet szeretne, az egy picit nehéz, ez ha olyan a helyzet, hogy nem tudja, hogy mibe tenyerel bele éppen az illető. De az, hogy előadás után megvannak, az csak akkor terhes egyébként egy picit, hogy én nagyon el tudok fáradni, uh-huh, ami nyilván érthető, és mondjuk dupláztam, vagy nem tudom, és akkor jönnek, és akkor látom, hogy 10-12-en várnak mondjuk, mert olyan is van egy sikeresebb előadás után, akkor tudom, hogy mindenkihez lesz egy kedves szavam, az alsó hangon egy negyed óra, fél óra, mire el fogok tudni indulni haza. És akkor kicsit mindig úgy vagyok vele, hogy meg annak is nagyon örülök mindig, hogyha kapok valamit, vagy nem tudom én micsoda, csak mindig arra gondolok, hogy te jó égő, mennyit dolgozott uh-huh vele, hogy mondjuk csinál nekem egy festményt, igen, vagy tudod, valami elképesztő, igen, mert a vesz egy csokit, az nagyon jó, mert akkor azt megeszem, és az igen, szuper, de hogyha mondjuk nagyon készülök, mert mindig azt érzem, benne, hogy tudom ezt viszonozni, tehát érted? Tehát, persze örülök neki, de hát ő órákat foglalkozott vele.
1: Mit gondolsz arról, amikor amikor mondjuk nézzük az ilyen régi felvételeket, hogy a Beatles időszakában, vagy Elvis Presleynél, tehát hogy ott a nők konkrétan sikoltoztak, elájultak, amikor meglátták őket, tehát hogy ott olyan őrület volt, hogy én ezt el sem tudom képzelni. Akkor most megnéztem az Elvis filmet, és ugye azt is szuperül megmutatták, egyébként csodálatos volt benne a főszereplő, hogy volt, hogy odament, lecsókolt a nőket, ott volt a felesége, mert neki ez kellett, tehát őt az éltette, hogy érezze a közönség szeretetét.
2: Én azt hiszem, hogy ez is nagyon sokat változott, hogy most már a sztárok nem annyira elérhetetlenek, bármennyire furcsa. Naponta láttunk róluk képeket, ők maguk osztanak meg olyan képeket, hogy reggel felkelnek és kávéznak a teraszon, tehát már nem egy ilyen idealizált valami. Annó képzeld el, hogy a Töröcsik nagyanyám mesélte, hogy amikor Karádi Katalin keresztül ment a falun, a falu hetekig készült. Lobogóval, hogy itt van Karádi Katalin. Lobogóval, dalokkal készültek, ott állt a kislányokat felöltöztették ünneplőbe, és ennyi volt, hogy és átment a falun ezennel Karádi Katalin. Szóval, hogy meg se állt. Tehát, hogy azt mondom, hogy nagyon más volt az, amikor megadtuk ennek, tehát színészeket láttunk címlapon, nem lehetett rájuk inni, hogy hey, te egy közös fotót csináljunk.
1: Azt tetszik jobban, vagy szereted azt, hogy itt most már lehet azért közvetlen?
2: Én azt hiszem, hogy nekem a 60-as években kellett volna színésznek.
0: A beérkezett üzenetek tanúsága szerint egyébként nagyon sok Járai Máté rajongó hallgatta a mai Sláger reggelt. Tartsanak velünk holnap is, Bordán Petra itt lesz és ébreszti majd önöket 6 órától, és hogy ki csatlakozik mellé. Hát ez egyelőre legyen meglepetés. Itt a Sláger FM-en azonban már is csatlakozik hozzánk. Sén 54, tőle szól az Altas Shell.

0: Ez volt az LGT dal, az Embertelen dal itt a Sláger FM-en. Ma este 10-kor ismét jelentkezik majd Esmiller András műsora. A Slágerkult ma este pedig Molnár Péter lesz a műsor egyik vendége, akivel a Procopius numizmatika különleges árveréséről fognak beszélgetni. Hogy mi is ez pontosan, az már is kiderül, mert belehallgatunk a beszélgetésbe.
1: Hát én marára értek az érméket, akkor miért nem csinálok egy érmeboltot, és akkor megcsináltam.
2: Azért beszéljünk erről, kérlek, és jó is, hogy jöttél, mert kinyitsz egy ajtót, beláthatunk most rajta, mert szerintem ez a hallgatók többsége, megmerem kockáztatni, még a műfajt se ismeri, hogy numizmatika. Ne, tehát ez az érmegyűjtés.
1: Ezt onnan tudom, hogy aki betér a boltba, a legtöbb ember az a, hogy fogalmazzam meg diplomatikusan, a 30 év alatt az utazásból megmaradt apró pénzeiről gondolja, hogy azok régi pénzek,
2: mik a régi pénzek, akkor tisztázzuk.
1: Ez nincs szakkönyvekben leírva, vannak a klasszikus numizmatika gyűjtők, akik körülbelül ugye Ferenc József végéig, esetleg még a Horthy korszakot beleszámítják a klasszikus numizmatikában, annak a kiemelkedő ritkaságait, esetleg egy pár ritka évjáratot, de inkább a középkor és az antik gyűjtők számítanak klasszikus gyűjtőnek.
2: Na most neked, ugye itt, ami lesz, mert nem véletlenül jöttél, július 5-én, vasárnap, itt van egy egész nagy méretű rendezvény.
1: Igen, ez lesz a világra szóló az első nemzetközi aukciója, ahol gyakorlatilag, mivel közel 1000 évről van szó, ezért 1000 tételt tettünk, 999 tételt tettünk be az aukcióra. Szél. Gyakorlatilag reggel 9-kor elkezdődik, és megjósolni sem tudom, hogy mikor, de remélem olyan este 6-7 óra körül vége lesz.
2: Addig tarthat.
1: Igen, ez úgy történik, hogy feljön egy tétel, és amíg van rá licit, addig egy automatika emelgeti, megadja a következőt, akkor a következő megint rányom a gombra, akkor megint, és így egyszerűen kiszámíthatatlan, mivel ez lesz az első ilyen, hogy meddig fog tartani. De reméljük, hogy estére vége lesz.
2: De azért online, mert hogy haladtok a korra?
1: Nem. Ez a Covid-ra vezethető vissza furcsa okból, hogy a Covid alatt, amikor nem lehetett élő aukciókat tartani a termekbe, tudod, mint a festményeknél is, meg mindenhol van, ez volt az érmébe is, csak a legtöbb aukciós cég, nem csak itt szerte Európába, rájött, hogy semmivel nem lesz kisebb a bevétele, ha online nyomkodják az emberek a gombot, sőt, még néha nagyobb árakat is értek el, mert nem kellett oda menni. Otthon este a kis asztalkájánál egy fröccsel a kezében mindenki bátrabb, mint egy aukciós teremben, és a cég pedig megúszott 6-8 millió forintot, mondjuk amennyibe a Kempinski-be.
2: Ja, értem. Mert ugye ezt oda kéne kerül. Vinni ilyen.
1: Igen.
2: Ahogy voltak is egyébként.
1: Voltak esemény. A Covid-ig azok rendesen, a hazai cégek is ott csinálták.
2: De egyébként te Pesten élsz, működsz és teszed
1: igen,
2: a
1: dolgodat. Igen, itt van a belvárosban az üzletünk is, ahol egyébként volt, aki megkérdezte, hogy de hogy egy 20 milliós érmére majd úgy licitálok, hogy nem látom, semmilyen nincsen. Petőfi utcát bejönnek a szalonokba.
2: Tehát ott meg lehet nézni.
1: Persze, bármikor.
2: Tehát most ezt az 900...
1: nem is szeretném, hogyha valaki úgy licitálna egy több ezer vagy több tízezer eurós érmére, hogy nem nézi meg előtte.
2: Mert ilyen nincs.
1: Mert nem szeretnék utána senkivel vitatkozni. Tehát arra invitálok mindenkit, akit érdekel a téma, az jöjjön be, nézze meg, megkínáljuk egy kávéval, és kigyögyörködhet.
2: Tehát ez a 999, ahogy mondtad, ez ott van nálad?
1: Ez ott van, igen.
2: Mert itt olvasom az Árpádházi királyoktól Ferenc József koráig, itt minden van.
1: Minden gyakorlatilag, minden korból igyekeztünk.
2: És pont ez a lényeg, hogy itt ül egy szelet történelem velem most a stúdióban, mert nálad jobban azt senki nem ismeri, aki beleásta magát gyerekkorától.
1: Hát én beleástam magam, de én gyerekkoromban hozzá kell tenni, hogy csak római érmeket gyűjtöttem, és ez nagyon hosszú ideig így volt, és a boltnyitásnál ez okozott is némi problémát, hogy hirtelen kellett megtanulnom, és állandóan katalógust lapozgatni, mikor behoztak valamit, de...
2: Tehát a történelemből neked jónak kell lenni.
1: Igen, de szóval azért már úgy nagyjából minden a fejemben van, tehát mondjuk, ha behoznak egy etióp érmét, akkor azt nagyságrendileg, ha soha nem láttam, még akkor is meg tudom mondani ránézésre, hogy ezzel érdemes foglalkozni, vagy megy a kilós áruba.
2: Aha. Hú, de érdekes.
1: Azt nem mondom, hogy megmondom, hogy melyik uralkodó, ezért Etiópiában 1732 és félben melyik uralkodó volt, de hogy ez képviselhet-e értéket, azt így nagy esélye megmondom.
2: Na most ez olyan, mint a műkincskereskedelem egy picit?
1: Pontosan ugyanolyan.
2: Pontosan ugyanaz. Aha. Te, aki ezzel foglalkozol évtizedek óta, megszoktad, hogy kincseket, kuriózumokat tartasz a kezedben? Meg lehet ezt
1: szokni? Annyira megszoktam, hogy mindig kérdezik tőlem is, hogy mi az én gyűjteményem. Hát az én gyűjteményem az gyakorlatilag, ez egy ilyen szakmai szleng, hogy az a gyűjteményem, amit nem tudok eladni.
2: Aha,
1: ugyanis olyan szép dolgokat veszek naponta, tehát egy kereskedő nem teheti meg, hogy mindent megtart, mert legszívesebben a gyűjtőjé nem azt mondaná, hogy tartsak meg mindent. És van olyan dolog, amit 2-3 évig így kitennék, nem teszem ki, visszateszem, például egy erdélyi tallér, azok egyébként a legszebbek is, azok képezik a numizmatika csúcsát, azt mondhatjuk. vagy ugyanebből a korszakból az aranydukátok, vagy esetleg a hatalmas 10 dukátosok, ami például egy darab az ilyen 80-100 ezer euró. Uh-huh. Tehát ezeket nem tehetem meg, hogy elrakosgatom mindent, mert akkor holnap után miből fogok venni.
2: Világos. El lehet adni mindent?
1: Hát tudni kell, hogy mikor mit teszel a piacra. Tehát mindig vannak hullámvölgyek, van, amikor egy bizonyos területet fölemelnek, aztán annak az a gyűjtői terület utána visszaesik, utána valamilyen oknál fogva fölmegy egy másik, és gyakorlatilag mindig azt szoktam volna jönni a vevőknek, akik egyébként mindig szintén arra akarnak menni, ami sláger, hogy ne a slágert vedd, ami tavaly előtt drága volt, és most toltsuk, mert az újra drága lesz majd.
0: Nagyon izgalmas, csak nem 1000 év történelmét megismerni a pénzérméken keresztül. Hallgassák meg a teljes interjút is 10 órától a Slágerkultban, itt a Sláger FM-en. Esmiller András és vendége Molnár Péter számít önökre. Mint ahogy a Compact Disco is, velük megyünk tovább, szól a Sound of Our Hearts.

Ez volt a Mási Mausz dala, a játékos itt a Sláger FM-en is. Már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt meghallgatjuk a szuper sztereó dalát. Jön a Bent a neved, és én sem búcsúzom még önöktől. A következő órát is együtt töltjük.

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Sláger FM.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost az aranykonvoj ügyben. A Tisza kormány benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását. Ősszel nyílhat meg a Flórián téri északi felüljáró. Köszöntöm Önöket, Ortopéd Dóra vagyok. Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben Hajdú János volt rendőr altábornagyot. A terrorelhárítási központot vezetőjét jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozás keretében a fővárosi nyomozóügyészség. A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója március 4-én eligazítást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal felkérésére az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó nagy mennyiségben amerikai dollár, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni. A nyomozóügyészség hétrendbeli sanyargatással elkövetett jogellenes fogvatartás gyanúját közölte vele. A volt főigazgató tagadja a bűncselekmény elkövetését és szabadlábon védekezik. A Fidesz közleményben politikai leszámolásnak nevezte az eljárást és azt állította, hogy a TEK korábbi fellépése minden rendes országban elismerést érdemelne. A Tisza kormány benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök parlamenti felszólalásában. A kormányfő úgy fogalmazott, a módosítás valós és felelős alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, és arra utasította a minisztereket, hogy minden pazarló kiadást vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy szándékosan okozott kárt az országnak és magánkézzel játszott stratégiai állami cégeket. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy soronként felülvizsgálják az állami kiadásokat, felszámolják a korrupciós csatornákat és minden felelőst megneveznek. Rendőri intézkedés történt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház rendelőintézet kardiológiai osztályának egyik orvosával szemben, közölte az intézmény vezetősége, egyben jelezték, hogy a kardiológiai ellátást biztosított. A nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Szolnok Hangja nevű Facebook oldal információja szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Elektromos minibuszokkal gazdagodnak az iskolák, közölte a Klebersberg központ. Az e-iskola busz pilot projekt első járműveinek átadása megkezdődött, amely a környezetbarát és hatékony tanulói szállítás bevezetését célozza. A program jelenlegi fázisában 51 elektromos jármű beszerzése zajlik, ezek közül most 8 Ford Transit minibuszt kaptak a tankerületi központok. A 9 fős buszok közül 35 akadálymentesített, így kerekesszékes tanulók szállítására is alkalmas. A projekt elsőként teremti meg a zéró emissziós közlekedés szervezett alkalmazását az állami köznevelésben, és a tapasztalatok alapján hosszú távon fenntartható rendszer épülhet ki. A Klebersberg központ jelezte azt is, hogy hamarosan további 4, 36 fős tisztán elektromos Icarus szólóbusz is érkezik. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a Flórián téri felüljárók főbb hídfelújítási munkái, és várhatóan ősszel megnyílhat a forgalom előtt a felújított északi felüljáró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ hozzátéve, hogy a hőségben is dolgoznak. Ezután már csak kisebb befejező munkák, javítások és a Flórián téri felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. A projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. A szakemberek jelenleg az északi felüljáró szerkezeti munkái dolgoznak, miközben több fontos építési feladat a befejezéséhez közeledik. A felújítás második üteme továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

A Viva Kometóestás dala szólt, ez volt, ahogy zene szól, és remélem önök is úgy érzik, hogy ha zene szól, akkor felpesdül a vérünk. Na hát, pezseghet a vére azoknak is, akik szabadságra indulnak, és ugye nagyon sokan vannak, akik az interneten keresztül választanak maguknak szállást, az ottani fényképek totál el tudnak bennünket varázsolni, el tudnak bűvölni, és azonnal látjuk magunkat, ahogy végigheverünk egy nyugágyon, és ahogy a nap sugarai csillannak a medence hűs vizén. Na hát, képzeljük, borzasztó érdekes kutatás végére került pont a napokban. Egy foglalási platformokat vizsgáló kutatás nagyon érdekes következtetésre jutott. Kiderült, hogy a szállodák által közzétett fotóknak körülbelül 19%-a mesterséges intelligenciával készült, vagy legalábbis digitális utómunkálatokat mesterséges intelligenciával végeztek rajtuk. A vizsgálatban 25.550 fotót vettek gorcső alá, ebből a merítésből pedig közel 4.800 felvétel esetén igazolódott be, hogy mesterséges intelligenciával készült, ez pedig azt jelenti, hogy minden ötödik fotó manipulált. Ami érdekes, és ami a vizsgálatot végzőket is meglepte, hogy nem az üdülőhelyekről készült képeket manipulálták, hanem a városokról készült fotókat. Szóval, aki online foglalja le az utazását, nem árt, a tisztában van vele, hogy nem biztos, hogy pont azt fogja látni, mint amit a fotókon. Hát várható volt, hogy ide is betör majd a mesterséges intelligencia. No, de itt a Sláger FM-en egyelőre még csak olyan dalok forognak, amiket húsvér emberek játszottak és énekeltek föl. Annak idején jön az első emelet, és az Állj vagy lövök!

az égen át. Jetlag és Mács közöse szólt, ez volt az égen át itt a Sláger FM-en, és egy kicsit készülünk a holnapra, mert hát nagyon úgy néz ki, hogy egyelőre a holnap lesz az idei nyár legforróbb napja, viszont hogyha ezen túl leszünk, akkor utána egészen kellemes lesz egészen szeptemberig az időjárásunk. Holnapra 40-42 fokot ígérnek nekünk a meteorológusok, borzasztó meleg lesz, ugye ez azt jelenti, hogy még a mainál is 1-2 fokkal melegebbet tapasztalunk majd, frissítő eső érkezésére pedig csupán a keleti ország részben élők számíthatnak. Szerdán azonban már bennünket is elér a hidegfront, a délutáni óráktól jöhetnek majd nyári záporok, addig azonban szükség van a kitartásra, és szükség van a jó dalokra is, az Unisex-el megyünk tovább, jön az útszeres. Kérlek.

0: úgy jó, ahogy van.
1: Ez volt a Lóci játszik, és a minden úgy jó, ahogy van. Itt a Sláger FM-en, ma reggel pedig a Sláger reggelben Pordán Petra műsorvezető társa Járai Máté volt, és többek között a vitatkozás is téma volt.
2: Mennyire szeretsz vitatkozni, Máté?
3: Én megmondom őszintén, hogy 27 éves kapcsolatom alatt az volt a legrosszabb fél év, amikor nem vitatkoztunk a Kírával. Aha. És nem azért, mert nekünk ez lételemünk, hanem szerintem az már az a fajta ráhagyás, amikor azt mondod, hogy már tök mindegy, hogy mit gondol a másik. Tehát igenis fontos, és ha más gondolsz, mint én, akkor nagyon jó az érveket ütköztetni, és meg is lehet győzni a másikat. Én a social médián is sokszor csinálom ezt egyébként, hogyha nekem valaki ír valami negatívat, akkor nem azt mondom, hogy jó, letiltom vagy én, hanem megpróbálom elkezdeni, de miért gondolod így, stb. És lehet vitatkozni, de szerintem vitatkozni jó, veszekedni kevésbé.
2: Volt olyan, akit sikerült már meggyőznöd?
3: Szerintem igen.
2: Aha.
3: Volt olyan, aki egy sértő komment után például bocsánatot kért, mert megértette, hogy nekem ez hogy esik, aha, miért esik. Tehát vannak a nem menthetetlen esetek, hát aztán persze az is van, akivel aztán teljesen hiába való.
2: Hogy milyen vitázó típusok vannak, erről készítettünk egy videót, ha már itt van egy ízig-vérig színész velünk, a Sláger FM Facebook oldalán nyugodtan nézzék meg, mert hát több típus van, és hát Máté megjelenítette őket. No de, hogy miért nem tudunk vitázni, vagy jó egyáltalán, ha vitázunk, ebben segít nekünk Zele Dorottya pszichológus. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Dorottya, mit gondolsz, hogy mi az oka annak, amikor valaki mondjuk egy vita hevében elsírja magát?
4: Ennek rengeteg oka lehet. A sírás az általában mindig valamilyen nagyon intenzív érzelemnek a következményeként alakul ki. Ezt az autonóm idegrendszer szabályozza. Tehát amikor valamilyen nagyon intenzív érzelmet élünk át, vagy több intenzív érzelmet, akár pozitívat, akár negatívat, akkor egyszerűen fokozódik a könnytermelés. Úgyhogy igazából egy érzelemre nem tudjuk visszavezetni, és ha már itt a vitáknál vagyunk, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része lehet a vitának, mondjuk egy pár között, vagy barátok között, vagy akár kollegiális kapcsolatban, hogy én meg tudom-e érteni azt, hogy a másik ember egy adott helyzetben miért sírja el magát, hogy milyen érzelem van ennek a hátterében.
3: Az biztos, hogy az embert szerintem egy kicsit megfagyasztja az, hogyha igen, a vita partner elsírja magát, igen, mert akkor egész egyszerűen már nem akarsz olyan erővel hatni rá, mert érzed, hogy ez most már éppen elég erővel hatottál, igen, valamivel. Tehát benyomtál egy piros gombot nála, vagy ahogy ugye Dorottya mondja, hogy az érzelem nagyon eluralkodott rajta, és nyilván ezért sír.
2: Lehet-e tanulni azt, hogy mondjuk jól tudjunk vitázni?
4: Abszolút. Ez egyébként technikák szintjén könnyen tanulható készség, de azt gondolom, hogy amikor valaki mondjuk azt fedezi fel magában, hogy a vitás helyzetek azok könnyen veszekedéssé alakulnak, vagy nagyon súlyos konfliktussá, vagy hogy mondjuk a vitás helyzetekben mindig hasonló szerepben jut, például mindig ő az, aki úgy érzi, hogy elnyomnak, vagy aki nem tudja magát érvényesíteni, akkor érdemes

0: és ezen önreflektíve elgondolkozni, hogy ez miért lehet. Itt nagyon fontos szerepe lehet akár az önismeretnek is abban, hogy én képes legyek megváltoztatni azt, ahogy kommunikálok, meg ahogy kapcsolódok másokhoz. Egyébként még azt szeretném mondani, hogy amit a Máté mondott, az nagyon fontos, ugyanis az érzelmeknek van egy ilyen társas szabályozó funkciója. Tehát amikor azt látom, mondjuk egy szeretett kapcsolatban, hogy a párom elsírja magát, akkor ez egy nagyon erős jelzés arra, hogy hoppá, itt egy picit álljak meg, mert hogyha folytatom ugyanilyen intenzitással, akkor lehet, hogy őt bántani fogom, és annak lehet, hogy kapcsolati következményei lesznek.
1: Mi a különbség a vita és a veszekedés között?
0: Amit sokszor félreértenek szerintem, hogy azt gondoljuk, hogy a vitában nincsenek érzelmek, hogy az racionális elveken alapuló érdek összehasonlítás. Ez nem így van egyébként, a vitában ugyanúgy ott vannak az érzelmek, csak azt fogja megkülönböztetni a veszekedéstől, hogy az együttműködésnek a szándékával képesek vagyunk ezt egy racionális kontroll medrében tartani, és hogy a közös nevezőt keressük.
2: Képzeljétek el, hogy nekem van egy nagyon-nagyon jó barátom. Akárhányszor vitatkozunk, ő nagyon kimenekül a helyzetből, és megmondom, hogy miért, mert úgy érzi, hogy akkor nem szeretem. Ezt meg is fogalmazta. Tehát aki vele vitatkozik, vagy veszekszik, vagy nem ért vele egyet, valószínűleg ez egy gyerekkorból hozható dolog lehet, tehát biztos sokat veszekedtek a szülei, és ő azt látta esetleg, hogy válás lett a vége, nem szerették egymást, és retteg attól, hogyha valamiben nem értünk egyet, mert akkor rögtön, ha elkezdem érvényesíteni azt, amit én gondolok erről a dologról, vagy én úgy érzem, hogy ő azt nem jól csinálta, vagy nem így kellett volna, akkor rögtön azt érzi, hogy én már nem szeretem őt. És mindig próbálom neki magyarázni, hogy a vita az soha nem azt jelenti, vagy a veszekedés sem, hogy nem szereted a másikat. Épp ellenkezőleg fontos annyira, hogy meggyőzd arról, hogy amit te gondolsz, az fontos, hogy esetleg értse meg, hogy miért így és így érzel.
1: Dorottya, hogyha kellene mondanod mondjuk három dolgot, ami segítség lehet a hallgatóinknak, hogy hogyan vitázzanak jól, vagy ha vitás helyzetbe kerülnek, akkor mit tegyenek, mi lenne ez a három dolog?
0: Hát az egyik az, hogy próbáljuk meg magunkban is azonosítani az érzelmeket. Okay. És ezeket olyan módon kifejezni, hogy a másik ember ezt megértse. Hogyha oda mondunk egy cifrát azért, mert dühösek vagyunk, akkor a sokkal kisebb valószínűséggel fogja együttműködésre meginvitálni a másikat, mint hogyha kifejezzük azt, hogy miért vagyok dühös ebben a helyzetben. Ez az egyik. A másik az ennek az ellentéte, hogy legyünk egyfajta értő hallgatással. De amikor a másik ember mondja el, hogy ő miért dühös, akkor azt próbáljuk meg, egyrészt figyeljünk rá, amikor ő beszél, és próbáljuk meg vele empatizálni, illetve mentalizálni. Ez azt jelenti, hogy mentálisan belebújni az ő szerepébe, vagy a cipőjébe, és látni, hogy ő honnan jön. A harmadik az pedig az, hogy jó, hogyha van egy ilyen racionális kontroll, de ez nem azt jelenti, hogy nem élem meg az érzelmeimet, hanem csak próbálom ezeket kontrollálni, hogy ne árasszanak el.
1: Jó, ez szerintem nagyon nagy segítség volt. Köszönjük szépen, Zele Dorottya pszichológussal beszélgettünk.
2: Köszönjük szépen,
1: szia,
0: nagyon.
2: Szia.
0: Köszönöm, sziasztok.
3: A Sláger FM Facebook oldalán egyébként érdemes megnézni azt a videót, amit reggel készítettek. Petráék, Járai Máté, a mai társműsorvezető megmutatta, hogy milyen típusú vitatkozók léteznek. Kattintsanak, nézzék meg és ismerjék föl akár saját magukat, akár a legjobb barátjukat, akár a párjukat, és holnap reggel is ébredjenek a Sláger reggellel. 6 órakor indul majd a műsor, most pedig megyünk tovább Rúzsa Magdi dalával. Jön az Érj hozzám!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az Edda ünnep című dala szólt, és én ezzel a dallal mára meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok önöknek kitartást a holnaphoz, ugye nagyon-nagyon meleg lesz, úgyhogy legyen önöknél mindenképpen, amikor elindulnak otthonról, egy kis üvegben víz, az üveget pedig újra is újra töltsék tele, mert rendkívül nagy szükségünk van arra, hogy hidratáljuk a szervezetünket ebben az őrült forróságban, és a napvédőkrémet se felejtsék el használni, a szabadon maradó testfelületeket indulás előtt egy 20 perccel kenjék be naptejjel, és hogyha módjukban áll, holnap is minél több időt töltsenek hűtött helyen, vigyázzanak magukra és az egészségükre. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Most érkezik Hevesi Tamás, és az Ezt egy életen át kell játszani, aztán a friss hírek, és indul a Slágerkult is Esmiller Andrással. Viszont hallásra!

0: Tudatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás. Szerdától tovább bővül Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése. A világ legjobb 10 iskolája közé került a budapesti Real School a környezeti cselekvés kategóriában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országos tisztifőorvos szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdők és azok 200 méteres körzetek különösen veszélyeztetett a száraz növényzet miatt. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben a vízkorlátozások betartását kérte, mert Gödöllő környékén és a dunamenti vízműveknél a vízfelhasználás minden tanács ellenére tovább nőtt és már rekordokat dönt. A kormányfő szerint nem szabad megvárni a rendszer összeomlását, ezért a következő egy-másfél napban mindenki csökkentse a vízkivételt, és kerülje a nem létfontosságú felhasználást, például a medence feltöltést vagy az öntözést. A rendkívüli európai hőhullám miatt a MAVIR kezdeményezésére a mai és holnapi napra részleges felmentést adott a Paksi atomerőműnek a további teljesítménycsökkentés alól, közölte Kapitány István energiapolitikáért felelős miniszter. A Duna vízhőmérséklete hétfő délelőtt 30,22 Celsius fok volt, meghaladva a beavatkozási határt. A tárcavezető szerint a környezetvédelmi szabályok továbbra is érvényben vannak, a Duna élővilága nincs veszélyben. Több térségben megváltozott a szúnyog helyzet, az inváziós fajok jelenléte több településen is tapasztalható, és a kisebb erdei tenyésző helyekről az embervérét szívó honos fajok is megjelentek. A szúnyogártalom sok helyen még nem indokolja a védekezést, de három budapesti kerületben, a 20., a 21. és a 23. kerületben, valamint 73 településen már szükség van földi kémiai gyérítésre, amely a rendkívüli hőség miatt késő esti időpontban zajlik. Szerdától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással. A díjak zónától függően 33-50%-kal emelkednek. Az alvezetben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a D-ben 300 forint lesz óránként. A Budapest Go fizetés egyelőre nem elérhető. Ezzel párhuzamosan szerdától csütörtökre virradó éjszaka életbe lép a megújult éjszakai közlekedési hálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai járatokat. Az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal és több irányban közvetlen belvárosi indulással. A nyár második felében újabb települések kerülnek sorra. A tárcavezető felidézte, júniusban teljesen újra gondolták a budapesti éjszakai hálózatot, beleértve a BKK kék buszos agglomerációs járatait, most pedig a sárga állami volánbusz elővárosi és regionális járatait is összehangolják a fővárosi rendszerrel. Vitézi Dávid szerint Budapest térsége a jövőben egy közlekedési hálózatként működhet. Először jutott magyar iskola a World's Best School Prizes top 10-es mezőnyébe. Az óbudai Real School Budapest a 2026-os díj környezeti cselekvés kategóriájában került be a legjobb 10 közé több ezer pályázó közül. A diákok valós környezeti kihívásokon dolgoznak, komposztálási rendszert, magbankot és biodiverzitást támogató élőhelyeket hoztak létre, idén pedig 210 őshonos facsemetéből miavakkiadőt telepítettek a 3. kerületi Graphisoft Parkban. Az iskola épülete teljes egészében megújuló energiát használ, a közösségi étkezés növényi alapú, a projekt alapú oktatás pedig rendszer szintű gondolkodást és gyakorlati probléma megoldást fejleszt. A díj idei nyerteseit ősszel jelentik be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... indul a Slágerkult! A legnagyobb slágerek változatosan! Sláger!

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kocsmáros Gábort köszöntöm nagy szeretettel, a Képes kiadó vezetőjét.
2: Igen, szervusz, és
1: örülök,
2: köszöntöm
1: néked,
2: a hallgatókat.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez egyszerre most megtörténik, és nagyon nemes a küldetés, a misszió, ami kapcsán most találkoztunk. A kiadó küldetése is egy nemes küldetés, hát ami meg itt van a kezemben, az meg pláne. Egy kuriózum mondhatom?
2: Hát egy különlegesség a Képes kiadó, ami kiadónk, és ezt azért alapítottuk még édesapámmal, még most már több mint negyed évszázada, hogy Kocsmáros Pál képregényeit, aki az én nagyapám volt, hogy az ő képregényeit megjelentessük, felújítsuk, az ő hagyatékát gondozzuk.
1: És ami hát egy nagyon gazdag, szép
2: nagy kincsek jöttek elő, igen, ebből a hagyatékból. A legtöbben talán, most így bocsánat, hogy belevágok a közepébe, a rejtőképregényekből ismerhetik az ő nevét, ugyanis a Fülesben ezek sok százezeres példányszámban jelentek meg
1: hát
2: régen.
1: Nekem egy csomó van belőle otthon.
2: és akkor nagyon sokan megismerték az ő nevét.
1: És szerintem még én gyűjtöttem is ezeket annak idején, és szerintem sokan vagyunk ezzel így.
2: Sokan mutatják, hogy volt, amikor ezt folytatásokba jelentették, meg volt, amikor önálló füzetekben,
1: igen.
2: És mutatják nekem, ahogy kivágták, még amikor folytatásokba jelentek meg, akkor kivágták ezeket a lapokat, összegyűjtötték, összekötötték könyvkötővel, és akkor így mutatják nekem a kész képregényeket. Mi pedig ezeket az oldalakat, megsporoltuk ezeket, ezt a munkát a maiaknak, tehát összegyűjtöttük ezeket az oldalakat, és minden egyes történetet egy külön kötetben adtunk ki.
1: Ami most itt van a kezemben, az aranyember, Jókai Mór aranyemberéről van szó, amelyhez a te nagypapád rajzolt, tulajdonképpen zseniális.
2: Igen, ő készítette a képregényt, Csehorváth Tibor készítette a szöveget, még annak idején a legtöbb képregénynek a szövegét, az 50-es, 60-as, 70-es években ő készítette, és Kocsmáros Pál volt az egyik legnépszerűbb grafikus volt. Ez a, úgy is mondták, hogy a három testőr, az Sebők, Zórád, Kocsmáros. Sebők Imre, Zórád Ernő és Kocsmáros Pál, ők voltak a nagy képregény alkotók. A negyedik testőr, a D'Artagnan, ő a Fazekas Attila, aki a mai napig rajzolja a képregényeket.
1: Aktívan.
2: És ebből él a mai napig. Bizony, bizony.
1: Ne tévessze meg az olvasókat sem, meg a hallgatókat sem a képregény szó. Mert nálam most egy kemény kötésbe csomagolt könyv van az én kezemben, ami, ugye is van is sorozatnak is lehet hívni, de egy szokás, hogyha bárki, aki ide könyvvel érkezik, akkor meglátjuk, hogy hol nyílik ki a könyv, melyik jelenetnél,
2: igen, ez jó.
1: Üzene nekünk valamit. Hát tessék, a 22. 23. oldal, ahol mondod a karaktert?
2: Innen nem látom, de nem tudom, hogyha a kezembe adod.
1: Na, odaadom neked, akkor olvasd fel, kérlek, az első szembe jövő kockát. Ugye itt most képkockák vannak.
2: Aha.
1: Mi a történet, ha elmondod a...
2: Igen, elmesélem. Itt, tehát nem tudom, hogy mennyire menjünk bele Jókainak ebben a művébe. Ez egy, szerintem egy nagyon izgalmas regény, amiből ez a képregény, igen, készült. Itt a főszereplő, Timár Mihály, egy szerény, becsületes hajós ember,
1: igen,
2: akinek egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete, ahogy ez a romantikus művekben ez szokott lenni, és megkapja igazából, akit ő visz, annak az embernek a mesés gazdagságát a lányával együtt.
1: Igen.
2: De hát igazából ő azt kapta meg, hogy a lányról gondoskodjon, és megkapta a kincset, de ő, ahogy ezt az elsőjét, hajónak az elsőjét, kincsét megtalálja, ő megtartja a kincset, és így megtartja a nőt is hozzá.
1: Na, de hogy látni kellene a hallgatóknak azt az arckifejezést, ami ott meg van rajzolva. Ezért adtam neked oda, és tulajdonképpen a kérdés lényege is ez lenne, hogy aki olvasta az Aranyembert, a teljes történetet megtalálja ebben?
2: Ebben benne van a teljes történet, nincsen semmilyen változtatás a műben. Hát annyi, hogy nyilván nem fér bele 500-600 oldal. Egy,
1: tehát ez tömörítve 60... van.
2: Tessék?
1: Tömörítve.
2: Nyilván tömörítve van.
1: Adjátok át a
2: lényeget. Igen. És hát amit ez a régi kínai mondás, hogy egy kép felér 1000 szóval, tehát nyilván egy képregényben ez nagyon fontos, hogy nem ugyanazt látjuk leírva, meg nem ugyanazt látjuk a képeken, hanem a képek és a szöveg az nagyon szépen kiegészíti egymást. Egyébként, ahol kinyitottad, ott pont ez van, ahol ez derül ki, hogy Timár Mihály megmentette a vagyonát a lánynak.
1: Igen.
2: És akkor utána jön a vívódás, hogy akkor mihez kezdjen ezzel a gazdagsággal. És egy tényleg nagyon érdekes történet, ahogy a főszereplő egyre gazdagabb és gazdagabb lesz, viszont ettől nem lesz boldogabb egyáltalán, sőt, mardossa a lelkiismeret végig, és aztán megjelenik az ő lelkiismerete egyébként a Krisztián Tódorban, aki utána megzsarolja ezzel, hogy ő majd kitálal mindent. És a végső megoldás pedig az, hogy az egyik énjét igazából egy szerencsés véletlen folytán meg tudja semmisíteni, hogyha szabad így fogalmaznom, és a senki szigetén él boldogan, szerelemben, és ott már nem a pénzért szeretik, hanem
1: önmagáért.
2: Igen.
1: No, az irodalom klasszikusai képregényben sorozatnak egy nagyon szép példánya. Jött most ki, és szívből ajánljuk mindenkinek, mert mennyivel, pont ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az értékei azok egyetemesek, mint régen is. Sokkal befogadhatóbban, élvezetesebben átadni a lényeget, meg
2: igen,
1: a sztorit.
2: Itt van egy ilyen, hogy a mai korban pláne nagyon nehéz versenyezni az emberek figyelmért, pláne a fiatalok, a gyerekek figyelmért, és ez nagyon segíti a gyerekeket abban, hogy kedvet kapjanak, önbizalmat kapjanak az olvasáshoz.
1: Igen.
2: Nagyon, én azt vettem észre, hogy nagyon kettős, ahogy a képregényhez hozzáállnak az emberek. Főleg az, aki gyerekkorában is olvasott képregényt, ők nyitottak ez iránt, de vannak, akik nem olvastak képregényt, és nagyon sokan ellenségesek, hogy ez a képregény, ez milyen dolog, hogy én is kaptam ilyen bírálatot, hogy leszoktatja a gyerekeket az olvasásról.
1: És megszeretteti.
2: Közben pont én ezt látom minden képregényfesztiválon, minden képregénybörzén, díjátadókon, hogy megszeretik az olvasást, és egyébként nagyon sokan megszeretik a rajzolást is. Tehát, hogy én látom ezeknél a klasszikus regényadaptációknál, de a rejtőknél is, hogy nagyon sokan a rajzolást is megszeretik. Minden évben adunk át képregényes díjakat, van Kocsmáros Pál díj is, és volt, aki mondta nekem, hogy ő így indult el a rajzolással, hogy még régen a Kocsmáros Pál rajzait próbálta másolni, aztán persze megtalálta a saját stílusát. Sőt, színházi embereknél is láttam ezt, hogy akik pedig azt mondták, hogy az iskolában, például ő egy operaénekes volt, azt mondta, hogy még általános iskolában a Dumas három testőr képregényt vitték be, és még azt dramatizálták utána az osztályban, és akkor azt próbálták eljátszani. Tehát, hogy van, akinek pedig a színházi életet hozta a képregény olvasás már gyerekkorában. Tehát mindenkinek hozhat valamit.
1: Hát nem akarok ünneprontó lenni, csak mesélek, hogy nekem is egy képregény hozta meg az olvasás iránti. És az ünneprontás az azért mondtam, mert Rózsaszín Párduc képregények voltak.
2: Na hát gyerekkoromban én is ezekkel kezdtem. Tehát a Rózsaszín Párduc, ugye még volt régebben a Bobó, Góliát, és aztán
1: ezek a mai napon
2: Batman,
1: megvannak.
2: Pókember, tehát hogy én is ezeket én nagyon szerettem, és egyébként engem nagyon segítettek ahhoz, hogy ezek a képregények tényleg szépek legyenek, amiket most kiadunk.
1: És tényleg szépek, ezt a hallgatóknak mondom, úgyhogy szívből ajánlom.
2: De én akkor láttam, hogy milyen egy igényes képregény, nagyon sok képregény megfordult a kezem alatt gyerekkoromban, és akkor próbáltam afelé vinni a képregényeket, hogy mi minél szebb kiadásokat csináljunk. És például az, hogy színes legyen a képregény, az is innen jött. Édesapám mindig mondta, az ő édesapja rajzolta a Kocsmáros Pál ezeket a képregényeket.
1: De ő egyébként fekete-fehérben rajzolt?
2: Ő fekete-fehérben, tehát ő tussal rajzolt, ami egyébként egy nagy kihívás volt. A mai rajzolók már ezt nem tudom, hogy el tudják-e képzelni, tehát hogy egy fehér kartonpapírra tuss tollal, és ha elrontott valamit, akkor legfeljebb a fehér festékkel tudta ezt ki, kifesteni. De hát volt olyan, hogy apám még kisiskolás korában vitte a szerkesztőségbe oldalanként ezeket a képregényeket, mert heti folytatásokban jelent meg a Fülesben. És hát ott meg már nagyon várták, tehát hogy a nagyapám gőzerővel rajzolta ezeket a rajzokat, és apám meg volt, hogy akkor megengedte neki a nagyapám, hogy aznap ne menjen iskolába, mert hát gyorsan el kellett vinni a szerkesztőségbe a rajzokat, és ott meg izgatottan várták, mert a nyomdagép meg már mindjárt indul, és vinni kell ezeket.
1: Neked volt találkozási pont a nagypapával?
2: Sajnos én nem találkoztam vele, ő 75-ben halt
1: igen,
2: meg.
1: Igen, ezért kérdeztem.
2: És én 79-ben születtem, tehát na, hát én személyesen vagyunk. Nem. Igen?
1: Igen, abszolút 79. És évjárat vagyok én is.
2: Akkor igen, akkor hasonló kulturális gyökerekkel találkoztunk.
1: De magát egyébként az ő személyiségét ezt át tudta adni? Édesapád vagy akár neked átjött az ő munkássága?
2: Igen, az édesapám meg az ő öccse nagyon sokat meséltek róla. És tényleg mesélték, ahogy reggeltől estig dolgozott. Nagyon érdekes, hogy ő balkezesnek született, de abban a rendszerben átszoktatták a jobb kézre. De nagyon jól tudott balkézzel is rajzolni, és volt, hogy egyszerre rajzolt a két kezével. Tehát úgy, mint Leonardo da Vinci, két kézzel egyszerre. Ezt meg tudtam mutatni, hogy elkezdett egy rajzot két kézzel, és így most egy nagyon jó ilyen YouTube, nem tudom, milyen felvétel lehetne ezekből, amit ő akkor mutatott az ismerőseinek. Zseniálisan rajzolt, és nagyon jó.
1: És gyorsan is dolgozott?
2: Egyébként igen, a fénykorában ő napi egy képregény oldalt rajzolt meg, úgyhogy minden nap egy másik lapnak. Tehát, hogy az egy oldalt a Fülesnek, egy oldalt mondjuk a Pajtásnak, egyet a Képes Újságnak, és akkor egy-egy oldal, ami nagyon jó tempónak számít. Most egy francia képregényrajzoló ma, amikor már van internet, van már digitális technika, a heti két oldal az egy nagyon jó tempónak számít. És mondom, ma sokkal könnyebb. Tehát régen meg kellett nézni egy régi ruhát, egy épületet, hát akkor a könyvtárba el kellett batyogni mondjuk, és ha az emberek szerencséje volt, akkor ott látott valamit.
1: Ha meg vagy... nem volt AI régen.
2: Hát...
1: ugye? Most már az is itt
2: még
1: van.
2: Nehezebb. Igen, igen, igen, persze. Tehát, hogy
1: na de ezért
2: érdekes, hogy ma még ennyivel könnyebb.
1: Ezért értékesebb a valóban a kézműves.
2: Igen. Hát ez az, amit az AI most próbál utánozni.
1: Abszolút.
2: Sikerrel, igen. Abszolút. Tehát, hogy ez az eredeti.
1: No, egyébként meg a fekete-fehér verziókhoz képest nem hogy romlott volna, hanem minőségibb lett minden.
2: Igen, nagyon...
1: Tehát ez egy méltó.
2: Én szeretném a színező nevét kiemelni, Varga Zoltán, Zerge a művész neve, hogy Zerge nagyon jó festőművész igazából. És de ő így Photoshoppal, rajztáblával, digitális technikával, egyesével így, mint kockáról kockára kifesti ezeket a rajzokat.
1: Hát
2: én a rejtő képregények felújításánál ismertem, megmutatok egy ilyet, és ez például pont a 14 karátos autó, igen. Csak egyet reggel felkaptam a polcról, és őt így ismertem meg, hogy a rejtő képregényeket színezte ki nekünk. És egy-egy ilyen rejtő képregény felújítása, a retusálásokkal, a színezéssel együtt, itt Garisa Zsolt nevét még hadd említse meg, aki a retusálásokat, újrarajzolásokat csinálta, két év alatt tudunk egy ilyen rejtőkötetet kiadni.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Pedig készen van az eredeti képregény, és még így is ekkora munka, hogy egy ilyen színes, kemény, fedeles album.
1: De nagyon kérjen. Szép, tehát még egyszer szívből ajánlom a hallgatóknak, mert jó kézbe venni, elképesztően minőségi egyébként a nyomás is, a papír is. Hát a rajzokról, köszönjük meg a szövegekről szépen. Nem is beszélve, úgyhogy keressék a képes kiadó albumait, képregényeit.
2: Igen, hát képregényeket, de albumokat
1: kapható
2: is lehet
1: minden
2: mondani.
1: Könyvesboltban egyébként?
2: Hát a legtöbb könyvesboltban, igen. Mi visszünk minden könyves hálózatba, meg persze a saját weboldalunkon még van külön sokszor kedvezmények, akciók.
1: Hol tart most hát nem csak a képregény olvasás, hanem a vásárlás. Tehát most mint kiadó igazgatót kérdezlek.
2: Van a képregénynek egy reneszánsza. Tehát nagyon újabb és újabb képregényes hullámok voltak egyébként Magyarországon is. Tehát hogy például a 80-as években is volt egy ilyen képregényes hullám, amikor addig önálló kötetben nem jelenhettek meg képregények. Mint sajtó termék, mint műfaj létezett, újságokban voltak képregények. De önállóan a 80-as évvel jelentek meg, és akkor volt egy pár évig egy ilyen nagy boom, a kockás, akkor az ifjúsági lapkiadó vállalatnak voltak ezek a például rejtőképregények, megjelentek mozifilmek, például a Csillagok háborúja, a Birodalom visszavág, igen. Persze jogdíj nélkül csinálták ezeket a 80-as évek elején, és most már nagyon kultikus teljesen ezek a képregények, tehát nagyon-nagyon szeretik a gyűjtők. És ez szép lassan lecsengett a 80-as években, és 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor bejöttek a szuperhősök, aha. És most már én szerintem színesebb a képregény piac Magyarországon, mert most a magyar alkotók is megjelentek, fiatalok, akiknek van saját önálló képregényük, és ezeket is lehet már látni a képregényfesztiválokon, képregénybőrzéken.
1: Jó, hogy van ilyen képregényfesztivál?
2: Van ilyen, ezek ilyen, ja persze, képregényfesztivál minden évben, van egy képregényfesztivál, egyébként most már Magyarországon is van Comic-Con, a Budapest Comic-Con,
1: igen,
2: szívből ajánlom. Nagyon sok képregényes rendezvény van most.
1: Na hát, ha már itt tartunk, a Chiliről még nem is beszéltünk, hát itt vagyunk, egy komoly kiállítás volt, ugye a Chiliben?
2: Igen, a Chiliben egy Kocsmáros Pál életmű kiállítás volt.
1: Szerették?
2: Nagyon szerették, ez egy nagyon, nagyon hálás dolog, nagyon, nagyon jó ilyenkor találkozni a rajongókkal, jönnek fiatalok is, de inkább idősebbek jönnek, akiknek ez akár a gyerekkoruknak a szerves része volt, de szerencsére fiatalok is.
1: Meg ezek valahol kor dokumentumok is?
2: Vittünk sok érdekességet. Persze, tehát ilyenkor, ha eljön, akár hogyha egy idősebb néző jön el, akkor ő a saját életét is viszont látja. Tehát ezen keresztül kapcsolódik a saját fiatalságához.
1: Csak benne vagyunk.
2: Benne vagyunk.
1: Mindannyian.
2: Igen, igen, igen. Igen. Ez maga a 20. század volt Kocsmáros Pál élete, a világháború utáni viszonttagságok. Például ezt még gyorsan hadd meséljem el, azért is képes kiadó, a kiadónak a neve. Uh-huh. Kocsmáros Pál műveit adjuk ki, ő az apai nagyapám, de az anyai nagyapám Képes Géza volt, aki költő műfordító volt, és az ő nevét is tovább szerettem volna vinni, egy Képes Géza kapcsán így jött a Képes kiadó, tehát én több értelme van ennek a szónak így most, és ők ismerték egymást a Képes Géza, meg Kocsmáros Pál, két nagyapám ismerték egymást már a háború alatt, persze akkor még nem születtek meg az én szüleim, tehát ők nem tudták, hogy majd rokonságban lesznek, és így több élet, tehát nagyon sok életet meg tudtak menteni. A grafikus nagyapám tudott olyan menleveleket rajzolni, hamisítani pecséteket, amivel például zsidókat tudtak menteni, mert Képes Géza nagyapám meg a hadügyminisztériumban volt tolmács, és ott el tudott hozni olyan fejlécces papírokat, hogy nagyon sok ember életét így meg tudták menteni, csak közös munkával, a saját életüket kockáztatva. Úgyhogy van egy ilyen érdekesség is. Tehát, hogy azt, hát ahogy visszanéztem a nagyapám életét, ez a teljes 20. századnak minden szörnyűségével és minden humorával ott volt az ő életében.
1: Egyébként azt mennyi idős korodban fogtad föl, hogy a nagypapa egy nagyon nagy formátum ember?
2: Én ezt nagyon lassan fogtam föl.
1: Tényleg?
2: Igen, tehát az édesapám mindig mondta, hogy milyen jól lenne kiadni ezeket a képregényeket. Én bennem meg így, én mást is akartam csinálni, engem a programozás érdekelt, informatika, nem foglalkoztam vele, és igazából talán akkor jöttem rá, amikor ezt másoktól is hallottam, nem csak a saját családomtól hallottam, hogy ezek milyen jó rajzok voltak, hanem amikor, most hadd említsem meg kis Feri nevét, aki egy képregénytudós, képregénygyűjtő, és amikor vele találkoztam a 2000-es évek elején, és mondta, hogy van egy képregénykedvelő klubja, aminek ő a vezetője is volt, hogy több alkalom Kocsmáros Párról szólt, és akkor így elmesélte, hogy neki ő a kedvenc grafikusa már gyerekkora óta, és ahogy én ezt mástól hallottam, hogy mások mennyire tisztelik nagyapámat, az ő munkásságát. Igen, akkor egészen más volt így. Aha. És hát persze, amikor elkezdtük ezeket a kiadásokat, akkor megdöbbentem, hogy mennyire népszerűek ezek, és veszik ezeket a képregényeket. Az is segített persze, hogy lássam, hogy milyen érték, amit a nagyapám létrehozott. Például a rejtő képregényeket senki más nem tudta úgy megrajzolni, hogy ő más is próbálkozott képregényekkel, de
1: ezt nem ilyen lett.
2: Ő találta el ezt a verbális humort, ő tudta nagyon jól vizuálisan tolmácsolni. Ez csak neki sikerült. Pedig tényleg sokan próbálkoztak, film is készült, például Bújtornak is készült egy filmje, és maga Bújtor István mondta, hogy hát, hogy neki nem sikerült ez a három testőr Afrikában, de Kocsmáros Pál milyen jól megfogta ezt annak idején képregényekben. Nekem nagyon jól esett, hogy Bújtor így nyilatkozott róla, hogy másnak sikerült.
1: Nem a zsebetekben turkálva, meg a bulvár miatt a részletekben kérdezve, csak tényleg az érdeklődés mondatja velem, ahogy beszélgetünk, hogy a jogok, meg a hagyaték az nálatok van?
2: Nálunk vannak a Kocsmáros Pál rajzoknak a jogai. Uh-huh. A rejtőjogok már lejártak. A magyar szerzői jog szerint a szerző halála után 70 évig vannak
1: ezek a díjak. Én 50-et tudtam, de akkor ezek szerint 70.
2: 70 most már. Volt, hogy változott. Volt, hogy változott. De pár évig egyébként a rejtőjogok így megnyíltak, tehát hogy volt ilyen, hogy az 50 év lejárt, akkor volt egy-két évig, hogy lehetett kiadni rejtőműveket, aztán átrakták 70 évre, akkor megint nem lehetett kiadni. Aha. Természetesen csak a rejtőjogú tudók beleegyezésével. Mi úgy kezdtük a rejtőképregényeket, hogy még a rejtő jó utódokkal együttműködve, és amikor lejárt a 70 év, most már igazából szabad préda, tehát rejtő regényeket bárki kiadhat, rejtő rejtőt után gondolva lehet nyugodtan alkotni. A rajzok jogai vannak nálunk, de most már igazából ez az, ami a mi szempontunkból
1: számít. De még sok kincs van a kincsestárban?
2: Hát most már 10 albumot adtunk ki, 10 ilyen rejtőképregényt, már nincsen sok, tehát hogy egy-kettő album van még a tarsolyban, amit így meg tudunk csinálni. Amit én nagyon szeretnék, ami egy nagyon-nagyon régi vágyam, és nem csak nekem, hanem nagyon sokaktól jön ez, hogy rejtő rajzfilmet csinálni. Aha. És akkor a nagyapám figuráival nagyon-nagyon jó rajzfilmet lehetne csinálni, egész estés, vagy akár egy minisorozatot, amit mostanában szoktak menni, mondjuk egy 8 részes sorozatot egy regényből. Tehát ez még azért ott van, hogyha esetleg ezt a rádióműsort hallja egy rajzfilmes producer, akkor nagyon várom.
1: Már pedig ez a réteg hallgat minket, úgyhogy szívből ajánlom nekik azt, hogy merjenek belenyúlni ezekbe a témákba, mert szerintem fontos misszió.
2: Érdemes, és ez tényleg egy igazi hungarikum.
1: Na, ez lett volna a következő. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Mit kívánjak neked még a maradék kettő? Még van benne két album?
2: Még van benne két album.
1: És lesz is, tehát ez a...
2: Lesz, természetesen. Most egyébként elkezdtem egy olyat, hogy Kocsmáros Pál életműsorozat, hogy nem ezeket a klasszikus regényeket, és nem a rejtő regényeket, hanem például már adtunk ki egy olyat, ahol az összes sci-fi képregényét egy kötetben adtuk ki. Van egy Verne kötet, ahol az összes Verne kötetét, és egy Sherlock Holmes kötet még a harmadik, ami már kijött. Az összes Sherlock Holmes képregénye, amit nagyapám rajzolt. Tehát, hogy még azért gondolkodom új sorozatokban, de most ezek így már jók, most ezeket szeretném még folytatni.
1: Most van az a lélektani pont, Gábor, hogy mondd el, hogy hol találunk meg benneteket.
2: A képeskiadó.hu-t érdemes megkeresni, akkor ott van minden kiadványunk, képregényünk, és természetesen a boltokban is érdemes keresgetni, mert nagyon sok bolt tartja ezeket a kiadványokat.
1: Közösségi oldalon is ott vagytok, gondolom.
2: Persze, ott vagyunk Facebookon, képes kiadót. Instagramon, mindenhol.
1: Elkeresni. Szívből gratulálok egyébként.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: A misszióhoz várlak vissza, amikor újabb kiadvány van, meg főleg kiállítások, mindenre nyitottak vagyunk.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: A Kocsmáros életművet mi is ezzel.
2: Nagyon szívesen
1: támogassuk az ügyet. Kocsmáros Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, a képes kiadó vezetőjével, és csoda albumokat adnak, úgyhogy ajánlom őket szeretettel. Gábortól most elköszönök önöktől, még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Azt gondolom, hogy egy numizmatikus nagyon is hatással tud lenni erre a kulturális életre. Molnár Pétert köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most ez egyszerre megtörténik, de milyen csoda dologgal kapcsolatban érkeztél? Ez egy szenvedély, vagy mi ez neked? Ezen gondolkodtam, amíg vártalak.
3: Hát ez gyakorlatilag ez egy gyerekkoromból eredő szerelem, ami aztán később a szakmámmá lett.
1: De hogy ez eddig elkísért?
3: Nem szakma, inkább hivatásnak nevezném.
1: De jó.
3: Tehát gyerekként kezdtem el érméket gyűjteni, és amikor ott hagytam a BRFK-s pályafutásomat, ahol 20 évig helyszínelőként dolgoztam, akkor nyitottam egy ilyen kis érmeüzletet, és ez picit kinőtte magát az évek alatt, és egy országosan egyik legismertebb lett belőle.
1: De az, hogy hivatássá vált ez számodra, de mellette azért, mert tudom, hogy van több lábad is egyébként, majd nem sokára megbeszéltük, hogy pár hét múlva visszatérsz, mint rock tényező, de akkor ez szerint egy kis rendőrség, minden volt, amit tudtál hasznosítani? Tehát a többi lábadat is ebben, vagy ez nincs
3: nem,
1: hatása?
3: Nem, én akkor még egyszerű gyűjtő voltam, csak elkezdtem töprengeni, hogy ugye, amikor nyugdíjba mentem, mert ugye valójában 20 évet dolgoztam ott, de az 27-nek számított, mert nagyon veszélyes vegyszerekkel dolgoztam, és vannak ilyen szorzók a rendőrségnél, és akkor nyugdíjjogosultá váltam, meg volt egy gerincsérvem, és ezzel 2011-ben rendesen normálisan nyugdíjba tudtam menni, és akkor ki kellett magamnak találni valamit, és ez csak beütött, hogy Hát én marára értek az érmék, akkor miért nem csinálok egy érmeboltot, és akkor megcsináltam. Aha.
1: Na, és azt mondod, hogy ez lett a legnagyobb az országban?
3: Hát az egyik legnagyobb, igen. Aha. Tehát mondjuk benne van az első négybe.
1: Azért beszéljünk erről, kérlek, és jó is, hogy jöttél, mert kinyitsz egy ajtót, beláthatunk most rajta, mert szerintem ez a hallgatók többsége, megmerem kockáztatni, még a műfajt se ismeri, hogy numizmatika. Ne, tehát ez az érmegyűjtés.
3: Ezt onnan tudom, hogy aki betér a boltba, a legtöbb ember az a, hogy fogalmazzam meg diplomatikusan, a 30 év alatt az utazásból megmaradt apró pénzeiről gondolja, hogy azok régi pénzek, nem sajnos nem azok.
1: Mik a régi pénzek, akkor tisztázzuk.
3: Ez nincs szakkönyvekben leírva, vannak a klasszikus numizmatika gyűjtők, akik körülbelül ugye Ferenc József végéig, esetleg még a Horthy korszakot beleszámítják a klasszikus numizmatikába, annak a kiemelkedő ritkaságait, esetleg egy pár ritka évjáratot, de inkább a középkor és az antik gyűjtők számítanak klasszikus gyűjtőnek.
1: Uh-huh. Na most neked, ugye itt, ami lesz, mert nem véletlenül jöttél, július 5-én, vasárnap, itt van egy, hát egy egész nagy méretű rendezvény.
3: Igen, ez lesz a
1: világra szóló?
3: Hát ez lesz a cégünknek, a Procopius numizmatikának az első nemzetközi aukciója, ahol gyakorlatilag, mivel közel 1000 évről van szó, ezért 1000 tételt tettünk, 999 tételt tettünk be az aukcióra. Szép. Hát ez a neten fog zajlani, és gyakorlatilag reggel 9-kor elkezdődik, és megjósolni se tudom, hogy mikor, de remélem olyan este 6-7 óra körül vége lesz.
1: Addig tarthat.
3: Igen, ez úgy történik, hogy feljön egy tétel, és amíg van rá licit, addig egy automatika emelgeti megadja a következőt, akkor a következő megint rányom a gombra, akkor megint, és így egyszerűen kiszámíthatatlan, mivel ez lesz az első ilyen, hogy meddig fog tartani. De reméljük, hogy estére vége lesz.
1: De azért online, mert hogy haladtok a korral?
3: Nem. Ez a Covid-ra vezethető vissza furcsa okból, hogy a Covid alatt, amikor nem lehetett élő aukciókat tartani a termekbe, mint a festményeknél is, meg mindenhol van, ez volt az érmébe is, csak a legtöbb aukciós cég, nem csak itt szerte Európába, rájött, hogy semmivel nem lesz kisebb a bevétele, ha online nyomkodják az emberek a gombot, aha, sőt, még néha nagyobb árakat is értek el, mert nem kellett oda menni. Otthon este a kis asztalkájánál egy fröccsel a kezében mindenki bátrabb, mint egy aukciós teremben, és a cég pedig megúszott 6-8 millió forintot, mondjuk amennyibe a Kempinski-be.
1: Ja, értem. Mert ugye ezt oda kéne vinni ilyen.
3: Igen.
1: Ahogy voltak is egyébként.
3: Voltak, a Covid-ig azok rendesen, a hazai cégek is ott csinálták.
1: Aha. No, de egyébként te Pesten élsz, működsz és teszed
3: igen,
1: a
3: dolgodat. Igen, itt van a belvárosban az üzletünk is. Ahova egyébként volt, aki megkérdezte, hogy de hogy egy 20 milliós érmére majd úgy licitálok, hogy nem látom, semmilyen nincsen. Petőfi utca 16-ban bejönnek a szalonokba.
1: Tehát ott meg lehet nézni.
3: Persze, bármikor.
1: Tehát most ezt az 900...
3: Nem is szeretném, hogyha valaki úgy licitálna egy több ezer vagy több tízezer eurós érmére, hogy nem nézi meg előtte.
1: Mert ilyen nincs.
3: Mert nem szeretnék utána senkivel vitatkozni. Tehát arra invitálok mindenkit, akit érdekel a téma, az jöjjön be, nézze meg, megkínáljuk egy kávéval, és kigyögyörködhet.
1: Tehát ez a 999, ahogy mondtad, ez ott van a nálad?
3: Ez ott van, igen.
1: Mert itt olvasom az Árpádházi királyoktól Ferenc József koráig, itt minden van.
3: Minden gyakorlatilag, minden korból igyekeztünk.
1: És pont ez a lényeg, hogy itt ül egy szelet történelem vele most a stúdióban, mert nálad jobban ezt senki nem ismeri, aki beleásta magát gyerekkorától.
3: Hát én beleástam magam, de én gyerekkoromban hozzá kell tenni, hogy csak római érmeket gyűjtöttem, és ez nagyon hosszú ideig így volt, és a boltnyitásnál ez okozott is némi problémát, hogy hirtelen kellett meg

0: Kedve nem egy picit?
1: Pontosan ugyanolyan.
0: Pontosan ugyanaz, aha. Te, aki ezzel foglalkozol évtizedek óta, megszoktad, hogy kincseket, kuriózumokat tartasz a kezedben? Meg lehet ezt
1: hát szokni? Annyira megszoktam, hogy mindig kérdezik tőlem is, hogy mi az én gyűjteményem. Hát az én gyűjteményem az gyakorlatilag, ez egy ilyen szakmai szleng, hogy az a gyűjteményem, amit nem tudok eladni.
0: Aha,
1: ugyanis olyan szép dolgokat veszek naponta, tehát egy kereskedő nem teheti meg, hogy mindent megtart, mert legszívesebben a gyűjtőjé nem azt mondaná, hogy tartsak meg mindent. És van olyan dolog, amit 2-3 évig így kitennék, nem teszem ki, visszateszem, például egy erdélyi tallér, azok a, egyébként a legszebbek is, gyakorlatilag azok képezik a numizmatika csúcsát, azt mondhatjuk, vagy ugyanebből a korszakból az aranydukátok, vagy esetleg hatalmas 10 dukátosok, ami például egy darab az ilyen 80-100 ezer euró. Uh-huh. Tehát ezeket nem tehetem meg, hogy elrakosgatom mindent, mert akkor holnap után miből fogok venni.
0: Világos. De el lehet adni mindent?
1: Hát tudni kell, hogy mikor mit teszel a piacra. Tehát mindig vannak hullámvölgyek, van, amikor egy bizonyos területet fölemelnek, aztán annak a gyűjtői terület utána visszaesik, utána valamilyen oknál fogva fölmegy egy másik, és gyakorlatilag mindig azt szoktam volna jönni a vevőknek, akik egyébként mindig szintén arra akarnak menni, ami sláger, hogy ne a slágert vedd, vedd, ami tavaly előtt drága volt, és most olcsóbb, mert az újra drága lesz majd.
0: Hogy ez egy törvényszerűség.
1: Persze, persze, ezek a hullámok, ezek törvényszerűség.
0: És ha már a slágerben ülünk, és most slágerről beszéltél te is, ki diktálja itt a divatot? Meg miből lesz itt sláger? Ki az, aki ezért felelős?
1: Hát befolyásoló tényezők vannak, amiket irányítanak, tehát elsősorban az európai és az amerikai nagyon hatalmas ilyen numizmatikai cégek, akik azt tudják mondani, hogy és erre volt is példa, hogy egyik német cég kitűzte, hogy az egyébként általa olcsónak tartott Mária Terézia dukátokat, amik 300 eurók voltak körülbelül, de ez ilyen standard ár volt, a szép Mária Terézia dukát, akkor 300 euró, és ők addig-addig vásárolták fel az összes konkurenciától az aukciókon, és tartották az egekbe a tábláikat, amíg 1000 euróig föltornázták pár év alatt ennek a Mária Terézia dukátnak az árát.
0: Óriási. Úgy, milyen izgalmas
1: ezek olyan kis számú, dolgok, hogyha valaki nagy titokba elkezdi összevásárolgatni, akkor hatással tud lenni az árra.
0: Várj, nem értem, kis számú?
1: Hát ritkák.
0: Jaj, ritká, értem.
1: Okay, nem kellett belőle 5000 darabot összevenni.
0: Okay, értem. És az ember mennyi idő után lesz szakértő? Mikor válik azzá?
1: Hát a szakértőt én mindig nagyképű kifejezésnek tartottam, mert hogy ez sose lesz valaki szakértő.
0: De akkor honnan lehet tudni, hogy az tényleg eredeti?
1: Hát azt azért, oké, azért annyira vagyok szakértő.
0: Erre vannak technikák.
1: Persze, de szóval mindig lehet tanulni, tehát ez tényleg egy olyan tudományág, amit életed végéig tudsz tanulni, és még mindig láthatsz újat.
0: És egyébként azoktól tanulsz, akik majd licitálni fognak július 5-én?
1: Hát van, hogy azoktól, tehát minden területnek vannak speciális gyűjtői. Tehát én például soha nem gyűjtöttem kitüntetéseket, de nyilván kell vele foglalkoznom, mert ha behozzák a szalomba, akkor nem mondhatom azt, hogy ezt vigyétek, mert ezt figyelj vagyok, akkor felhívom az egyik barátom, vagy Sanyikát, Sanyika bejön és megmondja, hogy mennyit ér. Akkor, hogyha valamit nem tudok mondjuk dénárügybe, akkor felhívom a Béla barátomat, mert tudom, hogy a dénárokra van rá specializálva. Egy kereskedő átlátja az egész piacot, tisztában van az árazással, de a nagyon finom dolgokat azok látják, akik azt a területet gyűjtik.
0: Oké. Ez hogy működik, hogy vannak magyarországi árak, vagy itt világpiaci trendekhez kell alkalmazkodni?
1: Hát ezt tőlünk nyugatabbra úgy működik, hogy nagyon sok országból gyűjtik a többi országnak a fizetőeszközeit is. Mi ebben picit nacionalisták vagyunk magyarok, igen? Itt inkább a magyarokat gyűjtik, igen. Aha. Tehát ezért is mondja az aukcióból a végére, azért tettem pár nemzetközi tétet, hogy felfigyeljenek máshonnan is, de ugye a 990-90-ből 950 az magyar tétel.
0: Aha. Mennyi résztvevőre számítasz?
1: Hát eddig, és ugye ez az első aukció, eddig 317-en regisztráltak, ja, hát egy nagyon jó szám ahhoz képest, igen, hogy 2 hét múlva lesz az aukció.
0: Igen, igen, abszolút. És mikor lennél igazán boldog?
1: Hát akkor lennék igazán boldog, hogy ez a sok beregisztrált ember, ez mind veszekedne egymással.
0: És tehát mindenki vásárolna.
1: Mindenki licitálna, igen. Uh-huh. De nagyon érdekes, hogy a Brit Virgin szigetektől Kanadáig, Ausztráliáig, de mindenhonnan jöttek bejelentkezők.
0: Egy magyar aukcióra.
1: Igen.
0: Ami hogy fog kinézni, hogy ti bent vagytok a boltban, vagy egy másik helyen? Hol lesztek? Tehát mit láthatnak majd?
1: Hát persze, a kezünkben, szerintem az irodában, de nem biztos,

0: hogy egész nap, tehát volt már olyan aukció, ami úgy ment le, hogy például megfeledkeztem róla, és akkor utána csak az eredményt konstatáltam, hogy nem volt
1: ilyen rossz. Ilyen is van. Na, de hogy itt meg kell mutatni ezek a kamerának?
0: Ezek a rendszerek már automatizáltak.
1: Teljesen?
0: Teljesen, tehát föltöltöd a képet, megadod a leírást, ami mondjuk egy ilyen aukció.
1: Jó, akkor nem is kamerán kell mutogatni a tárgyakat?
0: Nem, tehát ezt most már most is tudnak előliciteket leadni, tehát ezek a dolgok
1: és
0: már...
1: És adnak is le?
0: Persze, már jönnek az előlicitek is, tehát az Árpádház szekció az már szépen alakul.
1: Uh-huh. Mi a legnagyobb kuriózum most? Nyilván az egész, mert felér le egy 1000 éves történet.
0: Hát igen, értékben mindenképp egy olyan 1830-as koronázási 15 dukát 5. Ferdinándnak az ilyen hatalmas 52 grammos aranyérméje, amiből 3-4 példány létezett a piacon eddig. Uh-huh. De aztán abból lehet, hogy volt átfedés, hogy valamelyiket kétszer adták el, de ez ennyiszer volt aukció körülbelül. És ez most nekünk van egy, de ez értékben ez a legnagyobb, de vannak olyan kuriózumok, amik például egy ilyen kis picike dénárk, ami értékben nem egy nagy dolog, de aki ezt gyűjti, az megbecsüli, mert hogy még a Nemzeti Múzeumnak sincs meg egy Szapolyai János dénár, amit anyukájával, Gizellával adott ki közösen 1556-ban, és nyomát sem ismeri a numizmatika eddig. Minden katalógusból hiányzik, és felhívtam a éremtárat is, onnan is hiányzik.
1: És ők például bejelentkeznek hozzád? Múzeumok?
0: Hát, ha erre válaszolnak, az már politika lenne, mert mondták, hogy szeretnék, de nem tudnak licitálni éppen, mert nincsenek olyan helyzetben.
1: Értem, oké. Na jó, hát mondom, hogy izgalmas terület a tiéd.
0: Igen.
1: Egy izgalmas hivatás. Ahol hát végül csak ki kellett kupálnod magad igazi szakértővé. Hát különben nem tudnád ezt az egészet működtetni. De azt árul már, hogy van ez, hogy megvan a
0: hát
1: bolt.
0: Hát szakértő kétféle van, én azért nem szoktam magam szakértőnek nevezni, mert szakértő az, aki mondjuk igazságügyi szakértő. Ebből azt hiszem 2 vagy 3 van Magyarországon.
1: Hát ők nem ezzel foglalkoznak.
0: Hát nem ezzel foglalkoznak, ők írnak szakvéleményeket, hogyha betörésnél elviszik tőled a gyűjteményeket, és felhívnak.
1: Dolgoztál velük?
0: Felhívnak engem, hogy mennyibe kerül.
1: Ja, oké. Na, de hogy képzeljük el a boltot? Hogy oda általában eladni mennek, vagy vásárolni inkább?
0: Reméljük, hogy mind a kettő, tehát én mondjuk, tehát nem lenne mit eladnom, hogyha nem tudnék venni, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a lakosságtól vásároljunk, ezért folyamatosan mennek a hirdetéseink mindenhol. Mert általában, hogyha valaki megörököl például egy ilyen gyűjteményt, akkor abszolút nem tudja, hogy hova forduljon, ha csak az elhunyt el nem mondta neki. Tehát sokszor van olyan, hogy egyébként, hogy elmondják, hogy mit csináljanak vele, tehát van, hogy például be is árazzák a gyűjteményt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a gyűjtők végletekig ragaszkodnak a gyűjteményükhöz. Tehát én saját magamról tudom, hogyha én majd még jobban megöregszek, akkor én biztos, hogy nem fogok ragaszkodni, most ezt mondom, de lehet, hogy később más mondok, de nem fogok ragaszkodni hozzá, tehát akkor olyasmit akarok a gyerekeimre hagyni majd, amit könnyen mobilizálnak.
1: Aha.
0: De általában főleg a mostani öreg gyűjtők, akik már a nagyon régen 50-60 éve kezdték a gyűjtést, azok gyakorlatilag végletekig ragaszkodnak a gyűjteményhez, és még veszik.
1: Aha. Na jó, de mennyi szomorú arcot láttál távozni a boltodból? Tehát akik azt hiszik, hogy itt valami hatalmas értéken ülnek otthon?
0: Hát az nagyon sokat volt, amit mondtam, hogy sokan az utazásból megmaradt itt német márkára, amit még apa 80-ban hazahozott 32 márkát, és hogy nekik van régi pénzük, és behozzák, és nyilván semmi. Hát mondjuk kicsit. A német márkát pont még egy helyen visszaváltják Berlinbe, vagy egy-két bankot.
1: Ja, ott oké.
0: Ezt bele szoktuk dobni egy ilyen bödönbe, és akkor, amikor összegyűlik, akkor valaki kiviszi Berlinbe.
1: Aha. Olyan ez picit, mint amikor engem hetente megtalálnak ilyen állítólagos kuriózum vinilekkel, régi bakelitlemezekkel. Hát aztán egy hozzáértő barátom, aki ezzel foglalkozik, mondja mindig, hogy kuka. Mondd meg nekik, hogy dobják ki a következő lomtalanítást.
0: Általában ez van.
1: Jó, hát ki kell magukat kupálni, vagy nem, de vigyék be, és akkor megnézed.
0: Azokkal jön be a legtöbb ember, amivel háború végén söpörték az utcákat ezekkel az inflációs pengőkkel, de a telefonban nem küldhetem el, mert ezek között is akadhat olyan, ami esetleg milliós érték.
1: Na, de akkor mesélj már arról, hogy például a milliós értéket hol találtál utoljára, ami neked is meglepő volt helyszín. Tehát hol tudsz ráakadni? Te jársz padlásokra?
0: Ja nem, én aukciókra járok Svájcban.
1: Ja, inkább, oké. Tehát ilyen már nincs, hogy megyünk a padlásra.
0: Volt egyszer egy olyan, még amikor az üzlet megalakult, hogy hozott be egy ember egy egy papírtasakba néhány magyar bankjegyet, azt tudtam, hogy az körülbelül 300 ezeret ér, és a másik tasakban pedig külföldi bankjegyek voltak, mondom, én római érméken szocializálódtam, nekem a külföldi bankjegyek azok egyenlőek voltak a kukával körülbelül akkor, és ezt nagyon sok ideig félre raktam, és hozzá se nyúltam, és valamikor rá két évre elkezdtem nézegetni, és akkor kiderült, hogy több ezer eurónyi érték van benne, mert amit akkor nem ismertem fel az üzletnyitáskor, hogy az érték, hát jó, hogy nem dobtam
1: na,
0: ki.
1: Na, akkor nálad volt, hát megvetted.
0: Persze. Jó, hát nagy szerencsé, hogy nem dobtam ki, hogy mi ez a... Nekem az összes külföldi bankjegy, ha valaki nem ért valamihez, akkor az csak mi ez a sok hülyeség is.
1: De ez így jó üzlet egyébként?
0: És akkor utána gondoltam bele, hogy mit adhattam el fillérek, ja, amíg nem értettem hozzá.
1: Na, ezért kérdezem, hogy ha már ennyit hallották a hallgatók most itt a kulisszatitkokat, hogy ez egy jó biznisz egyébként?
0: Persze,
1: kérdést.
0: Hát gyakorlatilag egy állandó felvevő réteg van, mert az embereknek mindig van egy része, aki elad, és mindig van egy része, aki vesz. A tevékenység az, hogy ebbe belekerülj, és rajtad keresztül végezzék ezt. Tehát nyilván egy aukciónak is, mint a mi aukciónknak is van egy beadói jutaléka, és egy vásárlói jutaléka, amiből a cég él és szervezi a következő aukciót, fenntartja a belvárosi üzletet.
1: Világos. De hogy ezt a területet Magyarországon mennyien uralják, kedvelik, szeretik?
0: Hát régen ebbe, hát idézőjelbe piacvezető volt a Magyar Érmegyűjtő Egyesület, ahhoz mérték minden évben, hogy mennyien lehetnek a gyűjtők, mert a fénykorba, tehát 3000 tagjuk is volt, ez mostanra 1500-ra apadt körülbelül. A fiatalok azok már nem gyűjtenek olyan ellánnal, mint az idősebbek, de még mindig, az érmések még mindig jól állnak a bélyegesekhez képest, mert hogy a bélyegesek azok gyakorlatilag kihaltak. Tehát egy-két fiatalt lát, de ilyen mutatóba.
1: Ezt nem is gondoltam volna. Még hát az jó is, hogy beszélünk erről.
0: Hát a bélyeg az egy mágikusan felfúj dolog volt az 50-es, 60-as években, tehát azért van az, hogy komplett bélyegalbumok 1500 forintot érnek ebből a korszakból, mert hogy így predesztinálták az embereket, hogy gyűjtsetek bélyeget, addig se forradalmat csináltak, hogy milyen szép a bélyeg, megjött a következő sorozat, tehát lekötötték
1: az embereket. Igazából még nekem is volt, látod most, de már el is felejtettem, látod most, hogy beszélünk.
0: Nem tudom, neked még az iskolában volt.
1: Hát persze.
0: Ilyen verakóba kellett gyűjtegetni.
1: Az, hogy ne lett volna, hogyne, még volt. No, július 5-e ez a lényeg.
0: Igen.
1: Budapestre figyel a világ.
0: Hát Budapestre figyel a világ, igen, mindenhonnan a világról. Ez egyébként maga az oldal, tehát a nemzetközi elérés miatt ez egy svájci cégnek a tulajdonában van, ez a biddr.com nevű oldalon lesz az árver, és egyébként már most is megtekintető és elő is.
1: De az a ti oldalatokról átkattintható, vagy hogy van ez?
0: Igen, a procopius.hu-ról átkattintható, és ott letölthető a katalógus.
1: Tehát az információkért akkor a procopius.hu-t keressék a hallgatók.
0: Igen.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy van egy szép katalógusotok.
0: Igen, az is letölthető az oldalról is.
1: Most már minden online.
0: Minden online.
1: De a lényeg, hogy itt vagytok Budapestben.
0: De nem, az üzlet fizikai valójában ott van a Petőfi 16-ban, várunk mindenkit, aki szeretne gyönyörű érmeket nézegetni.
1: Olyan van, hogy csak azért bemennek, hogy megnézzék?
0: Hát van, egy ideig el vagyok velük. De azért közben dolgozni is kell.
1: Okay. Megértettük.
0: Nem, van olyan például, tehát volt olyan, aki bejött apuka kisgyerekkel, vagy a kisgyerek szeretné elkezdeni, mivel kezdjék meg, ilyesmi, tehát ez nem rakhatott ki, nem is akarom, tehát azért nyilván nagyon szívesen segít az ember, aki látott, hogy német turista benézett, és egyébként csak azért jött be, mert van klímád, azt nyilván nem ilyen szeretettel fogadja.
1: Világos. Péter, nagyon örültem neked, jó társaságban repül az idő, sajnos a végén vagyunk.
0: Tényleg, tényleg igaz ez a mondás.
1: Elment a 20 perc. Izgalmas volt, úgyhogy gyere, sőt, tedd is le a nagy esküt, hogy pár hét múlva visszajössz P-mobillal kapcsolatban, mert rock tényező.
0: Jó, igen, most nem tudják a nézők, hogy ez hova községbe.
1: Az a másik lába, de most a numizmatikussal beszélgettem.
0: Igen, és akkor két hét múlva jön Rock Peti.
1: Na, várlak Rock Peti vissza, de most Molnár Pétertől búcsúzom, és úgy szoktam búcsúzni mindenkitől, hogy sok csillogó szempárt mondom az alkotóknak, akár az előadásokon, akár bárhol alkotnak, neked most ott az online aukción.
0: Köszönöm
1: szépen. A tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Pétertől most ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kocsmáros Gábornak és Molnár Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Karácsony Gergely szerint a klímaváltozás miatt át kell alakítani a fővárost. A harmadik kerületben szeptember második felében lesz a lomtalanítás. Gyarapodott a Lajhár család a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az elmúlt hétvégén 55%-kal nőtt a vezetékes ivóvíz felhasználás a Dunamenti regionális vízmű ZRT területén. Az elsőfokú korlátozás ellenére ezért hétfő reggel szada vízszolgáltatás nélkül maradt a hálózat túlterhelése miatt. Már nem csak a Gödöllői járásban, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulása tapasztalható. Ürön, Pomáz, Solymár települések esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ivóvíz. A Fejérvár megyei Tabajdon, Alcsút, Dobozon, Felcsúton és Mány településeken jelenleg vízhiány tapasztalható, közölte a Fejér Víz ZRT a Facebook oldalán. A lakossági ivóvízellátásának biztosítása érdekében lajtos kocsi járja az utcákat. Zólyomi Tamás Egyek polgármestere a közösségi oldalán tudatta, hogy vízkorlátozás van Egyeken. A nagy hőség miatt megnövekedett vízfogyasztás következtében több Pestvár megyei településen már korábban vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot, köztük Pátyon, ahol már vasárnap elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe. A rekord közeli hőség nem csak a főváros lakóit, hanem Budapest infrastruktúráját is komoly próbatétel elé állítja, erről írt közösségi oldalán Karácsony Gergely, aki köszönetet mondott azoknak a járművezetőknek, köztisztasági munkatársaknak, hajléktalan ellátásban dolgozóknak, akik számára a távmunka nem jelenthet megoldást. Kiemelte, hogy a város több pontján vízosztóhelyek működnek, a fővárosi vízművek újabb vízvételi pontokat telepített. A főváros hőtérképek alapján végzi az éjszakai locsolást, amely akár 6-8 Celsius fokkal csökkenti az aszfalt hőmérsékletét. Karácsony Gergely szerint a hőhullám rámutat, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek a szélsőséges időjárási helyzetek, ezért kiemelten fontos a zöld felületek bővítése, a vízmegtartó fejlesztések és a fenntartható városfejlesztés. Példaként említette az egészséges utcák programot, a nagykörút és a rakpart zöldítését, a Városháza park, a Népliget, a Vérmező és a Városmajor fejlesztését, valamint a Rákos rendezőn tervezett szivacsváros koncepciót. Megvan, mikor lesz idén lomtalanítás a harmadik kerületben. Óbuda-Békésmegyer lakói a lomokat szeptember 20-a és október 5-e között tehetik ki, és a MOHU a tavalyi 11 helyett idén 12 körzetre osztotta a kerületet. Tavaly a kukások sztrájkja miatt több pótdátumot is hirdetni kellett, ezért idén eleve hosszabb időszakot jelöltek ki. 4 milliárd forintos beruházással egy új gyártósor üzembe helyezésével korszerűsítette a The Magnum Ice Cream Company veszprémi jégkrémgyárát. A beruházásnak köszönhetően a veszprémi üzemben megkezdődik a Magnum bombon termékek gyártása. Az évente 230 millió darab jégkrém előállítására képes üzem 500 dolgozót foglalkoztat és olyan márkák termékeivel látja el a magyar és az európai piacot, mint a Magnum, a Cornetto vagy a Cartador. Az aranyoroszlán majom születése után most újabb örömhírről számoltak be a Fővárosi Állat és Növénykert közösségi oldalán. A kétujjú Lajhár párnak, Pufóknak és Toninak kölyke született. A Lajhár bébi pár hetes, de a szerencsés látogatók már most is megpillanthatják, amint édesanyja hasán kapaszkodva pihen. Az anyuka, Pufók is a Fővárosi Állat és Növénykertben született, ráadásul a nagymama, Banya is itt él, így jelenleg 3 generáció lakja egyszerre a pálmaházat. Az apuka, Toni, ezzel szemben csak 2022. augusztus érkezett Budapestre. A kis lajhárkölyök neve egyelőre még nem ismert, ezért még nevet sem kapott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Karácsony Gergely szerint a klímaváltozás miatt át kell alakítani a fővárost. A harmadik kerületben szeptember második felében lesz a lomtalanítás. Gyarapodott a Lajhár család a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az elmúlt hétvégén 55%-kal nőtt a vezetékes ivóvíz felhasználás a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT területén. Az elsőfokú korlátozás ellenére ezért hétfő reggel szada vízszolgáltatás nélkül maradt a hálózat túlterhelése miatt. Már nem csak a Gödöllői járásban, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulása tapasztalható. Ürön, Pomáz, Solymár települések esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ivóvíz. A Fejérvár megyei Tabaj, Alcsútdobozon, Felcsúton és Mány településeken jelenleg vízhiány tapasztalható, közölte a Fejér Víz ZRT a Facebook oldalán. A lakosság ivóvízellátásának biztosítása érdekében lajtos kocsi járja az utcákat. Zdójomi Tamás Egyek polgármestere a közösségi oldalán tudatta, hogy vízkorlátozás van Egyeken. A nagy hőség miatt megnövekedett vízfogyasztás következtében több Pestvár megyei településen már korábban vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot, köztük Pátyon, ahol már vasárnap elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe. A rekord közeli hőség nem csak a főváros lakóit, hanem Budapest infrastruktúráját is komoly próbatétel elé állítja, erről írt közösségi oldalán Karácsony Gergely, aki köszönetet mondott azoknak a járművezetőknek, köztisztasági munkatársaknak, hajléktalan ellátásban dolgozóknak, akik számára a távmunka nem jelenthet megoldást. Kiemelte, hogy a város több pontján vízosztóhelyek működnek, a fővárosi vízművek újabb vízvételi pontokat telepített. A főváros hőtérképek alapján végzi az éjszakai locsolást, amely akár 6-800 fokkal csökkenti az aszfalt hőmérsékletét. Karácsony Gergely szerint a hőhullám rámutat, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek a szélsőséges időjárási helyzetek, ezért kiemelten fontos a zöld felületek bővítése, a vízmegtartó fejlesztések és a fenntartható városfejlesztés. Példaként említette az egészséges utcák programot, a nagykörút és a rakpart zöldítését, a Városháza park, a Népliget, a Vérmező és a Városmajor fejlesztését, valamint a Rákos rendezőn tervezett szivacsváros koncepciót. Megvan, mikor lesz idén lomtalanítás a harmadik kerületben. Óbuda-Békás megyár lakói a lomokat szeptember 20-a és október 5-e között tehetik ki, és a Mohu a tavalyi 11 helyett idén 12 körzetre osztotta a kerületet. Tavaly a kukások sztrájkja miatt több pótdátumot is hirdetni kellett, ezért idén eleve hosszabb időszakot jelöltek ki. 4 milliárd forintos beruházással egy új gyártósor üzembe helyezésével korszerűsítette a The Magnum Ice Cream Company veszprémi jégkrémgyárát. A beruházásnak köszönhetően a veszprémi üzemben megkezdődik a Magnum bonbon termékek gyártása. Az évente 230 millió darab jégkrém előállítására képes üzem 500 dolgozót foglalkoztat és olyan márkák termékeivel látja el a magyar és az európai piacot, mint a Magnum, a Cornetto vagy a Cartador. Az aranyoroszlán majom születése után most újabb örömhírről számoltak be a Fővárosi Állat és Növénykert közösségi oldalán. A kétujjú Lajhár párnak, Pufóknak és Toninak kölyke született. A Lajhár bébi pár hetes, de a szerencsés látogatók már most is megpillanthatják, amint édesanyja hasán kapaszkodva pihen. Az anyuka, Pufók is a Fővárosi Állat és Növénykertben született, ráadásul a nagymama, Banya is itt él, így jelenleg 3 generáció lakja egyszerre a pálmaházat. Az apuka, Toni, ezzel szemben csak 2022. augusztus érkezett Budapestre, a kis lajhárkölyök neme egyelőre még nem ismert, ezért még nevet sem kapott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mind.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger.

a Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

我撒娇的错。

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 3-án, pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a slágerkultban is gyakran megfordul, nem üdvözöljük őt. Egyébként a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel, tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Tisza kormány benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását, elektromos minibuszokkal gazdagodnak az iskolák, ősszel nyílhat meg a Flórián téri északi felüljáró. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök parlamenti felszólalásában. A kormányfő úgy fogalmazott, a módosítás valós és felelős alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, és arra utasította a minisztereket, hogy minden pazarló kiadást vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy szándékosan okozott kárt az országnak, és magánkézzel játszott stratégiai állami cégeket. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy soronként felülvizsgálják az állami kiadásokat, felszámolják a korrupciós csatornákat és minden felelőst megneveznek. A rendkívüli hőség miatt 22 ideiglenes ivóvízvételi helyet létesít a fővárosi vízművek Budapesten, kiegészítve a már működő ivókutakat. Ezek úgynevezett csapálványok, amelyeket csapot és poharat ábrázoló piktogram jelöl. Eldobható pohár nincs, a környezet szennyezés elkerülése érdekében mindenki saját palackot vagy kulacsot tölthet. A csapálványok több kerületben megjelennek, így például a Szélkámán téren, a Heltai Jenő téren, a Kolosi téren, az Újpest városközpontnál, a Ferenciek terén, az Asztúrián, a Városháza parkban, a Deák Ferenc téren, a Keleti pályaudvarnál, a Blaha-Lujza téren, a Lehel téren, a Kelenföldi vasútállomásnál és a Bosnyák téren is például. A teljes folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el, a város ivókútjai pedig online térképen és a Budapest Go alkalmazásban is megtalálhatók. Rendőri intézkedés történt a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Hetényi Géza kórházrendelőintézet kardiológiai osztályának egyik orvosával szemben, közölte az intézmény vezetősége, egyben jelezték, hogy a kardiológiai ellátást biztosított. A nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal. A Szolnok Hangja nevű Facebook oldal információja szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze. Elektromos minibuszokkal gazdagodnak az iskolák, közölte a Klebersberg központ. Az e-iskola busz pilot projekt első járműveinek átadása megkezdődött, amely a környezetbarát és hatékony tanulói szállítás bevezetését célozza. A program jelenlegi fázisában 51 elektromos jármű beszerzése zajlik, ezek közül most 8 Ford Transit minibuszt kaptak a tankerületi központok. A 9 fős buszok közül 35 akadálymentesített, így kerekesszékes tanulók szállítására is alkalmas. A projekt elsőként teremti meg a zéró emissziós közlekedés szervezett alkalmazását az állami köznevelésben és a tapasztalatok alapján hosszú távon fenntartható rendszer épülhet ki. A Klebersberg központ jelezte azt is, hogy hamarosan további 4, 36 fős tisztán elektromos Ikarus szólóbusz is érkezik. A minibuszokat a Petrányi Autó Kft. Budapesti telephelyén adták át az érintett tankerületi központoknak. A jelenlegi ütemezés alapján nyár végére lezárulhatnak a Flóriántéri felüljárók főbb hídfelújítási munkái, és várhatóan ősszel megnyílhat a forgalom előtt a felújított északi felüljáró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ hozzátéve, hogy a hőségben is dolgoznak. Ezután már csak kisebb befejező munkák, javítások és a Flóriántéri felszíni csomópont helyreállítása maradt hátra. A projekt műszaki készültsége már meghaladja a 80%-os teljesítést. A szakemberek jelenleg az északi felüljáró szerkezeti munkái dolgoznak, miközben több fontos építési feladat a befejezéséhez közeledik. A felújítás második üteme továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változat

0: turista.
1: Ez a Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vad találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott krimi történettel fűszerezett bohozatában, az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a Slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, már mint a sikerre, igen van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás. Szerdától tovább bővül Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése. A világ legjobb 10 iskolája közé került a budapesti Real School a környezeti cselekvés kategóriában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országos tisztifőorvos szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdők és azok 200 méteres körzetek különösen veszélyeztetett a száraz növényzet miatt. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben a vízkorlátozások betartását kérte, mert Gödöllő környékén és a dunamenti vízműveknél a vízfelhasználás minden tanács ellenére tovább nőtt és már rekordokat dönt. A kormányfő szerint nem szabad megvárni a rendszer összeomlását, ezért a következő egy-másfél napban mindenki csökkentse a vízkivételt, és kerülje a nem létfontosságú felhasználást, például a medence feltöltést vagy az öntözést. A rendkívüli európai hőhullám miatt a MAVIR kezdeményezésére a mai és holnapi napra részleges felmentést adott a Paksi atomerőműnek a további teljesítménycsökkentés alól, közölte Kapitány István energiapolitikáért felelős miniszter. A Duna vízhőmérséklete hétfő délelőtt 30,22 Celsius fok volt, meghaladva a beavatkozási határt. A telce vezető szerint a környezetvédelmi szabályok továbbra is érvényben vannak, a Duna élővilága nincs veszélyben. Több térségben megváltozott a szúnyoghelyzet, az inváziós fajok jelenléte több településen is tapasztalható, és a kisebb erdei tenyésző helyekről az embervérét szívó honos fajok is megjelentek. A szúnyogártalom sok helyen még nem indokolja a védekezést, de három budapesti kerületben, a 20., a 21. és a 23. kerületben, valamint 73 településen már szükség van földi kémiai gyérítésre, amely a rendkívüli hőség miatt késő esti időpontban zajlik. Szerdától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten, alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással. A díjak zónától függően 33-50%-kal emelkednek. Az alvezetben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, a D-ben 300 forint lesz óránként. A Budapest Go fizetés egyelőre nem elérhető. Ezzel párhuzamosan szerdától csütörtökre virradó éjszaka életbe lép a megújult éjszakai közlekedési hálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, Az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai járatokat, az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal és több irányban közvetlen belvárosi indulással. A nyár második felében újabb települések kerülnek sorra. A tárcavezető felidézte, júniusban teljesen újra gondolták a budapesti éjszakai hálózatot, bele